0: gyanak, amelyek sok gyermeknek természetesek, számukra viszont ritka lehetőséget kínálnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 16-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Ferkovicsné Vajda Merinda, doktorandusz hallgató, akivel beszélgettem a romák migrációjáról, és viszonyukról a románi nyelvhez. Tartsanak velünk ma este is. Köszönöm, Merinda, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm a meghívást.
3: Jelenleg az ELTE alkalmazott nyelvészet doktoriskolában tanulsz, ahol a disszertációdat írod, melynek a címe Roma migránsok viszonya a románi nyelvhez és a többnyelvűségi helyzetükhöz.
4: Így van.
3: Mielőtt rátérnénk a témára, mesélj nekem arról, hogy hogy jött neked ez a témaválasztás.
4: Nekem ez a témaválasztás úgy fogalmazódott meg bennem, hogy az alapszakomtól kezdve én valahogy e körül a téma körül forogtam. Az alapszakomat azt szintén az ELTE-n csináltam, társadalmi tanulmányok szakon, és ott azt vizsgáltam, hogy azok a roma családok, akik vidéken élnek, és majd Budapestre költöznek, körülbelül így a 80-as években, ők hogyan tudják megőrizni az identitásukat. Tehát egy viszonylag szorosabb közösségből, hogyha kilépnek a nagyvárosi közösségbe, itt hogyan formálódnak, mennyire keresik a roma közösségeket a családjukon kívül, és hogyan tudják megélni a roma identitásukat. Ott e körül tettem fel kérdéseket, majd a mesterszakomon ezt a mobilitást követte az, hogy már nem országon belüli migrációt vizsgáltam, hanem ugye akkor már kiléptünk Kanadába. Tehát ott azokat a családokat interjúztattam, akik 2008 és 10 között Kanadában migráltak, és ott pedig az volt a fő kérdésem, hogy milyen az otthon fogalmuk nekik. Ezt a kérdést igazából a témavezetőm ajánlotta nekem, és nagyon sokáig nem értettem, hogy ezt az otthon fogalmat miért vizsgálom, vagy miért pont az otthont, de később, ahogy írtam a szakdolgozatomat, rájöttem, hogy ez egy nagyon komplex fogalom, mert hogy ebben van szó identitásról, mobilitásról, a nyelvről, változásról, térről, időről, és nagyon szépen körül lehetett járni ezeket, és ők is nagyon szépen reagáltak erre, tehát hogy ők viszont értették már először, hogy én miért is kérdezem őket erről. És ennek a második, úgymond nekifutásomnak, vagy szakdolgozatomnak az volt a konklúziója, hogy akik migráltak Kanadába, ők ez a diszkrimináció elleni küzdésük valahogy az otthonra találás egy ilyen válaszreakció volt. És a PhD tanulmányaim alatt pedig ugyanezt a csoportot vizsgálom, csak most már a nyelv van a középpontban, és az, hogy hogyan állnak a romani nyelvhez, azok, akik beszélték itt Magyarországon, és azok is, akik nem beszélték Magyarországon, viszont ott Kanadában felerősödött bennük. És ez egy nagyon izgalmas téma volt, és most is az számomra, hogy olyan családok, akik itt Magyarországon csak pár szót értettek, vagy nem volt olyan fontos az életükben a nyelv, hogy ott Kanadában valahogy úgy érezték, hogy az identitásukhoz tartozik az, hogy újra tanulják esetleg a nyelvet. Úgyhogy így jött ez a doktori témám, hogy azért volt előzménye.
3: Nagyon izgalmasan hangzik, de akkor ezek szerint, ha szeretném egy picit komplexebben megérteni ezt a helyzetet, akkor viszont tényleg muszáj visszanyúlnunk az első szakdolgozatodra, és onnantól kezdve bemutatni ezt az egész témakört, hiszen akkor értjük meg igazán, hogy a nyelviség az milyen jelentőséggel bír ezeknél a családoknál. Kik voltak a vizsgált alanyok, a vizsgált családok?
4: A vizsgált családok az első szakdolgozatomban mindenképpen volt közük Szabolcs megyéhez, és talán még az első szakdolgozatom alatt még Borsod megyéből is voltak interjú alanyaim, tehát hogy ők legtöbben Szabolcs megyéből indultak a 80-as évek körül, és ingáztak Budapest és Szabolcs megyek között.
3: Ez a híres fekete vonat?
4: Igen,
3: egyébként?
4: Ez a fekete vonat volt, és itt Budapesten fizikai munkát végeztek. És
3: milyen cigányokról volt szó ebben az esetben?
4: Akik Szabolcs megyéből indultak, legtöbben ők olácigányok voltak. Borsod és még Hajdú-Bihar megyéből is voltak interjú alanyaim, ott pedig már vegyes volt, tehát voltak olácigány és magukat magyar cigánynak nevező interjú alanyaim is, és a nyelvet tekintve pedig ugye változó volt a két csoportnak a hozzáállása a nyelvhez.
3: Gondolom a magyar cigányok, ők nem beszéltek románi nyelven,
4: igen,
3: cigányul.
4: Igen, az
3: olá cigányok azok.
4: Ők beszéltek, igen, többségében. Ott is voltak azért érdekes dolgok, hogy generációról generációra voltak olyan olá cigány családok, ahol már elfelejtődött sajnos a nyelv, vagy nem elfelejtődött, de most már az aktív nyelvi tudás, például az unokáknál, akik ma mondjuk ilyen 10-15 évesek, ők már passzív használói a nyelvnek, tehát inkább értik, és nehezen beszélnek.
3: És ez a fajta tendencia, hogy kezdik elveszteni a nyelvüket, ez akkoriban indult? Hogy te hogy látod, neked mi a tapasztalatod?
4: Nem mondanám, hogy teljes okozati összefüggés van a között, hogy ők migráltak, úgymond országon belül, ugye Szabolcs megyéből, vagy a Borsod, vagy éppen Hajdú-Bihar megyéből, Pest megyébe, és akkor ez okozta azt, hogy ők elvesztették úgymond a nyelvüket. De azért ez is közrejátszhatott, hogy egy olyan közösségből úgymond eljöttek, ahol mindennapos volt a nyelvhasználat, tehát hogyha egy családnak az életét vesszük, vagy egy gyereknek az életét vesszük, és például vesszük Hodást, ahova nagyon sok interjú alanyom kötődik, ott azért az intézményekben is megengedett volt a cigány nyelv használata. Még ugye itt Budapesten nincsenek olyan intézmények, ahol szabadon lehetett volna használni például 85-90-es években a nyelvet. És ez szerintem ez mindenképpen ahhoz segített, sajnos, hogy valamilyen szinten elkezdett kopni a nyelvhasználat. Ha csak tudatosan nem figyeltek oda.
3: Tehát ez valójában egy kényszerű integráció volt, ami nem is rájuk volt kényszerítve, hanem inkább a helyzet hozta.
4: Igen. Tehát igen, így van, és ezen kívül még, hogy nem ez volt az elsődleges, hogy most, hogyha hazamegy a gyerek az iskolából, óvodából, nem ez volt az elsődleges, hogy akkor ott váltsanak nyelvet, hanem házi feladat és minden egyéb más, és szakkörök, és nem tudom mi, és majd este hazajött a gyerek, és akkor úgy elfelejtődhetett.
3: És mi lett a konklúziója végül is? Mi derült ki ezekből a felmérésekből?
4: Az első szakdolgozatomban az volt az volt a konklúzióm, hogy akkor tudták megőrizni a nyelvet, és tudták erősíteni az identitásukat, körülbelül a 90-es években már, hogyha tudatosan odafigyeltek, és hogyha tagjai voltak azoknak a közösségeknek, mint például a románok hér, vagy a különböző roma közösségek, amik valamilyen művészethez kapcsolódtak, vagy ösztöndi pályázási lehetőség volt, és ott alakultak ilyen diákcsoportok, vagy felolvasó estek, vagy színházhoz kapcsolódó, vagy zenéhez kapcsolódó estek és táborok, akkor ez is sokkal könnyebb volt, hogy ezeknek vagy tagjai voltak, vagy kezdeményezői.
3: Emlékszem, a Román Okkernek nagy térhódítása volt a 90-es Igen. években, akkor még Zsigó Jenő vezetésével, és számos tábort szerveztek Balaton környékén, és volt kultúraápolás, volt hagyományőrző tevékenység, ami akkoriban nagyon jelentős volt, sőt, képgyűjteményeket is készítettek.
4: Én akkor résztvevője voltam ennek az egész táborozásnak és klubozásnak gyerekként, és én ezt mai napig nagyon jó szívvel emlékezem erre vissza, mert nyáron a táborok az nem csak abból állt, hogy 40, 50 vagy 60 gyerek együtt van, hanem akkor egyfajta, visszagondolva így már, identitás megerősítés volt. És évközben pedig a klubok voltak azok a segítségek, amik az identitásunkat tudta szintén erősíteni, és nap végére pedig oda jutottunk, hogy rendben, hogy az iskolában nem roma diákok között vagyok, és magyarul beszélek, és az egyik anyanyelvemet nem használhatom, de mégis fennmaradt, és büszkén tudott fennmaradni az identitásom ezeknek a táboroknak, kluboknak és az ösztöndíj programnak köszönhetően.
3: Ha már így említetted az anyanyelvedet, akkor mondjuk el, hogy ti akkor otthon cigányul is beszéltetek? Vagy még mindig beszéltek?
4: Igen. Cigányul beszélünk, és a romani nyelvnek a cérhár változatát használjuk. És de egyébként ez nem volt annyira ilyen egyszerű, ahogy én most ezt elmondom, mert nekem anyukám egyedül nevelt engem, és emlékszem, hogy mindig ilyen jutalmakat vagy ajándékot ajánlott fel ahhoz, hogy oké, akkor hogyha cigányul beszélünk, akkor majd kapok valamit. Tehát azért nehéz volt, mert én is tényleg egész nap magyarul, a rokonok ugye Szabolcs megyében voltak, tehát nem volt az a mindennapos kommunikáció, amit úgy megszoktam volna, csak nyaranta, vagy ünnepekkor ez a cigányul való beszélgetés. Szóval kellett egy kis motiváció, de megmaradt.
3: Tehát nálatok ez tudatosan zajlott, kultúraápolás, nyelvőrzés.
4: Igen, uh-huh. Igen.
3: Térjünk vissza egy picit most a kutatásaidhoz.
4: Jó.
3: Tulajdonképpen, akiket először vizsgáltál még az első szakdolgozatod alkalmában, akkor, ha jól értettem, őket vizsgáltad később olyan szempontból, hogy ők mentek el első hullámban, illetve második hullámban Kanadába.
4: Igen.
3: Beszéljünk erről az első hullámról, hogy is volt ez?
4: Az első hullám, erről én inkább csak ugye olvastam, mert akiket majd én a mester dolgozatom alatt kutattam, ők csak második hullámba mentek ki Kanadába, de az első hullám az a 90-es években volt, és még azt is olvastam erről, hogy inkább a magukat magyar cigánynak vagy zenész cigánynak nevező romák mentek ki Kanadába, és viszonylag akik kimentek, tehát hogyha ilyen százalékokat nézünk, akkor az első hullámban több embert fogadtak el, mint a második hullámban, mármint itt a letelepedésre gondolok.
3: Akkor itt hagyj meséljek én is egy személyes történetet, hiszen a mi családunkban is ez tetten érhető, hogy nekem is az egyik unokatestvérem pont 98 környékén, ha jól emlékszem, vándoroltak ki Kanadába, és tulajdonképpen azóta is ott élnek. De van egy másik kedves zongorista barátom, ismerősöm, aki sajnos tavaly már meghalt, Horváth Robert, és ő is akkoriban ment ki Kanadába, és egyébként nagyon szépen megtalálta a helyét mind a két család, úgyhogy nagyon, nagyon jól éltek, és nagyon szerettek ott élni. A zongorista barátom ő zenéléssel foglalkozott kint is, tehát ott kint is zongorázott, volt egy nagyszerű zenekara. Az unokatestvérem pedig végül is, mivel ő cigány zenész, ezért kint ő nem találta meg a számításait ezzel kapcsolatban, és ő egészen más területen helyezkedett el. És egyébként a fiai is, tehát már ők sem tanultak cigány zenét, tehát ők már nem ápolják ezeket a hagyományokat.
4: Értem.
3: És akkor beszéljünk a második hullámról, amit te vizsgáltál.
4: A második hullámot 2008 körülre teszik, és azért ekkor, én úgy gondolom, mert hogy egy időben voltak a roma sorozatgyilkosságokkal, és ott nagyon sok család döntött úgy, hogy már ez így betetőzött nekik ez a tűrés küszöb, ha lehet így mondani, és leginkább egyébként Borsod megyéből migráltak Kanadába, de voltak azért jelentős számmal Szabolcs megyéből is, akik migráltak, és nagyon sokan, nagyon sok kutatás szól arról, hogy mi volt a motiváció, hogy most ez gazdasági migráció volt-e, vagy pedig egy válasz a diszkriminációra.
3: Én gondolom, is.
4: Így van, is. Tehát, hogy ezt a két okot nem lehet szétválasztani. Én is úgy gondolom, hogy mind a kettő kellett ehhez, plusz még egyéb okok, amikről esetleg nem is tudunk. Tehát mind a kettő kellett ehhez, és így érkeztek meg Kanadába olyan 2008-9 körül, és egyébként nagyon sokakat visszautasítottak, és én velük is foglalkoztam a mesterdiplomám alatt is, és most is, tehát hogy én visszatérő migránsokkal is foglalkozom, de hogy nagyon fontos megemlíteni, hogy ez nem önkéntes visszatérés volt, hanem ez egy kényszerített migráció, ahogy nevezi az irodalom ezt a folyamatot, mert hogy ott nem kapták meg a letelepedési engedélyt, és így visszafordították őket. Amit még kiemelnék, az, hogy itt évekről van szó azért legtöbb esetben, hogy azért már itt 2-3 évet élnek kint a családok, és aztán térnek vissza. Ami azért egy nehéz folyamat lehet így.
3: Ebben az esetben milyen családokról volt szó? Itt is főként olasz cigányok? Vagy esetleg változott az arány?
4: Vegyes. Én azt gondolom, hogy vegyes. De talán még egy kicsit még nagyobb arányban vannak olasz cigányok. Még a harmadik kutatásomban is. Tehát a PhD-nél is.
3: A másodiknál ugyebár az otthon fogalma volt az egyik kiemelt vizsgálandó terület. Nagyon érdekes, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon nehezen szánja rá az ember magát arra, hogy elhagyja az otthonát.
4: Igen.
3: Hiszen ott van biztonságban, ott nőtt föl, ott érzi magát igazán otthont. És hogyha ezt a biztonságos környezetet el kell hagyni, akkor az nem egy egyszerű kérdés, én azt gondolom. Főleg úgy, hogy ha jól emlékszem, hallottam én olyan történeteket, hogy sokan feladták még a lakásukat is, eladták a bútoraikat, és sajnos így kellett kimenniük, hiszen csak így volt lehetőségük arra, hogy felüljenek a repülőre családostul, és kimenjenek, és megpróbálják a szerencséjüket. Mi lett végül is ennek a vizsgálatnak a konklúziója? Sikerült megtalálni az otthont ezeknek a családoknak?
4: Nagyon érdekes volt számomra a konklúzió, mert hogy azt találtam, hogy az otthon számukra nem sem helyhez, sem időhöz nem kötött. Tehát nem tudják azt mondani, hogy Magyarország az otthon, vagy Kanada az otthon, hanem a kettő között lebegnek, úgymond. Tehát semmit sem ott. És az időben is, tehát, hogy ha azt kérdezem, hogy mikor érezte magát otthon, vagy mikor fogja otthon érezni magát, mit gondol, hogy mi kéne ahhoz, hogy otthon érezze magát valahol, az is egy ilyen jövőbeli válasz volt. Tehát, hogy majd talán egyszer, de otthon talán gyerekkorban, azt a választ kaptam legtöbbször, hogy gyerekkorban érezték magukat otthon, és ahhoz Magyarországot kötik, de

0: vegyes összetétele rendelkeztek, hogy azért több felnőtt volt, néhány gyerek, gondolom, de hát nem tudom, hogy neked mi a tapasztalat ezt illetően.
1: Igen, vegyes volt egyébként a kort illetően, vagyis hogy most is vegyes a mintám, úgymond, tehát a családok összetétele. Van olyan, aki úgymond idősebb fejjel döntött amellett, hogy migrál, tehát idősebb alatt most az ilyen 50 éves kort értem, és tehát ő, a feleség és a gyereke és neki a felesége. Tehát, hogy így négyen migráltak. De volt olyan is, aki egyedülálló anyaként a 30-as éveiben. Volt olyan is, aki egyedül egymaga a 20-as éveiben. Tehát, hogy nagyon vegyes. Nagyon vegyes.
0: Én biztos vagyok benne, hogy azért 50 évesen mondjuk kimenni külföldre, és ott újra teremteni az otthon fogalmát, főleg úgy, hogy esetleg nem is beszéli a nyelvet, igen, az egy óriási kihívás.
1: Igen.
0: Nyilván, hogyha az ember gyerek még 10 éves, akkor azért az iskolában sikerül beilleszkednie, megtanulni úgy a nyelvet, hogy később ezzel ne legyen problémája. De 20 éves kortól az én elgondolásom szerint azért ez már nem egyszerű kérdés. Neked mi a tapasztalatod ezen a téren?
1: Abszolút. Egyetértek azzal, hogy nagyon nehéz. Nagyon nehéz minden korosztályban megtalálni ezt, és nagyon nagy kockázat van benne szerintem, hogy most sikerül-e, nem sikerül-e, vagy egyáltalán mi a sikeres migráció, mikor lehet sikeresnek nevezni, és itt én is elmesélnék egy történetet, hogy azt gondolnánk, hogy nekem is az volt a feltételezésem, hogy minél fiatalabb az ember, annál könnyebb ezt a változást megélni, de akiről mesélni fogok, ő egy fiatal lány volt, amikor migráltak az édesanyjával, és ő akkor volt 14-15 éves, és kezdte volna a középiskolát. De ugye ott az volt, kicsit ott más a rendszer az oktatás terén, viszont ő nyelvi előkészítőbe került, és hát a nyelvet azt nagyon szépen megtanulta, de ők Montreálban élnek, és ezen belül nem beszélek franciául, de Quebec, talán így kell ejteni a város nevét, vagy a városrész nevét, és nagyon érdekes, hogy ott is egyfajta hátrányból indulnak az oda költöző migráns családok, mert hogy ez nem elég, hogy megtanulja a nyelvet, ott abban az esetben a francia nyelvet, de hogy az ott lakó quebeci magukat, hogy mondjam, tehát hogy őshonos quebeci lakosoknak nevezők, nagyon nehezen fogadják el azokat, akik úgy mentek oda, hogy megtanulják a nyelvet, mert hogy tehát, hogy így a nyelvről, ahogy beszélik, hallják, hogy az nem az az igazi nyelv. Most őket idéztem, hogy nem az igazi quebeci franciát beszélik, és ezért is nagyon sok hátrány éri őket, és az interjú alanyomat is sok megkülönböztetés érte.
0: Tehát végül is soha nem lesz az anyanyelve, tehát hogyha 10 évesen kezd el valaki idegen nyelvet tanulni, az már nem az anyanyelve. Igen. Habár fantasztikusan biztos, hogy meg tud tanulni egy adott nyelvet, de valószínűleg nem franciául fog álmodni például.
1: Lehet, még azt nem is kérdeztem tőle hogy milyen nyelven álmodik. Talán egyszer kérdés, és azt mondta, hogy éppen amilyen nyelven beszél aznap. Uh-huh. A legtöbbet, uh-huh, akkor azon a nyelven. Igen, azon a nyelven álmodik.
0: És akkor ezekre a tanulmányokra épült a doktori disszertációd, igen, ami viszont kimondottan a románi nyelvet vizsgálta, hogy milyen ezekben a csoportokban a románi nyelvnek a használata, igen, illetve az összetartás.
1: Igen, igen. Itt már leginkább a nyelvre fókuszálok a PhD-m írása is, és a tanulmányaim kapcsán, és nem csak a románira, hanem hogy a több nyelvűségi viszonyhoz milyen nekik a hozzáállásuk. Mert ugye akik innen Magyarországról migráltak, akkor ott Kanadában a franciát vagy az angol nyelvet meg kell tanulniuk. Tehát ott akkor ott 3 nyelv van, vagy 4, ami egy

0: nap előfordulhat egy személy életében, ugye az angol, a francia, a magyar és a romani. És ahogy említettem az előbb, hogy nagyon érdekes volt az identitás szempontjából, hogy akik itt nem beszéltek Magyarországon, ott valahogy ez a romani nyelv felerősödik. Tehát, hogy ott önmaguk tesznek azért, hogy megtanuljanak, vagy hogy visszatanuljanak cigányul. És ha csak egy-egy szót, akkor egy-egy szót, vagy mondatot, amihez nagyon sok segítséget kapnak egyébként az online felületeken. És tehát, hogy ezért önmaguk tesznek nagyon sokat, amennyit tudnak, de hogy azért ez a rangsorban csak a harmadik lehet sajnos. Tehát a hivatalos nyelv az angol vagy francia, a magyar, amit a legtöbbet használnak egyébként, és majd utána jöhet a cigány nyelv. Uh-huh. De hogy akkor is van valamilyen erőfeszítés, és én ezt ahhoz kapcsolom, hogy az identitásukat valahogy így is szeretnék megélni.
1: Tehát a magyar identitásukat biztos, hogy azt akkor nap mint nap megélik az anyanyelvükön keresztül, hiszen ez az anyanyelvük.
0: Igen.
1: De azt a pluszt, amitől ők kint cigánynak, románnak érezhetik magukat, azt tulajdonképpen a románi nyelven keresztül próbálják megélni.
0: Igen. Igen, igen. Itt is azért külön lehet bontani azokat a családokat, akik anyanyelvi szinten beszéltek már itt Magyarországon is. Ők ugye biztosan egy könnyebb helyzetben vannak ebből a szempontból, tehát nekik nem újra tanulni kell, hanem nekik olyan tereket kell keresni, ahol tudják használni a cigány nyelvet. Tehát, hogy ők erre tudatosan figyelnek ott, hogy tartsák a kapcsolatot a rokonokkal, beszélgessenek cigányul, az ott született unokákkal cigányul is beszéljenek, és magyarul is beszéljenek, de ugyanakkor az angolt se felejtsük el, mert hogy az a közlekedő nyelv ott Torontóban.
1: És mondjuk nem tudom, hogy mi a tapasztalatod esetleg a magyar cigányokkal kapcsolatban, hogy akik kimentek, ők is elkezdenek románi nyelven tanulni?
0: Ők is érdeklődnek, és csináltam interjúkat velük is, és azt mondták, hogy ők leginkább, amikor az identitásról tettem fel kérdéseket, hogy hogyan mutatják meg a gyerekeknek azt, hogy honnan érkeztek Kanadába, és hogy milyen identitásuk van, vagy milyen a kultúrának milyen részeit szeretnék bemutatni, leginkább a zenéhez nyúltak vissza. Uh-huh. Tehát, hogy a zeneszámokat mutatnak nekik, amiknek a szövegei cigányul vannak, illetve még fesztiválokat említettek meg, hogy amikor oda kiérkeznek sokszor magyarországi roma együttesek, akkor azokon részt vesznek, és akkor úgy tudnak valahogy kapcsolódni. De például, hogyha az oktatásról kérdeztem őket, akkor az volt a válaszuk, hogy az iskolában a gyerekeknek a törvény megengedi azt, hogyha 6-8 szülő kérvényezi, hogy cigányul tanulhassanak a gyerekek, akkor valószínűleg tehát pozitív választ kapnának arra, hogy akkor biztosítanak olyan tanárt, hogyha esetleg van, és tanulhatnak cigányul. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kötelező órák után ilyen szakkörszerűen, de hogy erre nem volt a gyakorlatban példa. Tehát iskolai keretek között nem sikerül.
1: Én azt gondolom, hogy ez a kérdés ez nem csak a migránsok között, akik Kanadában élnek, aktuális kérdés, hanem ez itthon Magyarországon is, hiszen itt is egyre kevesebben beszélik a cigány nyelvet.
0: Igen, igen, ez itt is egy abszolút releváns kérdés, hogy itt az oktatásban hogyan jelenik meg. Itt is biztosítva van törvény által az, hogy kezdeményezhetik a szülők azt, hogy a gyerekek cigányul tanuljanak, mármint csak mint nyelvet, és akár cigányul is kaphatnak segítséget bizonyos tantárgyakban, hogy cigányul legyen elmagyarázva, például egy történelem, vagy egy földrajz téma, de tehát elméletben megvan, de gyakorlatban ez nagyon kevés helyen történik meg sajnos.
1: És mi a tapasztalatod, hogy itthon Magyarországon miért van ez a tendencia, hogy egyre kezdik elfelejteni a cigány nyelvet? Azok a közösségek is, ahol azért korábban nagyon erősen jelen volt.
0: Ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy miért tűnik el, hogy most ez, foghatjuk-e ezt a globalizációra, hogy most minden úgy felgyorsul, minden úgy online történik, és a nyelv, maga a személyes kommunikáció bármilyen nyelven is már kezd eltűnni, hanem inkább az online felületen való létezés.
1: Ott is lehet-e cigányul írni?
0: Lehet, de nem tudnak. Tehát, hogy van egy ilyen gát, hogy vagyis volt, nem tudom, hogy már ez mennyire kezd így szabadabb lenni, hogy nem tud, sokszor megfogalmazzák azt rokonaim is, hogy de nem tudok cigányul írni helyesen, és akkor nem is kezdi el.
1: Na jó, de hát a cseterésnek van egy ilyen sajnos rossz tulajdonsága, hogy a legtöbb ember az azt hiszem, hogy nem figyel oda a kellő helyes írásra. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, ez a rossz tapasztalatom. Tehát nem biztos,
0: igen,
1: hogy...
0: Igen, de valahogy ez ezt úgy... Valamilyen gát van bennük. Csak... Igen, tehát hogy az mégiscsak hogy kéne helyesen írni, de azért már ez kezd szerintem fellazulni. És már én is látok egyébként posztokat cigányul, aminek nagyon örülök, hogy már kezd megjelenni az online felületeken is a cigány nyelv. Ha a standard írás szerint, ha nem, de én már nagyon örülök, hogy megjelenik.
1: Te milyen megoldást látsz ennek a problémának a megoldására?
0: Arra érted, hogy...
1: Akár a cigány nyelvnek a hát újra tanulására Magyarországon, vagy akár kint a migránsok között Kanadában?
0: Hát én mindenképpen az... Arra gondolok, hogy az oktatásban kellene ezt, tehát a meglévő törvényeket a gyakorlatba fektetni. Tehát, hogy...
1: Tehát a törvény legyen, lehetőséget ad ezekre, és mégsem élnek és vele ezek a cigány családok?
0: Igen, mert például nincs elég cigány család, vagy nincsen olyan kvalifikált tanár, aki tudná őket tanítani. Tehát ezek a gátak vannak. Itt Magyarországon pedig még itt is kevés cigány tanár van, kevés cigány tanár képzés van, nincs is ilyen akkreditált képzés. És itt ez a folyamat, ez hiányos. Tehát, hogy így megakadnak mind a családok, mind a tanárok, mind az iskolák. És valahogy ezeknek az összehangolását látom.
2: Mai vendégem Ferkovicsné Vajda Melinda doktorandusz hallgató volt, akivel beszélgettem a romák migrációjáról és viszonyukról a romani nyelvhez. Tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metsolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a víz minta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A társszervezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasút társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
4: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 17-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Ferkovicsné Vajda Melinda, doktorandusz hallgató, akivel beszélgettem a romák migrációjáról és viszonyukról a románi nyelvhez. Tartsanak velünk ma este is!
6: Egyre divatosabb a digitális oktatás, főleg nyilván mióta a Covid betört.
7: Igen.
6: Azóta megtapasztaltuk, hogy mennyire nagy szükség lenne digitális tananyagokra. Nem tudom, te esetleg látsz-e ez ügyben valamiféle mozgolódást?
7: Látok, hál' Istennek. Inkább ilyen nemzetközi szinten látok mozgolódást. Most én is dolgoztam az ERIAC-kal, ez a European Roma Institute for Arts and Culture. Ez egy európai roma intézmény, és itt hangsúlyt fektettek arra, hogy készítsenek egy romani nyelvű tankönyvet. És most azt hiszem ez a harmadik publikációjuk, amiben dolgoztam velük. Ez egy egynyelvű tankönyv, ahol csak cigányul lehet az instrukciókat is olvasni, illetve még az A1 és az A2-ben azt hiszem, hogy biztos, hogy a szószedet az angolul van megadva, tehát cigány-angol. Tehát, hogy látok mozgolódást, és én ezt nagy örömmel veszem, hogy már vannak olyan tananyagok online és egyébként offline is, amihez lehet nyúlni, aki szeretné megtanulni vagy visszatanulni a nyelvet. Az angol közvetítő nyelv ez nagyon sokszor segít, mert akik a cigány nyelven dolgoznak, valahogy mindig erre az angolra térnek vissza, vagy hogyha publikálnak, akkor az angolul van leginkább, mert ahhoz nagyon sok ország hozzáfér. És én is ezt használom az óráimon, amit a CEU-ban tartok. Ott ugye több országból jönnek a diákok, és akkor ott az angol a közvetítő nyelv, és így tanuljuk a cigány nyelvet, és a tananyag is angol-cigány.
6: Térjünk vissza egy picit a gyökereidre, a családodra, ja. Hiszen azért én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy honnan indultál el, honnan érkeztél el idáig, hogy most a doktori disszertációdban a románi nyelv különböző aspektusaival foglalkozol. Mesélnél nekünk egy picit, hogy hogyan nőttél föl? Én anyukádat ismerem, hiszen ő a Románok Ert cigányháznak jelenleg az igazgatója. Igen. És számos programot szokott ott szervezni. Emlékeim szerint ő már a 90-es évek közepén már ott dolgozott a Románok Ertben, még akkor Zsigó Jenő vezetésével. Tehát ő nagyon benne van a roma kultúrának az ápolásában.
7: Igen, ő aktív szerepet vállal ebben. Ha jól emlékszem, ő 87 óta dolgozik a cigányháznál, Románok Ertnél. És volt egy megszakítás benne, de 2023 óta újra dolgozik a Románok Ertben, most már mint igazgató. És igen, kérdezett, hogy milyen gyökereim vannak, honnan érkeztem. Én már Budapesten születtem, édesanyám Szabolcs megyében hodászon nőtt fel, és én is a nyaraimat és az ünnepeket ott töltöttem a rokonokkal, de nekem is van egy ilyen kettős identitásom, úgymond, hogy hodász is, és Budapest is, úgyhogy mind a két helyhez kötődöm, és a Románok Ert pedig nagyon aktív szerepet játszott szintén az életemben, ahogy említettem az előbb is, hogy az identitásomat nagyon jól és erősen formálta szerintem. Hát a tanulmányaimat tekintve én a 9. kerületben érettségiztem a Szent György Albert iskolában, és én oda jártam első évemtől 12. évemig, és a végén nem tudtam eldönteni, hogy most mifelé menjek. Az biztos volt, hogy szeretnék tovább tanulni, de nem tudtam, hogy mered. Azt tudtam, hogy humán, és még az idegen nyelveket is szerettem, és így ugattam ki a társadalmi tanulmányoknál.
6: Az ELTE-n.
7: Az ELTE-n, így van.
6: Előtte pedig, ha jól tudom, színművészetet is tanultál, ami nagyon érdekes egyébként számomra.
7: Igen, ez úgy volt, hogy ez egy kicsit később jött az életembe. Az érettségi után nekem valahogy három út volt előttem. Nagyon érdekelt engem a maga a humán területek. Nagyon érdekelt a színészet, és akkor még ezen kívül érdekelt a nyelvészet, de azt olyan távolinak láttam, és akkor, ahogy utána néztem, azt akkor csak mester szakon oktatták. Tehát ahogy akkor felfedeztem én így az online tereken meg a tanáraimtól, úgy láttam magam előtt ezt az utat, hogy ahhoz először pedagógiát kell tanulnom, és majd csak akkor lehetek, tehát 5 év után körülbelül nyelvész, mesterszakos hallgató, és én azt nem szerettem volna, tehát azt úgy eltoltam, és akkor maradt a színészet, meg a társadalmi tanulmányok, és akkor a társadalmi tanulmányokat választottam először, és a színészet az úgy tért vissza az életembe, hogy amikor a 2018 körül a mesterdiplomámat vagyis a mester tanulmányaimat kezdtem el, akkor mellette egy OKS képzésen vettem részt. Tehát, hogy azért vártam rá sokat, de megérte. Megérte.
6: Mit adott neked a színművészet?
7: Húha, nekem nagyon sok mindent adott. Én alapvetően egy csendesebb, egy visszahúzódóbb lány vagyok, egy olyan, aki szeret megfigyelni, és az tök jó a társadalmi tanulmányokban a módszertant illetően, mert hogy ott van is erről szó, hogy ez a részvevő megfigyelés, az egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy én abban élem meg magam. Viszont a színészet azért ennek nem annyira mondom, hogy a másik fele, mert azért abban is kell, hogy jó megfigyelő legyen az ember. Úgyhogy talán ezt a másik felemet adta saját magamhoz, hogy a csendes és megfigyelő lányhoz még jött egy olyan lány, aki megmutatja magát. Mert hogy nekem meg úgy vettem észre, hogy arra szükségem is van, tehát hogy én akkor tudok közölni, hogyha engem erre megkérnek, vagy van helyem rá, megszólított helyem van rá, vagy van egy keretem erre, és akkor ott nem bánom azt, hogy én vagyok úgymond a főszerepben, viszont ha nem ilyen a helyzet, hanem ülünk egy konferenciateremben, és lehet kérdéseket feltenni, akkor én nem fogok kérdéseket feltenni. Csak ha megkérdezik, hogy Melinda mit gondolsz, akkor fogok. Szóval ezt adta valahogy a színészet, hogy egy előrelépést.
6: Egy személyiségfejlesztő tréning tulajdonképpen, így leegyszerűsítve. Igen. Fontosnak tartottad, hogy egyetemi tanulmányokat végezz?
7: Igen, azt nagyon fontosnak találtam.
6: Miért volt ez fontos számodra?
7: Valahogy ugye ezt a példát láttam anyukámnál, és a nagymamámnál is, hogy tehát olyan régre vezethető ez vissza, és nekem ez olyan magától értetődő volt, hogy szeretnék tovább tanulni. De emlékszem, amikor elkezdtem az iskolát 7 évesen, és kérdeztem anyukámat, hogy mi van, hogyha én nem szeretnék tovább, vagy nem tudok tovább tanulni, mert nem tudom, nem fog ez az egész iskola menni nekem. Mondta, hogy semmi baj, akkor valami mást fogok csinálni, tehát nem tovább tanulok, hanem szakmát tanulok, és abban is ki lehet teljesedni. Tehát, hogy ez nem volt rám erőltetve egyáltalán, egyszerűen csak érdekelt a téma, és a tanulás is megtetszett.
6: És akkor mivel azt hiszem, hogy a lábad előtt hevert a szakdolgozatodnak a témája, ezért gondolom, pont azért írtál azokról a cigány közösségekről, akik Budapestre ingáztak a 80-as években.
7: Igen, lehetséges ez, hogy annyira valahogy így körülvett ez engem, hogy de nem volt ez annyira magától értetődő nekem, tehát kellett nekem tanári segítség, konzulensi segítség ahhoz, hogy ezt a témát válasszam. Egyébként az is nehéz volt, hogy roma témát válasszak-e, vagy ne roma témát válasszak. Nagyon jó volt a témavezetőm, és roma téma mellett döntöttem,

0: mert szerettem volna egy olyan közösség tagja lenni, akik, tehát hogy azt erősíteni, hogy romák írnak saját magukról, és hitelesen, és ezt szerettem volna ezt a kört én is bővíteni. Úgyhogy ezért választottam ezt a témát.
1: De miután elvégezted az alapszakot, tovább mentél a CEU-ra tanulni, ahol szociológia és antropológia témakörben folytattál tanulmányokat.
0: Itt már, igen, ez körülbelül 16-17-ben volt, és ezt a CEU-s időszakot én nagyon élveztem, nagyon nehéz volt, de nagyon élveztem. Itt egy teljesen más közeg volt, mint az ELTE-n. Tehát ugye itt nemzetközi diákokkal tanultam egy osztályban, és az első évben, ami nyelvi előkészítő volt, ahol a középfokú angol tudást egy C1-esre próbáljuk megcélozni, ott csak roma diákokkal tanultam. Az Európa nagyon sok országából érkeztek diákok, és ezt az évet követően pedig felvételt nyertem a CEU szociológia és szociális antropológia, és kulturális antropológia szakára.
1: Ez érdekelt a legjobban, hiszen ez állt valahol a legközelebb a korábbi tanulmányaidhoz.
0: Igen.
1: Milyen tapasztalataid voltak ilyen nemzetközi kitekintésben?
0: Nagyon pozitív volt. A tapasztalatom a tanárok és az osztálytársaim szempontjából is kellett azért egy fél év, vagy egy év is, mire hozzászoktam a közeghez, hogy azért ez egy másik oktatási forma, más a kérdezési kultúra, más az, hogy hogyan szeretnének rávezetni egy-egy dologra, vagy hogyan dolgozunk fel egy témát. Sokkal szabadabb, de ugyanakkor egy nagyon szimpatikus módszer volt.
1: A nemzetközi kapcsolataidat sikerült egy picit elmélyíteni és képíteni?
0: Igen, én úgy gondolom, hogy sikerült. Nagyon sok jó szakembert ismertem meg. A professzoraim is nagyon elismertek voltak nemzetközi szinten, és most már az akkori osztálytársaim is jó szakemberek lettek, akikkel jó kapcsolatot ápolok a mai napig, és követem az ő pályájukat.
1: Természetes volt ezek után számodra, hogy te doktori tanulmányokat is végez? Mi motivált erre?
0: Annyira nem volt természetes, vagy hogy nem volt a terveim között, hogy én a mesterképzés után mindenképpen akkor utána szeretnék doktorira jelentkezni. Én ott egy évet ki is hagytam, és elkezdtem dolgozni, vagy lehet, hogy kettőt is, de az motivált leginkább, hogy azt láttam, hogy a munkaerőpiacon, akiknek ilyenfajta végzettségük van, tehát szociológia és antropológia, nagyon erős szakembernek kell ahhoz lenni, hogy jó munkahelye legyen az embernek, és ez egy segítség, hogyha még az ember még egy kicsit tovább tanul, doktorit szerez, és talán ez is úgy hozzá tud adni ahhoz, hogy még jobb szakember legyen az ember, és még több munkahely valahogy nyitottabban fogadja.
1: A doktori tanulmányok azért alapvetően arra irányulnak, hogy az ember kutatásokat végezzen.
0: Igen.
1: És ilyen irányban próbálja megnyitni az embernek a gondolkodását. Tehát még egy szakdolgozatban például másoknak a kutatásait gyűjtjük össze, és arra hagyatkozunk, hogy valaki leírt valamit, és akkor ezeket összegezzük, amiből vonunk egy konklúziót. A doktori tanulmányokban már a doktorandusz hallgató, vagy hát akkor már a végzett kutató dolgoz fel egy témát, amit tulajdonképpen nagyon specifikus téma szokott lenni, és akkor az ő nevére hivatkoznak már innentől kezdve. Tehát ez valami egészen más szint a korábbi tanulmányokhoz képest.
0: Igen.
1: Miben tudod majd szerinted hasznosítani a doktori tanulmányaidat? Milyen elképzeléseid vannak ezzel kapcsolatban?
0: Nekem ez egyébként csak reflektálva arra, amit mondtál, ez abban szerencsés voltam, hogy

0: Az én szakterületeim, amiket tanultam, tehát a szociológia és antropológia, az tudott úgy kinyitni, hogy ott már mi is kutathattunk. Tehát, hogy arra is tudtunk alapozni, és nem, idézőjelesen nem csak szakirodalomra. Tehát már ott elkezdtük ezt a kutatói énünket építeni, amit most teljesítünk ki leginkább, és majd szeretném folytatni egyébként a jövőben is, szeretnék kutatásokat végezni, és szeretném publikálni, és ennek örülnék a legjobban, hogyha különböző kutatócsoportok tagja lehetnék, és kutathatnék roma közösségekben, de abszolút nyitott vagyok arra is, hogy nem roma témát dolgozom fel, hanem csak antropológiai vagy nyelvészeti témát. De nem roma téma.
1: Neked milyen elképzeléseid vannak, hogy hol lehet ezt a tudást hasznosítani? Esetleg minisztériumokban, vagy különböző nemzetközi szervezeteknél?
0: Inkább a második, a nemzetközi szervezeteknél, úgy gondolom. Meg én nagyon hálás vagyok azért, hogy az angolt azt el tudtam úgy sajátítani, hogy egy magasabb fokon beszélni és írni is ezen a nyelven, tehát akár publikálni is, és ez egy nagyon nagy segítség, tehát hogy ez egy nagyon nagy lehetőség ahhoz, hogy nemzetközi szervezeteknél elhelyezkedni, vagy akár csak mint kutató bekapcsolódni a munkájukba. Valahol itt látom a helyem.
1: És milyen elképzeléseid vannak még a jövőre nézve? Miket szeretnél még elérni? Most ugyebár nem vagy egyszerű helyzetben, hiszen egy kicsi babával,
0: igen,
1: azért én azt gondolom, hogy nagy kihívás folytatni a doktori tanulmányokat, igen, és már ha csak egy pici is van a végéből,
0: igen,
1: de akkor is le kell adni, és meg kell írni azt a doktori disszertációt, hogy megkaphasd ezt a...
0: Igen, ebből a szempontból most nem vagyok könnyű helyzetben, mert egy egyéves kis baba mellett nem a legegyszerűbb olvasni, írni, gondolkodni. Nekem erre, én az estéket használom erre, hogy haladni tudjak a doktorimmal, és majd az estéket is szeretném a jövőben is erre felhasználni, meg hétvégéket, és akkor itt a férjem is besegít. Tehát az első jövőbeli célom az, hogy a doktorimat megszerezzem, aztán pedig, hát ha egy ideális képet nézünk, akkor én nagyon örülnék, hogyha kutatóként el tudnék helyezkedni. Nagyon szeretek még egyébként fordítani is. Cigányról angolra, angolról cigányra, vagy egyébként magyarul is nagyon szeretek dolgozni. Ezeket a munkákat is nagyon szeretem. És akkor a harmadik szívem csücske pedig a színészet. Az pedig nem tudom, hogy jelenik majd meg az életemben, de nagyon örülnék, hogyha megjelenne, akár szinkronizáláson keresztül is.
1: Egy kényes kérdés, ha igen, megengeded.
0: Igen.
1: Azért a roma nők, főleg az olasz cigány családokban, én azt gondolom, hogy nem mindig vannak az előtérben. Te neked ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak, illetve így, hogy már doktori tanulmányokat végzel, és már majdnem befejezted, és már csak egy egészen pici választ el tőle, azért hamarosan olyan kapuk nyílnak meg, amik nagyon kevesek számára.
0: Nekem, hogyha itt a szüleimre gondolok, akkor nekem anyukám ugye végzettsége szerint antropológus, édesapám pedig szociológus. Tehát, hogy kiegyenlítődött ott a helyzet, ha így az iskolai végzettséget nézzük. És ha bár nem éltek együtt a szüleim, de valahogy ezt a mintát, ezt újra élem, mert hogy az én végzettségem szerint antropológus vagyok, a férjem pedig ő is a CEUM végzett, és akkor itt próbálom most magyarra fordítani, hogy ő mi, de ő pénzügyi financial managerként dolgozik most, és tehát ő pedig egy ilyen reál végzettségű ember, tehát hogy ez is kiegyenlítődött nálunk, és
1: de te most szintet lépsz majd.
0: Szintet. ő ennek egyébként nagyon örül, és mindig azt mondja kislányunknak, hogy akkor az anyukád doktornéni lesz. És milyen szuper lesz, hogy

0: és mikor és hogyan legyen a babával, és ki mikor tud szabad idejében még dolgozni, vagy tanulni. És akkor ezt még anyukámat bevonjuk, és ő nagyon nagy segítség ebben.
1: Világos. Igen, tehát azért meg kell, hogy mondjam, nekem is az a tapasztalatom, hogy azért egy doktorandusz hallgatónak nem egyszerű a feladata, és általában egyedül nagyon nehéz ezt végigvinni. Tehát mindenféleképpen szükség van a család támogatására, mert annyi időt és annyi energiát veszel a kutatás, a tanulmányok, a felkészülések, hogy egyedül ezt valahol őrülten nehéz megvalósítani.
0: Igen, nagyon nehéz lenne ezt így egyedül. De tényleg hálás vagyok azért, hogy ők biztatnak ebben, és amikor már nagyon nem szeretném tovább folytatni, akkor tényleg motiválnak abban, hogy milyen jó lesz ez, hogyha meg lesz, és akkor igazából akkor sincs vége az útnak. Lehet azt mondani, hogy akkor kezdődik az út.
1: Sőt, így van, pontosan.
0: Csak akkor már megvan egy végzettség, és akkor ahhoz méltóan kell kutatni és publikálni. Talán abban az a nehéz.
1: A publikációk szintjén hogy állsz most? Nyilván ez is valahol követelmény, hiszen minél több publikációnak kell lennie.
0: Igen.
1: Így a disszertáció leadásához közeledve.
0: Itt még vannak már publikációim, de még ezen a téren még fejlődnöm kell, és publikálnom kell, és én úgy gondolom, hogy most jön az az időszak, amikor még publikálni fogok olyan folyóiratokba, amik az egyetemhez köthetőek. Tehát a nyelvészettel foglalkozó folyóiratokba. Eddig inkább szociológia és antropológiai platformokon publikáltam leginkább a szakdolgozatomhoz kapcsolódó kisebb kutatásokat. Úgyhogy most így állok.
1: És hogyan szeretnéd kibővíteni a kutatásaidat a következő időszakban?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én még itt szeretnék ezzel a csoporttal foglalkozni a jövőben.
1: Bocsánat, azért mondjuk el tulajdonképpen, hogy igen, miről is szól a kutatásod. Ez a roma migránsok viszonya a romani nyelvhez és a többnyelvűségi helyzetükhöz. És akkor ezt szeretnéd nyilván kibővíteni valamilyen szinten.
0: Ezt szeretném kibővíteni, de lehet, hogy valahol szűkíteni, és úgy bővíteni, hogy szűkítem a témát, és egy kicsit azt jobban kutatni, egy kicsit mélyebben kutatni. Gondolok itt arra, hogy a célcsoportom azok a gyerekek lesznek, és akkor őket végigkövetni, hogy például óvodáskortól mondjuk, nem is tudom, olyan általános iskolás korig milyen a nyelvi fejlődési szintjük. Illetve még gondolok arra, hogy szeretnék olyan kiadványokat készíteni, amik romani és angol nyelvűek, és kíváncsi vagyok arra, hogyha van egy ilyen online tananyag, amihez nyúlhatnak, ami tényleg színes és gyerekbarát, és mesékkel, mondókákkal, dalokkal van tele, hogy ezt használva, vagy ezeket a kiadványokat használva, hogyan fejlődik az ő tudásuk. Úgyhogy szerintem ez ilyen jövőbeli kutatásom lesz majd, hogy a gyerekeket vizsgálja.
1: Tudom, hogy még egy picit korai a kérdés, hiszen a kisbabád még csak 1 éves, de azért hát, ha van valamiféle elképzelésed arról, hogy te milyen módot fogsz választani arra a jövőben, hogy az identitását jobban erősítsd. Egyáltalán fontosnak tartod-e a gyermeked esetében az identitásának az erősítését?
0: Mindenképpen fontosnak tartom. Hát az egyik út az a nyelv lesz, vagy már az is, mert hogy 2 nyelvűként neveljük őt, és a nyelven kívül pedig szeretném a családon kívül olyan roma közösségekbe vinni, ahol találkozhat a kultúrájával. Tehát most megint itt most csak a hirtelen a romanokére tudok gondolni, hogy olyan programokra vagy a gyerekházba vinni őt, amíg cseperedik és óvodás nem lesz, hogy találkozzon a kortársaival, roma gyerekekkel, és akkor valahogy így. Amit én megéltem gyerekkoromban, azt próbálom majd. De hogyha nem

0: lesz erre lehetőség, akkor minél többet beszélgetni vele otthon erről, és olvasni erről, és megélni a kultúránkat családon belül és kívül is.
1: Milyen nyelven beszéltek otthon, főleg a gyerekkel?
0: Cigányul és magyarul is.
1: És van olyan, hogy mondjuk csak te cigányul, apuka pedig magyarul, vagy fordítva, vagy teljesen vegyes?
0: Vegyesnek mondanám. Igen, vegyesnek mondanám. Mi, aki a csak cigányul beszél, vagy túlnyomó rész cigányul, az az anyukám. Ő hozzá ilyen 90%-ban cigányul. Igen.
1: Tehát ők cigány nyelven beszélnek, amikor elviszed hozzá.
0: Igen. Aha. Igen.
1: Tehát akkor ez tulajdonképpen neki is fontos, hogy ezt a fajta kultúrát továbbadja az unokájának, illetve, hogy erősítse az identitását.
0: Igen, nagyon fontos neki.
1: Vannak egyébként olyan kutatások, tudomásom szerint, hogy nagyon fontos ezeknél a piciknél, pont olyan egyéves korig, 11 hónapos korig, hogy minél többet hallják az anyanyelvükön kívül, mondjuk egy adott idegen nyelvet, akár angolt, akár cigány nyelvet, még ha nem is beszélnek rajta, később annál könnyebben megértik ezt a nyelvet, illetve annál jobban hozzászokik a fülük.
0: Én is ilyen kutatásokat olvastam egyébként, hogy minél korábban kezdjük el a gyerek, tehát hogy születésétől kezdve már nyugodtan beszélhetünk a gyerekhez több nyelven is, mert hogy az ő agyuk el tudja választani ezeket, és semmi baj nincsen azzal, hogyha egy gyerek, mert hogy a felnőtteknek is olyan a nyelvi készletük, aki például kétnyelvű vagy többnyelvű, hogy nem szeparálja el a nyelveket, hanem például a cigány és a magyar az együtt van benne a nyelvi készletben, és szituációtól és helyzettől függően jön az, hogy most milyen nyelven fog megszólalni. Persze olyan környezetben, ahol mind a két nyelv adott. És hogy én sem szeretném azt, hogy lekorlátozni a gyereket, hogy csak magyarul vagy csak cigányul szólni hozzá, sőt, ezt bővíteni szeretnénk, azt még meg kell beszélnünk a párommal, hogy az angol nyelvet, azt hogyan mutassuk be neki, mert mind a ketten beszélünk angolul, de hogy nem tudom, hogy ez így oké-e, hogy nem anyanyelviként beszélek hozzá angolul, hanem majd csak ráerősíteni esetleg akkor, amikor egy angol nyelvű szakkörre vagy óvodába jár, és akkor kezdeni el az angolt is. Ezt még úgy megbeszéljük otthon.
1: Hadd osszam meg veled a saját tapasztalatomat. Jó. Is, hiszen nekem fél éves lesz napokon belül a kisgyermekem. Mi úgy oldottuk meg ezt a problémát, hogy mi angolul nézetjük vele a rajzfilmeket, habár nyilván még nem ért belőle semmit, de én nagyon fontosnak tartom, hogy most megismerkedjen az angol szavaknak a hangzásával, a lejtésével,
0: igen.
1: És aztán később én azt gondolom, hogy sokkal könnyebben fogja megérteni, és sokkal könnyebben fog ráállni az agya ezeknek, tehát ebben az esetben az angol nyelvnek a szavaira. És egyébként nagyon fontos, hogy ha az ember tulajdonképpen anyanyelvi szinten beszél valamilyen nyelven, akár több nyelven is, akkor az teljesen más agyi területeken raktározódik el, mint hogyha valaki tanult nyelvet, mondjuk nem tudom, tizenévesen kezd el tanulni a harmadik nyelvet, az egészen másfajta agyi területeket használ, és ezért az soha nem lesz olyan, mint az anyanyelv. Úgyhogy ezért tartom fontosnak, hogy már így nagyon-nagyon pici korban ezt erősítsük, és akár óvodában, mi is egyébként azt tervezzük, hogy majd idegen nyelvű óvodába fog járni, mert hiszen, hogyha ott sikerül elsajátítani, megismerkedni akár az egy idegen nyelvvel, akkor az nagy előnyt fog jelenteni számára.
0: Igen, igen. Mi is ezt tervezzük, és most a Kanadában élő családokra gondoltam, hogy ott annyira jó az, hogy az a többnyelvűségi környezetben nőnek fel a gyerekek, hogy minimum két nyelvet beszélnek, tehát a magyart és az angolt, vagy éppen franciát, és hogyha montreali családokra gondolok, akkor ott pedig hármat beszélnek a gyerekek, már óvodáskorban, mert hogy ott a hivatalos nyelv, a francia, viszont az angol is abszolút egy beszélt nyelv, és angol-francia az úgy jön nekik, már 3-4 éves korban, és mellé a magyar. Szóval ez egy nagyon dicsérendő példa, hogy ott a két hivatalos nyelvet ennyire támogatja a törvény. Hogy ahol az angol van előnyben, ott a franciát támogatja, ahol a francia, ott az angol támogatja, hogy mind a kettő tudjon egyenértékűen épülni.
1: Tulajdonképpen nagyon fontos egy kisgyereknél az, hogy minél korábban elkezdjen idegen nyelvet tanulni, vagy legalább hallgassa azt az adott idegen nyelvet, és akkor ebből aztán ki tudja, hogy mi jön még ki. Igen. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk a doktori disszertációdról, illetve annak a témájáról, amely a roma migránsok viszonya a románi nyelvhez és a többnyelvűségi helyzetükhöz. És remélem, hogyha ismét publikálsz ezzel kapcsolatban, akkor azt majd megosztod velünk.
0: Abszolút.
1: És mindenféleképpen vevők vagyunk ezekre az információkra és ezekre az érdekes témákra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Mai vendégem Ferkovicsné Vajda Melinda doktorandusz hallgató volt, akivel beszélgettem a romák migrációjáról és viszonyukról a románi nyelvhez. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra,
3: akkor Roma Szalon.
4: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Szirigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések. Tavész baktáló.
1: Rádió Dick. Hallod?

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Rádió.

0: Ez a Rádió Dik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Magyarországon a romák jelentős része keresztény vallású. Sok család a római katolikus egyházhoz tartozik, különösen azokban a régiókban, ahol a magyar lakosság körében is erős a katolikus hagyomány. Más közösségek református vagy görög katolikus vallásúak. Az elmúlt évtizedekben számos roma ember csatlakozott különböző protestáns felekezetekhez, például pünkösdista vagy baptista gyülekezetekhez. Ezek a közösségek gyakran nagy hangsúlyt fektetnek a személyes hitre, az összetartozásra és a közösségi támogatásra. A vallás a roma közösségek életében sokszor nem csupán egyházi hovatartozást jelent, hanem a családi és közösségi kapcsolatok fontos részét képezi. A keresztelők, esküvők, temetések, vallási ünnepek gyakran kiemelkedő szerepet töltenek be a közösségi életben. A család tisztelete, az idősek megbecsülése és a rokoni kapcsolatok fontossága sok roma közösségben összefonódik a vallási értékekkel. Számos roma közösségben erős a hit Istenben, a túlvilágban és a lélek létezésében. A vallásos gyakorlat mellett gyakran fennmaradtak olyan népi hagyományok és hiedelmek, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül az egyházak tanításaihoz. Egyes közösségekben például nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak, a szerencsének, vagy bizonyos babonás elképzeléseknek. Ezek a hiedelmek azonban nem minden roma csoportra jellemzők, és sokszor ugyanúgy megtalálhatók más népcsoportok hagyományos kultúrájában is. Kelet-Európa több országában, például Romániában, Szerbiában vagy Bulgáriában sok roma az ortodox kereszténységhez tartozik. A Balkán egyes területein élnek muszlim roma közösségek is, akik az iszlám vallást követik. Nyugat-Európában szintén változatos vallási képet találunk, vannak katolikus, protestáns és más felekezetekhez tartozó roma csoportok. Ez jól mutatja, hogy a roma identitás nem egyetlen vallás köré épül, hanem különböző vallási hagyományokkal képes együtt élni. A modern korban a roma vallásosság több helyen megújult. Sok közösségben a vallási gyülekezetek nem csak lelki támogatást nyújtanak, hanem segítenek a társadalmi problémák kezelésében, az oktatás támogatásában és a közösségi összetartozás erősítésében is. A vallási közösségek szerepet vállalnak a fiatalok nevelésében, a családok támogatásában és a kulturális identitás megőrzésében is. Összességében elmondható, hogy a romák vallási élete rendkívül változatos. Nincs olyan vallás, amely kizárólagosan a roma néphez tartozna. A különböző országokban élő roma közösségek általában annak a térségnek a vallási hagyományait követik, ahol élnek. A hit ugyanakkor sok helyen fontos szerepet játszik a közösségi összetartozásban, a családi életben és az identitás megőrzésében. A roma vallásosság így egyszerre tükrözi a helyi vallási hagyományokat és a roma közösségek saját kulturális értékeit is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 18-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Bakondi Jászmin, fiatal színész énekes, akivel beszélgettem a színművészetről, az életéről és a japán kultúráról. Tartsanak velünk ma este is! Mai vendégem Bakondi Jászmin, fiatal színész énekes. Köszönöm, Jászmin, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is üdvözöllek.
3: Ismerjük egymást már egy ideje, hiszen igen, nagyjából együtt kezdtük itt a rádiózást a Rádiódik FM 100,3 hullám hosszán, igaz? Tehát nagyjából 2022-ben indult a rádió valamikor évelején, ha jól emlékszem, igen, és te nagyjából fél évvel később csatlakoztál hozzánk, aminek nagyon örültem egyébként én is. Baranyi Rolanddal közösen kezdtétek el a Regeneráció című műsort. Igen. Mesélj, hogy jött ez neked?
4: Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, nekem már akkor is régi vágyam volt veled külön beszélgetni egyébként.
3: Köszönöm.
4: Igen, a Regeneráció volt a mi közös műsorunk, ami egyébként ugyanúgy még műsorom van, a Regeneráció. Amikor én leérettségiztem, igazából ez a történet ott indult, hogy megszereztem ugye a normál időben az én kis érettségimet, és emiatt Kökény Anna behívott egy beszélgetésre, hogy beszéljek mégiscsak erről, hogy milyen így éretnek lenni, úgymond ez volt igazából a téma.
3: Igen, említsük meg, hogy igen, ő a, tulajdonképpen a Roma Szalonnak a főszerkesztője.
4: A főszerkesztője, igen, igen, igen. És sokat beszélgettünk, meg akkor azért így volt egy-két ötlet, hogy ja, hát mi lenne, ha, és borzasztóan élveztem, tehát én ahogy amikor először ide becsücsültem ebbe a székbe, akkor én azonnal szerelmes lettem a rádiózásba, tehát nekem tényleg abszolút szerelem. És jött akkor ez a lehetőség, hogy mi együtt dolgozhatunk a Rolanddal, és elindítjuk a Regeneráció című műsorunkat, ahol ugye nagyon sokféle témát feszegettünk együtt, időnként ugye külön, most már ugye Roli külön csinálja, viszont tényleg teljesen külön eltérő témákat feszegettünk, illetve nagyon eltérő vendégeket is hívtunk be a rádióba, tehát hogy csodálatos emberekkel, mint Viktor Tamás, Grillusz Dorka és Josi barát például, uh-huh, tehát hogy ő is egy csodálatos vendégünk volt, nagyon sokat tapasztaltunk, nagyon sokat tanultunk egyébként, uh-huh, inkább a magam nevében beszélek, hiszen ő ugye még mindig ebben dolgozik. Tehát nekem csodálatos megtapasztalás volt egyébként ez, hogy így együtt csinálhattuk ezt, és ugye mi Rolival nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, egészen pontosan én 4 napos voltam, mikor először találkoztunk.
3: Akkor valóban régi a barátság.
4: Igen, eléggé. Igen, igen, igen, igen.
3: Én emlékszem, amikor bekerültem a Rádió C-be először 2001-ben, és akkor én zeneakadémista voltam, 19 éves voltam még csak, tehát tulajdonképpen hasonló korban voltam, mint akkor, mint most te, és hihetetlen élmény volt számomra is, tehát ezt tényleg csak úgy csinálhatja az ember, hogy óriási lelkesedésből és óriási vágyal, hogy az ember egy picit megmutassa magát. Akkor te is ugyanezt érezted tulajdonképpen.
4: Abszolút, igen. Meg ugye bennem van nagyon az, hogy bármiről, bármikor, bármennyit tudok beszélni, és imádtam ezt kihasználni, igen, itt is, hogy oké, volt egy kérdés, és arra azonnal 10 percen keresztül, fél órán keresztül bármeddig tudok róla beszélni. Olyan dologról is akár, amiben egyébként annyira mondjuk nincsen tapasztalatom, vagy annyira nem tudok róla sokat, de hát az ember megtanul rizsázni egy idő után. Tehát,
3: hogy... Na jó, azért tegyük hozzá, hogy ez tehetség kérdése. Tehát van, aki erre képtelen egyébként, és van, akinek ez egy olyan adottsága, ami egyszerűen vele született, és ezt nagyon nehéz egyébként megtanulni szerintem. Tehát akiben ez nincs benne, az annak ez nem működhet úgy.
4: Én szerettem ezt kihasználni, uh-huh, meg a mai napig nagyon szeretem ezt kihasználni, tehát én igazából a szabad időmben is, meg amikor nem itt vagyok, vagy éppen nem a színpadon vagyok, én ugye akkor is rizsázós munkát végzek nagyon, lehet, hogy erről már beszéltem, de ugye én hivatalosan egyébként operátor, vagy ügyintéző, telefonos ügyintéző vagyok, ebből adódóan már rájöhettek a hallgatók is, hogy elég sokat beszélek. Úgyhogy ott is muszáj azért tényleg megmagyarázni a dolgokat, és nekem ott is mindig sikerül. Uh-huh.
3: És visszatérve a műsorra, ki volt a kedvenc meghívott vendéged?
4: Hú.
3: Akire úgy szívesen emlékszel vissza?
4: Nagyon-nagyon sokan jöttek be hozzánk, uh-huh, elképesztő sokan. Akivel nagyon nagy élmény volt beszélgetni, természetesen Jósi barát, tehát ő nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Vámos Miklós is egy csodálatos élmény volt, tehát nyilván itt hatalmas nevekről beszélünk, igazi példaképekről van szó, akiktől egyébként meg tényleg ismétlen magam példát lehet venni, és nagyon-nagyon borzalmasan zseniális emberek, és hatalmas élmény volt velük beszélgetni, és kérdezni tőlük, és közvetlenül kommunikálni velük, és nem csak azt hallani, amit éppen a tévében vagy az interneten mondanak, írnak róluk, illetve akik mondjuk közelebb álltak hozzánk, tehát hogy én azt is nagyon szerettem, mikor közvetlenül ismerős jött be, akik már egyébként is ugye magánéletben ismertünk, beszélgettünk velük, vagy napi kapcsolatban voltunk. Velük is teljesen más volt úgy leülni, műsort csinálni, hogy tudtuk, hogy egyébként ismerjük már, és olyat kérdezni tőle, amire lehet, hogy mi tudtuk a választ, de egyszerűen csak szerettük volna őt megmutatni, úgymond a idézőjelben a nagyvilágnak. Úgyhogy ez a két opció van, amikor valakit az ember csak a képernyőn lát, meg aki tényleg ismer, csak egyszerűen szeretné bemutatni az embereknek, mert csodálatos, amit véghez vitt.
3: Egy zenész, egy színész, egy előadó művész számára a színpad az a hely, ahol megmutathatja magát. Egy rádiós szakembernek pedig nyilván a mikrofon előtt ülve a stúdió keretein belül van lehetősége kibontakoztatni a kis szárnyait. És tulajdonképpen az az a hely, ahol igazán otthon érezheti magát, illetve ez az ő színpada. Itt nyilván színpadi rutint azért meg kell szerezni, tehát ez idő, míg az ember ehhez hozzászokik, ebbe beletanul, mert valójában nincs olyan, hogy az ember beiratkozik egy rádiós iskolába, és akkor megtanul rádiózni. Persze van, igazából van, tehát nyilván kommunikációs szakon, meg hasonló szakokon azért tanulnak ilyesmit, meg az alapokat, meg a beszéd, de tulajdonképpen én azt gondolom, hogy neked nagyon sokat segítettek a színpadi jelenléteid. Hiszen te korábban színészkedtél is. Illetve elég régóta színészkedsz.
4: Így van, igen, igen. Hát ugye gyermekkoromban indult ez a történet is, nagyon-nagyon rég. Igazából, ha nagyon vissza kéne a gyökerekhez menni, akkor óvodában indult a dolog, egyetlen egy mondókával. És észrevették az óvónők, hogy igazából 10 perc múlva tudtam a verset. És akkor ez így feltűnt a pedagógusoknak, logopédus is volt ott, és hihetetlen volt neki nagyon, hogy mennyire szépen tudok beszélni. Nyilván nekem is volt beszédhibám, hiszen kis gyerek voltam, de nagyon gyorsan tanultam, tehát hogy utána kisiskolában nagyon szerettem a nyelvtörőket, akkor is borzasztó sokat beszéltem, nagyon gyorsan megtanultam szépen folyékonyan olvasni, tehát hogy ezek azért így megmutatkoztak, meg ugye én ilyen iskolába is jártam már első osztálytól kezdve, ahol nekünk színészmesterség, beszédtechnika, külön ilyen szakmai óráink voltak, és mi minden év végén volt egy külön szakmai bizonyítványunk, amiben mi jegyeket kaptunk ilyen tantárgyakból. Tehát, hogy nekünk ez volt egyébként is. Csak én már ugye 7.-8. osztály környékén, én akkor már külön jártam ugye a Karaván Színházba, és én a mai napig egyébként aktívan játszom és dolgozom velük.
3: Tehát akkor te már általános iskolában tulajdonképpen megtanultad a szakmának az alapjait, a kezdeteit, ami egyébként én azt gondolom, hogy egyrészt a rádiózás miatt is nagyon hasznos, másrészt általában fontos lehet egy gyereknek, egy kisgyereknek, hiszen a drámaórák, a drámapedagógia valahogy felszabadítja a gyerekekben rejlő belső érzelmeket. Tehát én azt gondolom, hogy ez általános fejlesztő értéke van.
4: Egyetértek, mert hogy mindenki, aki ugye mi osztályunkban volt, meg hát nem csak mi voltunk az egyetlen ilyen művészeti osztály, vagy dráma osztály, mi így hívtuk magunkat, és bárki, aki egyébként oda járt, az valahogy tudta hasznosítani ezt a tudást, amit ő 8 év alatt ott megszerzett. Tehát, hogy én lettem az egyetlen, aki tovább maradt a színpadon, úgymond, és valójában a színpadon sikerült felnőnöm, és nagyon-nagyon hálás vagyok emiatt, hogy hogy egyrészt nem csak a szüleimet, nem csak a nagyszüleimet, családtagokat láthattam színpadon, hanem én magam is úgymond ott cseperedhettem fel, mint ők. És valóban így visszatérve, ugye nem csak nekik volt nagy megtapasztalás ez, hogy színpadon játszottak, jelmezek, beszédtechnika, improvizatív feladatok voltak, amiket most már például legalább abban tudnak hasznosítani, hogyha rendelnek egy pizzát, akkor nem azt mondja, hogy szia, pizza vagyok, és egy jázmint szeretnék kérni, annyira izgul, hanem el tudja mondani értelmesen. Tehát legalább ebben hasznos volt mindenkinek, hogy az életben tudják ezt hasznosítani. Én pedig, hála Istennek, itt is tudtam mindent, amit ott megtanultam. Elsősorban azért emiatt a karavánnak vagyok nagyon hálás egyébként, mert ők dupla olyan tempóban, dupla olyan lelkesedéssel, tehát hogy a szívük, lelkük az alapítónak is egyébként, meg mindenki, aki ott volt velünk, és körülölelt minket, és tanított minket, mint anya a gyermekét egyébként. Tehát elmondhatom, hogy igazi szülői feltétel nélküli szeretet és gondoskodás van bennük. Amit a mai napig érzünk, pedig már ugye azért a csapatnak a legnagyobb része felnőtté vált, tehát 18 éven felüliek lettünk mindnyájan. Sőt, ugye nagyon sokan már dolgoznak, egyetemisták, lassan megházasodnak, tehát hihetetlen, hogy mennyire rohan az idő, és még mindig ugyanannyira vállalják a felelősséget értünk, és bármikor tudunk hozzájuk fordulni. Tehát csodálatos, hogy miben nevelkedtünk, úgymond, és ezért érezzük magunkat szerintem annyira biztonságban a színpadon.
3: Karaván színházra még visszatérünk, azonban most kanyarodjunk a gyermekkorodra, nagyon kis gyermekkorodra. Milyen családban nevelkedtél? Nálad azért én azt gondolom, hogy a zenész gyökerek azok nagyon erősek.
4: Bizonyám, igen. Édesanyám, sőt, kezdem régebről, például a nagyapám, ugye ő nagybőgős, a keresztapám is, akit azért többen ismerhetnek, ugye ő Lázár Gyula, és édesanyám ugye Lázár Éva, tehát igazából az anyai ág az csak zenészekből áll valójában. Egyébként nők is tanultak zenét, illetve ugye mindenki nagyon közel áll a zenéhez. Itt kávéházi muzsikáról beszélünk, illetve klasszikus zenéről elsősorban, viszont a jazztől sem állnak ugye egyáltalán távol, tehát ez azért abszolút egy ilyen fúziós családdá vált, én azt gondolom.
3: Akkor ez nagyon meghatározó volt számodra, hogy ebben nevelkedtél, ebben nőttél fel, hiszen akiket láttál magad körül, azok fantasztikus zenészek, és mind a színpadon vannak még a mai napig is.
4: Így van, igen, igen. Sőt, még nagyapám is egyébként, aki ugye már 66 éves lesz hamarosan, és még mindig ugyanolyan lelkesedéssel készül muzsikálni, és csodálatos egyébként, hogy tényleg ezek a gyökerek nálunk, és annyi tapasztalat, tehát hogy mindig ezt mondtam, hogy autodidakta énekesként, ha hívhatom így magam, konkrétan, hogyha kérdésem volt, a konyhából jött a válasz. És ezt imádtam, hogy nem kellett a neten utána nézni, meg nem kellett felhívni a szolfés tanárt, hogy Marika néni, nem tudom, most ez a kérdésem, és nem értem, hogy mi történik. Kérdezhettem, válaszoltak, tehát hogy abszolút ott is egy olyan felkarolás történt így a családi körben, vagy így a család szempontjából, hogy evidens volt, hogy felvisznek valahogy a színpadra. Tehát, hogy édesanyám, ő igazi zeneőrült, azt elmondhatom róla, hogy neki tényleg a zene a mindene, és abszolút abban a hitben élünk, és mi úgy éljük a mindennapjainkat, hogy a zene az gyógyít, a zene felvidít, és minden a zene nekünk. És magzati korban, amit még így műsoron kívül is beszélgettünk, hogy nekem már magzati korban is megvolt a zene hallgatásnak az élménye.
3: Mit hallgattál? Mesélj!
4: Hú, mindenfélét, klasszikus zene volt elsősorban. Nem emlékszem sajnos, ezt most így nem tudom megmondani, viszont az biztos, hogy nagyon sok japán és koreai szerzeményt, mindenfélét hallgatott anyukám akkor, és ez így vissza is köszönt így felnőtt koromra, de egyébként még a születésemnél is bömbölt a zene, de mindenféle, tehát hogy itt itt a Metallicától kezdve Michael Jacksonon át a Ella Fitzgerald, Amy Winehouse, tehát itt mindenki volt, és klasszikus zene is volt ezeken kívül. Tehát ezt a zenei gazdagságot, amit anyukám hozott magával, azt átadta nekünk is a testvéremmel. Uh-huh. Hát mi leginkább zenei gazdagságban nőttünk fel, inkább ezt tudom mondani.
3: Akkor természetes volt számodra, hogy te is zenét fogsz tanulni, akár hangszeren, akár éneken, csak lényeg az, hogy valamiféle közöd legyen a zenéhez.
4: Akármilyen hihetetlen, nem. Mert hogy amikor kicsi voltam, akkor egy tiszta hangom nem volt, tehát én annyira nem tudtam énekelni, hogy konkrétan minden óvónő azt mondta, hogy nagyon ügyes a kislány, de énekelni nem tud. Tehát borzasztó volt, nem is volt szimpatikus nekem sem egyébként annyira, hogy most én énekeljek. Gitároztam egy hónapig, aztán valahogy feladtam. Tehát nekem akkoriban sokkal fontosabb volt a tánc, meg a színház fogalma, mint maga a zene. Tehát a zenéhez közel álltam, de mint hallgató, nem úgy, mint... Mint gyakorlott, mint előadó, így van, igen.
3: És hogyan kerültél kapcsolatba a színházzal?
4: A színház az megint egy nagyon, hát, régi történet, mert hogy a nagynéném is egyébként, meg anyukám is nagyon sok prózamondót nyert, voltak ilyen körökben is, tehát hogy ilyen tanoda, ilyen diákszínjátszó körökben is voltak, és valószínűleg innen eredhet ez a szerelem, mert ez is egy külön szerelem, és amikor én kicsi voltam, akkor anya nagyon sok verset tanított nekem, eleve úgy aludtam el mindig, hogy mesét kellett nekem olvasni, amiket én valahogy megtanultam, tehát hogy ha ő elolvasta nekem egyik éjszaka, én már reggel úgy ébredtem fel, hogy én azt a mesét már tudtam. De legalább a harmadik éjszaka után, tehát hogy valahogy ezekre így nagyon rá volt állva az agyam, és ezt észrevették, és később, amikor iskolába kellett már menni, és elballagtunk az oviból, akkor választanom kellett egy iskolát, ugye akkor mi a 6.-7. kerületben laktunk, és így választanom kellett, hogy kínai szakra megyek-e a Terész templom mellé, vagy pedig választhatok mást, és akkor elmegyünk a dobsuliba, és akkor ezzel már is árultam, hogy hol jártam suliba. De hát nekem szimpatikusabb volt akkor az, hogy voltak ugye színjátszókörök, énekeltek, táncoltak, nem tudtam azonosulni annyira így a kínai nyelvvel, tehát akkor ez így nem volt, elég idegen volt, meg ismeretlen, megmondom őszintén. És amikor bementem a felvételimre, mert hogy ezt így hívták, külön felmérő volt, hogy akkor a gyerekeket melyik osztályba tegyék be, ugye inkább a matekosok, akik inkább így a nyelv, meg a matematika, meg a reál tantárgyak felé orientálódnak, vagy pedig vannak a művészlelkek, akik énekelnek, táncolnak, meg rajzolnak, meg ilyesmi, és akkor én voltam az, aki odaállt, elmondott 3 verset, elénekelt 4 dalt, és végigbeszélte az egészet, és akkor így mondták, hogy jó, hát ez evidens, aztán megkérdezték, mennyi 2 meg 2, csönd. Csak jó, hát művészeti osztályos lesz a gyerek, jó, hogy hívják, és már írták is be a nevemet, és akkor jött a beiratkozás, és ott elindult maga a színházzal történt kis szerelmi kapcsolatom, ami a mai napig fennáll, és nem is tudnék róla egyébként soha lemondani. Sokszor akármilyen nehéz legyen, ezt hozzá kell tennem, és ugye ott elindult ez a színjátszókörös történet, ugye nekünk alap volt, hogy van szakmai tárgyunk, és én nagyon aktív voltam mindig, nagyon sok főszerepet kaptam, nagyon élveztem, imádtam bejárni, ugye ez a Szívkamara Színházzal való együttműködés volt egyébként a sulival, és akkor később jött ugye a karaván, tehát hogy egyébként is nagyon, tehát egyszerre több helyre is jártam.
3: Hogy jött neked a Karaván Színház? Nyári Oszkár vezetésével, ezt mindenféleképpen említsük.
4: Így van, Nyári Oszkár a mi vezetőnk. Hát ez egy megint csak érdekes történet, mert hogy sokszor emlegették nekem a karavánt, de hogy ezt mindig csak úgy, hogy így valaki futólag, hogy miért nem megy a Jászmin a karavánba, és akkor ezt így 10 évesen, megint következő évben miért nem megy a Jászmin a Karaván Színházba, és én így mindig azt mondtam, hogy nem, hát most itt van a másik tanodába is jártam, és most nem nevezem nevén, és akkor úgy próbálkoztam ott is, de ott 9 hónap telt el, és akkor úgy döntöttünk, hogy hát ezt nem szeretném, nem éreztem a fejlődést,

0: megfogadott, hogy onnantól kezdve tudtam, hogy itt nincs megállás, itt fogom tölteni az egész életemet. És tényleg egyébként most már 8., sőt, majdnem 9. éve vagyok karavános, és nagyon-nagyon aktívan ott vagyunk a Porondon a kis csapatunkkal, nagyon sok produkcióval készülünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a karaván nagyon sok mindenre megtanított, nem csak színházi szempontból, vagy színpadi szempontból, hanem emberileg is azért nagyon megneveltek minket, és nagyon jó tanácsokat kaptunk, amiket nem csak a színpadon, hanem az életben is ugyanúgy felhasználhatunk, tehát a korrektség, a pontosságra törekszünk mindig, és hogyha ezt nem teljesítjük egyébként, akkor azért kapunk egy fejmosást, de abszolút megéri, és mindig azt tudom mondani, hogy igen, mindenben igazunk van, és igazuk van, hogyha tanácsot adnak nekünk. És soha nem tévedtem még, és soha nem tévedtek még abban, hogy mit kell nekünk mondani. Tehát elképesztő ez az emberismerés, az a finomság, amivel közelítenek felénk. Én örökké szerintem hálás leszek azért, hogy ide bejuthattam. És nagyon sok, tehát hogy nagyon aktívak vagyunk a mai napig, akármilyen nehéz legyen, nyilván itt a Covid rátett erre, akkor ugye mindenkinél volt egy leállás, de valahogy egymás kezét fogva kimásztunk ebből, és túléltük, azt tudom mondani.
1: Én azt tapasztaltam az elmúlt években, amikor esetleg találkoztam a színtársulattal, hogy ez kicsit olyan, mint egy nagy család. Nem tudom, biztos te is ezt érzed, és ráadásul nem csak a színészek vannak úgy, mint egy nagy család, hanem valahol még azok is, akik elmennek erre a ezekre az előadásokra. Tehát amikor elmentem, úgy éreztem, hogy én is részese lehetek a társulatnak. Annyira közeli és barátságos élmény volt, és beszélgettünk előtte az Oszkárral, utána is, tehát a vezetővel, Nyári Oszkárral, és ott tényleg hihetetlen élmény az egész valahogy.
0: Melyik előadást, most én kérdezek, melyik előadást láttad?
1: Ez egy jó kérdés volt, nagyjából másfél évvel ezelőtt volt, tehát már elég régen, és ott volt a Rádai utcában. Egy nagyon érdekes előadás, mert nem csak színészek voltak, hanem zenészek is voltak egyébként. Tehát ez mondjuk eleve jellemző a karaván színházra, hogy zenészeket is alkalmaznak. Ha jól emlékszem, Baranyi Zoli volt egyébként.
0: Így van, ő a zenei vezetőnk, igen, Baranyi Zoli.
1: Tehát ettől is valahogy különleges és érdekes élmény volt számomra.
0: Nem ritka ugye nálunk ez, sőt nagyon, a legtöbb előadásunkban élő zene van, és nagyon szeretjük, mert nyilván könnyebb nekünk is a helyzet, mert hogy azért tényleg stúdió minőségben oké, egy valamit lejátszanak, ott egy gépből szól valami, rendben van, nyilván ez is egy követhető történet, de mikor ott az élő zene, ott vannak tényleg emberek, akikhez tudsz alkalmazkodni, és akik alkalmazkodnak hozzád, mint színészhez, az egy nagyon nagy áldás, és nagyon különleges dolog szerintem, tehát én nagyon kevés olyan színházi előadást láttam, ahol valóban élő zene van.
1: Igen.
0: Ez nagyon egyedivé teszi egyébként ezeket, úgyhogy nem is tudom erről megállapítani, hogy melyiket nézhetted, mert nagyon sok
1: és nagyon sok fiatal színész volt. Tehát, hogy...
0: Na hát...
1: Tehát ez sem meglepő természetesen.
0: Aztán, igen, hát nem.
1: Ez sem meglepő.
0: Nem, valószínűleg szerintem egyébként a fesztiválon láthattad valamikor valamelyik előadást, mert hogy nekünk van karaván fesztiválunk.
1: A téma, ha jól emlékszem, egy nevelő otthonban nevelkedett gyerek, illetve gyerekcsapatról szólt.
0: Ó, ez a Hűvös.
1: Lehetséges.
0: Ez a Hűvös. Igen.
1: Tehát, hogy olyan élményt ad, ami tényleg máshol nem tud megtapasztalni az ember, és ezt mondom nem csak a színészeknek gondolom, hanem maguknak a befogadó közönségnek is. Nektek milyen visszhangotok van? Tehát, hogy milyen visszhangokat kaptok a közönségtől, hogy milyen a rajongó táborotok összetétele?
0: Én nagyon igyekszem, és a többiekkel nagyon igyekszünk és törekszünk arra, hogy ha tudunk, akkor a közönséggel kommunikáljunk a végén, mondjuk. Tehát nagyon szeretjük hallani, hogy mi a visszajelzés. Nagyon szeretnek egyébként minket, és nagyon imádjuk mi is azt, hogyha valami interaktív tud lenni, és be tudjuk a nézőket vonni. Nagyon-nagyon fontos ez, és nagyon sok olyan helyzet van, amikor a gyerekeket például, mert mostanában inkább a fiatalabbaknak, gyerekeknek kedvezünk,

0: és őket azért mindig megpróbáljuk bevonni. Például a legfiatalabb táborunk az úgymond ilyen 6-7-8 éves kor, tehát ők elég picikék, és ugye ezek gyerekelőadások, ahol előtte rajzolunk, beszélgetünk velük. Én például énekórát szoktam nekik tartani, énekzenét, ilyesmit. Általában ugye van zenész kollega is, aki jön velem, és akkor együtt megismerjük a gyerekeket. És akkor ezután, vagy ez előtt van az előadás, tehát hogy abszolút tudunk velük utána kommunikálni, találkozni, és annyira jó érzés, mikor oda jönnek hozzánk, és te voltál a kedvencem, és annyira aranyosak, és egyszerre 100 gyerek oda jön, és átölel minket. És akkor ez így van az idősebb fiatalokkal is, akik mondjuk már tényleg ilyen majdnem, hogy 16-18 évesek. Velük is ugyanilyen jó, nyilván ők egy kicsit zárkózottabb korosztály, de ők is ugyanolyan jó visszajelzést tudnak egyébként adni. Nehezebben megközelíthetőek, de tudunk velük kommunikálni, én azt gondolom.
1: Az éneklés mit jelent az életedben? Hiszen én most mielőtt találkoztunk, megnéztem felvételeket a YouTube-on, és nekem úgy tűnt, hogy egyébként abban is nagyon otthonosan mozogsz.
0: Köszönöm szépen. Ez egy nehéz téma, megmondom őszintén, mert nekem sok időbe telt, mire a saját lámpalázamat leküzdöttem.
1: Tehát azt gondolná az ember, hogy egy színésznek, vagy egy ilyen színész tapasztalattal rendelkező valakinek nem okoz problémát kimenni a színpadra. Nyilván az ének az egy kicsit...
0: Hát az más, igen.
1: Más, igen.
0: Benne van szerintem ebben az, hogy amikor valaki, mint színész áll ki a színpadra, vagy mint versmondó, nem is megyek annyira messzire, akkor azért egy karakter mögé van valamennyire bújva. Tehát én ezt abszolút, vagy legalábbis tényleg nem akarok más nevében beszélni, én ezt így éltem akkor meg, hogy az egy másik karakter, az is én vagyok, de még a hangom is teljesen megváltozott akkor, ha úgy álltam ki a színpadra, mint mondjuk egy versmondó. De amikor az énekről volt szó, akkor egyszerűen olyan lefagyást éreztem egészen 13 éves koromban indulhatott el ez a történet, és egészen 16 éves koromig majdnem azt éreztem, hogy majd elájulok, hogyha nekem énekkel kell kiállnom a színpadra. És később, amikor már úgy idősebb lettem, azért erre is a karaván tett rá, hogy ott ugye kénytelen voltam ezt is megmutatni, kénytelen voltam nekiállni, énekelni, megmutatni, hogy azért miből élünk. És ott valahogy nagyon megtanítottak arra, hogy már pedig bátran, tök mindegy, ez egy próba, menni fog is. És ez egy próba mondat után rájöttem, hogy úristen, ez tényleg csak egy próba, mi fog történni, hogyha most elrontom, vagy nem lesz annyira jó. És ott valami így megtört. Tehát, hogy tényleg olyan volt, mint egy ilyen rossz átok, amit így a nyári Oszkár így megtört ezzel az egy mondattal, és így teljesen megváltozott, és azután jött az első koncertem 16 évesen, ez egy Billie Eilish est volt, akinek egyébként ugyanúgy köszönhetem ezt a törést igazából, de jó értelemben törést, mert hogy ő is egy olyan karakter volt így a nagyvilágban, akiről azt lehetett látni, hogy halkan énekel, suttogós, kicsit olyan melankólikus, ugye nagyon fiatal volt akkor, tehát tudni kell Billie Eilishről, hogy ő csak 2 évvel idősebb nálam. És jó érzés volt látni, hogy valaki egyszerűen mutatja meg azt, hogy mi van az ő lelkében. És amikor én őt elkezdtem hallgatni, akkor nyilván otthonról megkaptam, hogy jaj, de depressziós, jaj, nem jó, jaj. És akkor később, amikor már kicsit minőségi dalai is megjelentek, akkor elkezdte a család is nagyon szeretni őt. Nagymamám is nagyon nagy Billie Eilish rajongó egyébként. És később, amikor már őt is hallgattam, akkor rájöttem arra, hogy egyszerűen én vagyok a legnagyobb rajongó a világon, tehát akkor éreztem egyszer ezt, hogy nagyon szeretem őt, és csináltam egy Billie Eilish estet Balogh Rolanddal és Horváth Plutó Józseffel. Ez az Eve Caféban történt, az Eve Café Jazz Clubban, és onnantól kezdve teljesen megváltozott az egész életszemléletem a zenéről, az éneklésről. Nyilván az ember kritikusabb önmagával szemben, ha egy zenés család van mögötte. Tehát akkor ezt máshogy látja az ember, szerintem, mert hogy én valahogy kicsit bátortalan voltam, mert nagyon féltem, hogy úristen, ők egyébként szakmai emberek, és ők majd kritikát fognak rólam mondani, de hát ez nyilván egy építő kritika, amit olyan embertől kap az ember, aki szereti őt, és nem fogja rosszból mondani, csak ez nehéz elfogadni, és megtanulni tizen akárhány évesen. Tehát egy kicsi tinédzser lány ezt nem fogja feltétlenül érteni, hogy anya azért mondja azt, hogy ez így nem jó, mert segíteni akar, és meg akarja mutatni, hogy hogy csináld úgy, hogy jó legyen.
1: Én úgy értesültem, ha szabad ezt mondanom, amikor egy kicsit beszélgettünk itt a kollégákkal is rólad, hogy te például nagyon érdeklődsz az ázsiai kultúra iránt. És erre felkaptam én is a fejemet, hiszen én is Ázsia fan vagyok. Ázsia rajongó, ha lehet ezt mondani. Azok az emberek, akik egy kicsit rajonganak a keleti kultúráért, azok azt hiszem, hogy nem átlagosak. Úgyhogy nekem ez felkeltette a figyelmemet. Mesélj már erről, hogy tulajdonképpen hogy fogott meg téged ez a japán kultúra, hiszen most japán nyelvet tanulsz.
0: Így van. Nagyon kezdetleges, azért még a történet, ezt el kell, hogy mondjam. Viszont nagyon fokozatos volt ez a megint csak egy külön szerelem, mert hogy amikor én tényleg annyira pici baba voltam, hogy még meg sem születtem, akkor ugye, ahogy említettem is az elején, édesanyám japán nyelvű, illetve ugye japán előadóktól hallgatott dalokat. És amikor éppen olyan kis nyugtalan voltam, akkor oda tette a pocakjához a telefont, vagy a hangszórót, vagy nem is tudom, hogy mi volt akkor. Megnyugodtam nagyon-nagyon gyorsan, és amikor kislány voltam, és már hát nyilván megszülettem, azért már akkor éltem a kis mindennapjaimat, voltak játékaim, babáim, de ott voltak mellette az akkori animék, amikre már nem emlékszem egyébként, de nagyon vonzott, és nagyon szerettem nézni, tehát vannak még olyan emlékeim, hogy megy egy anime a tévében, és én mondom mamának, hogy hagyd ott, mert én most ezt akarom nézni, és mindig próbáltam pálcával enni, meg ilyesmit, tehát hogy gyerekkoromban is ez megvolt, csak aztán ez így félbeszakadt. Utána volt egy ilyen Amerikamánia, azt úgy nagyon, tehát akkor nagyon vágytam ki Amerikába, ez volt így egészen, hát nem is tudom, ilyen 12-13 éves koromig inkább Amerika volt a nyerő, meg a menő nálam, de akkor is ugye japán nyelvű dalok, meg az előadók külön szerelem volt, tehát mindig teljesen mást éreztem, amikor őket meghallottam. Tehát inkább a zene volt először az, ami megfogott. És hát most így 2-3 éve körülbelül érzem azt, hogy teljesen beleőrültem ebbe szerintem. Tehát ez már egy külön katt, amit most érzek. Ez így el tudom mondani, mert hogy minden, amihez hozzáérek, azt akarom, hogy az japán legyen, és az ázsiai legyen, mert ha nem, tehát minden, ami ilyen dolog, azzal így körbeveszem magam, és öleljetek át, mert ezt ebben akarok élni. Durva. Tehát most, hogy így erről nyíltan beszélek, nagyon durva, ami most történik, de érzem, hogy ebből valami gyönyörű szépet tudok kihozni, és komolyra fordítva a szót, nem csak a gasztronómiáról, nem csak az animékről, nem csak a zenéről van szó, hanem itt maga a kultúra, a történelem, a költészet, és ugye maga a nyelv az, ami abszolút megfogott. És így a jövőbeli tervekről ugye annyit, hogy most igyekszem tanulni a nyelvet, amennyire tudom, most még kicsit egyedül érzem magam ebben, és kicsit tapasztalatlan vagyok, viszont ha minden nagyon jól megy, akkor hamarosan 5 év múlva japanológus leszek. Nagyon várom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tartogat egyébként így ez a pár év egyetem, de hát a legfőbb cél az, hogy kijussak Japánba. Tehát az a legfontosabb, hogy én a kiskutyámmal elmehessek, és ott lehessünk ketten a Mirukámmal, és ott élhessünk.
1: Mai vendégem Bakondi Jászmin volt, fiatal színész, énekes, akivel beszélgettem a színművészetről, az életről és a japán kultúráról. Tartsanak velünk a folytatás érdekében holnap este is, 22 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestéssel érintett gazdákat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az országos mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázistól induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmas a budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel fűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkoló autóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 19-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Bakondi Jászmin, fiatal színész, énekes, akivel tegnap megkezdett beszélgetést folytatjuk a mai esti adásban. Korábban mesélt nekünk a Rádió Dickben végzett munkájáról, a családjáról és a színművész pályájáról, azon belül is a Karaván Színtársulatról. Majd elárulta nekünk, hogy rajong a távol-keleti kultúra iránt, és egyik álma, hogy kijuthasson Japánba. Most innen folytatjuk a beszélgetésünket.
4: említsük meg azért a kiskutyádat is, hogy ő egy japán kiskutya, igen. Tehát hogy ez nem lényegtelen. Akita, jól emlékszem?
5: Igen, ő egy japán Akita.
4: Japán Akita. Hachikóról ismerhetjük őt, volt egy ilyen film is. Sőt, szobor is van róla, ugye? Ő a hűségéről ismert. Hogy is volt ez a történet?
5: Hát a történet az, hogy Hachikónak egy katona volt a gazdája, és minden, tehát mindig ugyanabban az időpontban hazavárta a kutya a vasútállomáson a katonát, az ő gazdáját. Volt egy nap, amikor sajnos már nem tért haza, és a kiskutya úgy halt meg, hogy még mindig őt várta. És akárhányszor elmesélem ezt a történetet, mindig elérzékenyülök, de hát annyira megszerették Hachikót az emberek, hogy egy külön szobrot állítottak neki. Hachikó egyébként nagyon jellemzi szerintem tehát azt az életszemléletet, ami odakint van, és el kell, hogy mondjam, hogy valóban a japán Akita egy ilyen hűséges fajta. Tehát az egygazdás kutyáknak a megtestesítője, abszolút azt gondolom, tudom, hogy most nem vagyok otthon, és tudom, hogy most is értem sír, és engem vár a kutyám. Tehát hihetetlen, hogy mennyivel másabb, mint a többi. Még ebben is. Amilyen makacs, természetesen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz vele. Ezt azoknak üzenem, akik éppen azon gondolkodnak, hogy Akitájuk legyen. Legyen! Te tudod! De nem könnyű. Tehát külön-külön technikával tanítják őket. Tudtommal náluk egyébként a tükörtechnika, így nevezzük. Ez a nyerő. Teljesen máshogy tanulnak. Ért japánul. Ezt hozzá kell tennem.
4: Ez csak természetes.
5: Ez nyilván, persze.
4: És japánul beszélgetsz vele egyébként?
5: Igen, amikor tanulom, akkor éppen ott csücsül mellettem, meg sokszor énekelek neki japánul. Van egy külön dala az én Mirukámnak, ez a Yuki no Hana, amit ugye odakint nagyon. Tehát az Ázsia egyik legismertebb slágere, ugye a Yuki no Hana. És imádja, tehát mindig azt kell neki énekelni, és így felkapja a fejét, hogy Yuki no Hana, Yuki no Hana, és imádja, és mindig azt éneklem neki. Úgyhogy külön hozzájárult ő is szerintem ehhez a megszállottsághoz, hogy azon legyek, hogy ő, tehát konkrétan a bakancs listámon fent van, hogy kiviszem a kutyámat Japánba. És ez a, tehát látni akarom.
4: De
5: a,
4: nem hagyod ott?
5: Nem hagyom ott. Csak szeretnék egy képet, ahol Miru áll a Hachikó szobor előtt, és akkor már boldog ember vagyok, akkor már túl vagyunk rajta.
4: Tokiói pályaudvar, jól emlékszem?
5: Igen.
4: Valahol ott igen, van a szobor igen. Felállítva, ugye? És az igen. Már, ha jól emlékszem, még az 1900-as évek első felében. Nagyon megható történet, egyébként ajánlom mindenkinek a filmet. Mi a kedvenc japán filmed? Vagy zenéd? Mi az, amit ajánlanál egy olyan érdeklődőnek, aki azt mondja, hogy hú, hát tényleg, hát ázsiai kultúra és japán kultúra, hát ez engem nagyon érdekel. Mondj valamit, hol kezdjem el az ismerkedést a japán kultúrával? Nyilván nehéz kérdés.
5: Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Attól félek, hogy nem tudok rá válaszolni.
4: Én például nagyon szeretem Takeshi Kitano-nak a műveit. Tehát például a Bábok, nekem az az egyik kedvencem. Vagy nagyon szeretem Hayao Miyazakinak az alkotásait, ugyebár Csíró Szellemországban, vagy a Vándorló Palota. Ez például olyan kiinduló pont lehet valakinek, aki vagy beleszeret a japán kultúrába, vagy akkor azt mondja, hogy hát ez engem nem érdekel.
5: Egyszerűen annyira nehéz most nekem megválaszolni, hogy mi az, amit tényleg ajánlanék egy embernek, hogy hol kezdje el, hát valószínűleg a lejátszási listámat így előszedném, hogy hát én
4: ezeket szoktam. Mik a kedvenc
5: énekeseid? Például nekem Fujikaze a kedvencem, aki így pop slágereket, popdalokat ír és játszik. Én így belőle indultam ki, én egyébként koreai embereket is hallgatok. Tehát
4: a Blackpink az nem hiányozhat, gondolom.
5: Hát, végül is nem, de Jungkook nem hiányozhat valójában.
4: Persze.
5: Azért azt tudjuk, hogy ő nem hiányozhat az ilyen lejátszási listákról. De én abszolút azt gondolom, hogy ha azt akarnám, hogy megismerje valaki ezt a kultúrát, vagy azt szeretné, hogy tehát valahol el szeretné kezdeni, de nem tudja hol, akkor elvinném először is sushizni. Tanulj meg pálcával enni.
4: Igen,
5: először.
4: Ez már egy nagy határvonal, hiszen vagy szereti a nyers halat, vagy nem.
5: Igen,
4: vagy hát
5: de
4: eleve fél az ember tőle, nem?
5: Nem tudom.
4: Nagyon sokan így vannak vele szerintem.
5: Engem mindig azért nevettek ki az emberek, mert én azt mondtam magamra 14 évesen, hogy én peszkateriánus vagyok. Ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy húst nem eszünk, csak halat. Tehát ez valahol a vegetáriánus és a nem tudom mi között van. Tehát halat eszünk, másfajta húst nem. Uh-huh. Zöldséget, gyümölcsöt, bármi jöhet, tejtermék is jöhet, de ha húsról van szó, akkor csak a hal jöhet szóba. Így nekem ez nem volt valójában idegen nagyon, meg én így a tenger ízét, ezt én szoktam így mondani, nagyon szeretem. Tehát nekem az algalap volt a minden, meg ha éppen enni szerettem volna valamit, akkor kifőztem a rizst, meg vettem egy tonhal konzervet, és nekem ez volt a természetes. Így talán megismertetném ezt a részét először.
4: Szoktál otthon egyébként japán kaját főzni?
5: Igen.
4: Na mesélj, mi a kedvenced? Sushit biztos csinálsz
5: persze,
4: akkor.
5: Persze. Nagyon finom rámen csinálok.
4: Ó, ez igen.
5: Nagyon fincsi. Meg hát mindenfélét, tehát nálam a rizslap, az algalap, a rizs, meg a halfélék, azok alap dolog, hogy otthon van, meg a szójaszósz természetesen, de minden, ami így eszembe jut. Tehát a lényeg az, hogy ez az ízvilág legyen, tehát onigiri, meg itt mindenfélét csinálgatok én, meg belevittem a testvéremet is ebbe, tehát 9 éves öcsém, valami japán feliratos póló volt, mondja, hogy tekerünk sushit megint, meg valami animét meg akar nézni. Egyébként az első animém az a Death Note volt.
4: A halálista.
5: Igen, talán azt mutatnám meg először az embereknek, ha bár animében...
4: 18 éven felüli karikával rendelkezik,
5: tényleg?
4: Ha jól emlékszem. Igen, ami nem is lepődök meg, hiszen elég erőszakos jelenetek
5: hát
4: is
5: erőszakos
4: vannak benne.
5: Erőszakos valóban.
4: Igen.
5: Van egy anime, akkor ezt így veled most megvitatnám. Van egy anime, a Your Name, ez a címe, és valójában ez egy szerelmi szál, ez egy szerelmi kötelékről szól, és ez a Vörös Fonálnak a története. Nem tudom, hogy ez így mennyire ismert történet, de ugye a Vörös Fonál az csak annyi, hogy a te ujjadra, és ugye mondjuk a te esetedben mondjuk a feleséged ujján van a vörös fonál vége, és hát nem számít, hogy mennyire vannak az emberek távol egymástól, tehát itt nem fizikai távolságról beszélünk, hanem időbeli és életbeli távolságról beszélünk, és ahogy telik az idő, ugye egyre közelebb kerülünk a történet végéhez, úgymond a happy endhez, hogy találkozunk, és idővel ugye minden akadályt átvészelve egyre jobban bogozzuk ki ezt a hosszú vörös fonalat, és erről szól valójában a történet, testet cserélnek, meg életet, és igazság szerint én ezt még nem láttam. Uh-huh. Tehát ebben ez a legviccesebb, hogy alig várom, hogy lássam, de egyszerűen még nem volt alkalmam arra, hogy leüljek és megnézzem. Lehet, hogy végig sírom az egészet, még nem tudom, de megjött a kedvem, és lehet, hogy ma este lesz a napja, igaz, egyedül. De megnézzük majd. Tehát én ilyesmiket ajánlanék szerintem.
4: Nekem erről a vörös fonalról egyébként a Bábok jutott eszembe, amit először említettem, uh-huh. hogy Takeshi Kitano műve, talán 2001-es, ha jól emlékszem, vagy valahogy így. Ebben is szerepel ez a vörös fonal, csak ez egy vörös kötéllel van összekötve a két főszereplő. Számomra nagyon érdekes volt, hogy az ázsiai filmekben mindig éreztem valamiféle olyan szerkesztési elvet például, mint amit a klasszikus zenében. Például egy klasszikus szonáta forma, vagy egy triós forma, vagy valami, tehát hogy, ami úgy nagyon mélyen gyökerezik a klasszikus zenében, a nyugati zenében. És ezeket felfedeztem az ázsiai filmekben. Tehát például, ha ezt a Kitano Takeshi filmet nézzük, ezt a Bábokat, az eleje és a vége egy bábszínházzal indul, japán bábszínházzal indul. És ez ad egy keretet az egésznek. Ott tulajdonképpen bemutatják, hogy nagyjából miről szól, miféle szerelmi történetek vannak, és ezután három különböző részre oszlik a film, három különböző szereplőcsoport játszik benne, és valahol mindig összekötődik ezeknek a szálaknak a bonyodalma, és nagyon érdekes egyébként, ahogy például összekötik, hiszen csak például elsétál egyik színész a másik mellett. És akkor így átmentünk az első részből a második részbe, és valami teljesen új történetet kezdünk kibontani. Egyszerűen hihetetlenül érdekes számomra ez a szerkesztési elv. De ha nézzük például a koreai filmeket.
5: Igen, ez lett volna a következő.
4: Rinchi, Lopakodó lelkek, az egyik kedvencem, én ezt moziban néztem. Egyszerűen hihetetlen volt, hogy csöndben ültünk a moziba, néma csöndben, hiszen nem volt se zene, se beszéd percekig a filmben. Ugyanis számomra az volt a különleges benne, hogy a Bincsi Lopakodó Lelkekben a két főszereplő nem szól egy szót sem. Csak a körülöttük lévők beszélnek, és persze így ismerjük meg a történetet, de hát rám ez akkora hatással volt, hogy én ilyet még előtte soha nem láttam. Tudod, tehát, hogy mennyire más az ázsiai kultúra és az ázsiai filmipar. Persze azért részben ezek művészfilmek.
5: Persze.
4: Az kétségtelen, de valami egészen másfajta gondolkodásról szólnak tulajdonképpen ezek. És nagyon sok filmben csak utalások vannak. Uh-huh. Akár a be nem teljesedett szerelemmel kapcsolatban. És akkor itt mondhatnám a hongkongi filmeket is egyébként, mert ott is számos ilyen van. Tehát nekem ez nagyon izgalmas volt mindig. Vagy a Battle Royale, ami egy egészen őrült horror történet, lehet ezt így mondani, hogy egy osztály, egy iskolai osztály kikerül egy szigetre, és tulajdonképpen az a feladatuk, hogy megöljék egymást, és csak egy menekülhet meg a szigetről.
5: Igen.
4: Őrület, hogy milyen történetek vannak ott, és természetesen megvan gyakran egyébként ezeknek az amerikai megfelelőjük is. Tehát ott van például a kör, a ring.
5: Igen.
4: Amit én eredetileg japánul láttam, és csak utána láttam egyébként angolul az angol verzióját. És hát meg kell, hogy mondjam, sokkal izgalmasabb volt a japán. Nem. Mert ott csak, szintén csak utalások, és nem voltak olyan szörnyek, hogy úgy mondjam benne, és olyan elcsúfított maszkok, amitől tényleg frászt kap az ember éjszaka, hanem ezek az utalások, amik még félelmetesebbek tudnak lenni, hiszen a nézőnek a saját képzeletére bízza a dolgokat, és ez valahol még ijesztőbb tud lenni. Igen. Nem tudom, neked vannak-e ilyen élményeid?
5: Én mindegyik, tehát én valahogy tényleg ezt látom inkább az ázsiai kultúrára nézve, hogy semmi olyan tessék itt van, és ez vagyok én, tehát hogy nem ilyen nagyon, nagyon kitárt dologról van szó, hanem minden olyan sejtelmes, csak utalok rá, csak ott van, és ettől olyan csodálatos. Tehát például most egy konkrét példának nekem egyébként a K-drámák jutottak eszembe, ahol ugyanezt történik, ugye általában az összes szerelmi szálon fut, tehát hogy a mindegyik szerelmi történet, és én abszolút azt tapasztaltam, abból sem láttam olyan nagyon sokat, viszont mindig azt vettem észre, hogy annyira finom, és annyira diszkrét és tisztességes, és ettől annyira romantikus, hogy komolyan mondom, a végére úgy zokogtam, mintha szakítottak volna velem. Mintha velem szakítottak volna, vagy nekem fájna valami nagyon, de annyira együtt tud az ember érezni, mert annyira máshogy fogják fel. Tehát szerintem a maga a lelkiség, meg a spiritualitás, ami az ő életszemléletükben azért igenis szerepet játszik, és benne van az, hogy mindig törekszenek a nyugalom, és maga a lelken van felfogás, az annyira megmutatkozik szerintem, mert nem a testiségre próbálnak törekedni, és nem a testiséget próbálják megmutatni, hanem azt, hogy egy érzelem hogy mutatkozik meg valakin, és nem úgy szomorú az a színésznő, hogy jaj, sírok, szomorú vagyok, hanem egyszerűen látszódik rajtuk az a szótlan és tehát olyan fájdalom van az arcukon, ami a valóságban tényleg megtörténik. Tehát nem úgy vagyunk szomorúak, hogy folyamatosan sírunk, hanem van az a pont, amikor nincs tovább, és nincsenek könnyek, nincsenek érzelmek, csak fáj. És ezt megmutatni szerintem színészileg is zseniálisak egyébként az ázsiaiak. Tehát, hogy én csak azt tudom mondani, hogy minden, amiben belefognak, az csak zseniális és kifogástalan tud lenni. A zenei részéről meg ne is beszéljünk, mert hogy rátette a K-drámákra azt, hogy egyébként meg minden zene, minden egyes hang, ami ott van és szerepet játszik minden egyes sorozatban, az külön megható, tehát ezeket elég csak meghallgatni, és az ember sírva fakad. Úgyhogy én, ha sírni akarok, akkor általában K-drámát nézek meg.
4: Hol tudod megnézni?
5: Például a Disney Pluszon van is egy konkrét ajánlatom. A Játék a szerelem, ez a címe, és itt tollas labdázókról van szó egyébként. Tollasoznak versenyszerűen, és itt is van egy szerelmi történet. A főszereplő lánynak egyébként van egy külön szála, tehát neki eleve bonyolult még maga a sporttal való kapcsolata is. Úgyhogy érdemes megnézni, mert nagyon megható, nagyon szerelmes, nagyon vicces is egyébként nagyon sokszor, annyira nem ismert szerintem. Úgyhogy szándékosan nem is ajánlottam mást. Én nagyon szerettem, nem spoilerezek, de abszolút felé, magára is ismer nagyon sok helyzetben az ember, mert nagyon, nagyon valós történetek, nagyon valós szálak vannak benne.
4: Egyébként az animékben is, de a drámákban is nagyon jellemző az, hogy a főszereplőnek a fejlődése az, ami nagyon fontos. Tehát, hogy megismerjük egy bizonyos szituációban, és ő valamilyen személyiségbeli fejlődésen megy keresztül. Ez mindig nagyon izgalmas, hogy hova jutunk el a végére.
5: Én a nyugati filmekben is azt látom, hogy van a főszereplő, vagy a legfontosabb karakter, aki általában mindig a legszebb, meg a legjobb, meg tehetséges vagyok, csak félénk vagyok, tehát mindig ez van. De egy ázsiai filmben feltétlenül nem ez történik. Tehát, hogy ott van egy nemes egyszerűség, amiből kiindul ez a karakter, és ilyenek vagyunk mi is, tehát, hogy ezért érzik magukat például a nők rosszul, mert hogy a főszereplő lány az mindig tökéletes, kívülbelül tökéletes, de egy ázsiai film nem próbálja ezt megmutatni. Tehát ott annyira egyszerűen vannak ezek a lányok ábrázolva. Jó, mondjuk vannak paródiák egyébként, hogy a koreai drámákban mindig a márkajelzések úgy nagyon meg vannak mutatva, meg minden, ami jogos, igen, tehát hogy ez tényleg így van, meg félreértés ne essék, gyönyörűek szerintem az ázsiai nők. De abszolút azt láttam mindig, meg én azt tapasztalom, hogy nem próbálják meg megmutatni azt, hogy igenis a főszereplő tökéletes, mondjuk. Hanem ez a fejlődés, ez ott van.
4: Ha kimennél Japánba, mit néznél meg elsőként? Hova mennél legszívesebben?
5: Hát, Shibuya. Azt úgy nagyon, meg hát...
4: Tokió egyik negyede, ugye?
5: Így van, igen. Illetve szerintem susizni. De nem tudom, hogy pontosan hol, így az első susizóba bemennék, adjatok valamit, és alig várnám, hogy ott egyek egy hatalmasat. Egyébként próbálom a rekordomat megdönteni, 40 darab susi volt a legtöbb.
4: Aztán!
5: Eddig ezt próbálom most megdönteni, de egyébként szerintem a Hachiko szobor lenne így az első, amit innen megnéznék. Hát egyértelmű miért.
4: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Akár azzal kapcsolatban, hogy elutazol Japánba, akár a színművészettel kapcsolatban, az énekléssel kapcsolatban. Hol szeretnéd látni magad tulajdonképpen 10 év múlva?
5: Hát, ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert pont most vagyok abban a korszakban, vagy időszakban, hogy mindent akarok egyszerre. Viszont próbálok most már egy utat találni. Mindenféleképpen Japánban látom magam egyébként 10 év múlva, tehát legfőképpen ott azért nyilván a szülőhazámat nem szeretném teljesen elhagyni, de ott látom magam, egy kialakult életet látok már azért 10-et, azért én már 31 éves leszek 10 év múlva. Oh, Jézusom!
4: Hát igen, így van.
5: Igen, tehát azért az még idő, viszont addigra már szeretnék családot, azért 30 felett már nem árt. Én azt gondolom, már egy diplomát látok, illetve én nagyon szeretnék egyébként zeneileg sokat fejlődni, és én abszolút úgy látom, hogy kíváncsi vagyok, hogy odakint például a színházi lét az milyen. Tehát annyira szeretném ezt megismerni, ezt tudom, hogy nagy kultúrája van egyébként a színháznak ott is, nem is kicsit, úgyhogy szeretnék ott is valahogy színpadra lépni, talán ez a célom. Abszolút odakint, meg hát első és legfontosabb család, egészség és béke és szeretet.
4: A diploma fontos számodra egyébként? Hiszen említetted, hogy szeretnél azért lediplomázni.
5: Fontos, azért fontos, mert egyrészt el is várták ezt így családon belül tőlem, illetve én is magamtól. Tehát, hogy én abban nőttem fel, nekem ez volt a természetes, hogy kell egy diploma. És akkor ez így van. Tehát, hogy nem volt kérdés, hogy most én elmegyek egyetemre, vagy nem. Én abszolút azt gondolom, hogy ha egy szakmáról van szó, mondjuk itt legyen szó a színházról mondjuk, ugye nekem nincs végzettségem, tehát ezt elmondhatom magamról, hogy én úgy vagyok színész idézőjelben, ha hívhatom így magam annak, hogy nincsen papírom, viszont annál több gyakorlatom. Tehát szerintem egyébként a gyakorlat fontosabb, ez mindenféle szempontból így van, tehát én akkor is ki tudnék menni mondjuk Japánba, vegyük ezt példának, ha nem leszek japanológus, tehát ez nem erről szól természetesen, csak maga a végzettség, maga a papír, maga a tanulás, a nyelv az, ami a családnak és nekem is fontos, úgymond. És én nem azt mondom, hogy egy ember több attól, ha van egy diplomája, de nem lesz kevesebb tőle, és valójában én csak arra törekedtem eddig, hogy nekik egyébként egy büszkeséget okozzak,

0: úgyhogy csak emiatt. Nyilván több lesz tőle az ember valamennyire.
1: Én gyakran mutatok be itt a műsoron belül is fiatalokat, akik még a pályájuk elején vannak, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert ez motiválja a többi gyermeket, a többi fiatalt esetleg, hogy igen, én is szeretnék japán nyelvvel foglalkozni, mint a Bakondi Jászmin, vagy ő is szeretne színészettel foglalkozni, vagy énekelni, és végül is van ez az út is. Tehát meg lehet nekik mutatni ezeket. Nem mindig csak a végzett művészek, persze, azok, akiket mutogatni kell, és példaképként ideállítanunk, hanem a fiatalokat is meg kell mutatnunk. Nagyon fontos.
0: Igyekszünk egyébként, most így a karavánra visszatérve, ott is nagyon igyekszünk például arra, hogy azok a gyerekek, akikhez mi elmegyünk például játszani felzárkózó településre, ott nagyon törekszünk arra, hogy azokat a gyerekeket ösztönözzük arra, hogy tanuljanak, hogy odafigyeljenek az órán, hogy tapasztalatot szerezzenek több dologban, a tantárgyaknak egy másik oldalát is meglássák, tehát nálunk ez tényleg nagyon fontos. Például édesanyámról tudni kell, és talán még tőle ered ez a dolog, amit így belém neveltek, mert hogy ő az elmúlt 6 évben nagyon olyat, tehát annyira eltérő diplomákat szerzett ugye a zenétől például, vagy, mert ugye ő sminkes, tehát ő maszkmester, de ezen kívül holisztikus lett. Tehát ő holisztikus gyógyító, egyébként japán volt a mestere, a sensei, és abszolút szeretett energiával gyógyít. Tehát neki ez lett az egyik. Reflexológus lett, meg minden, ami a gyógyítással kapcsolatos, meg ami az anatómiával kapcsolatos, azt ő elsajátította, és olyan szinten képben van a gyógynövényekkel kapcsolatban, az anatómiával kapcsolatban, ugye az emberi egészség, az összetétel, a sejtek, a mindenféle, erről már ő tudna beszélni leginkább, de ő úgy döntött, hogy ő úgy fogja magát meggyógyítani, hogy a gyógyításról tanul. És ott tartunk, hogy nem egyszer ment ebbe arra a lakásba, hogy ő éppen öngyógyított, ami már egy külön történet, és egyébként nagyon érdekes dolog a holisztika. És én egyszerűen csak ezt a példát láttam, hogy tanulni, ezer lábon állni. Ez volt a mi jelmondatunk, meg hát az, hogy higgy az álmaidban, még akkor is, ha más azt mondja, lehetetlen. És ebben a hitben éltünk, és élünk a mai napig, és ösztönöznek minket arra, hogy igenis szerezzünk tapasztalatot, és ez így van a 9 éves öcsémnél is, tehát, hogy abszolút támogatjuk, hogyha ha ő valami újat szeretne tanulni, vagy kérdése van bármivel kapcsolatban, ez lehet az agysebészet is, ha éppen az érdekli, de ha ő valamit tudni akar, és el akar sajátítani, miért ne, ha az neki örömet okoz, és az első és legfontosabb, hogy nem kötelezőből kell egyetemre járni, tehát nem kell irodalomszakos tanárnak lenni, csak azért, hogy legyen az embernek egy diplomája, hanem egyszerűen szeretni azt, amit az ember tanul, és őszintén szólva, 2 évvel ezelőtt jöttem rá, hogy van egy ilyen szak, hogy japán szak. Fogalmam nem volt róla, de amikor megtudtam, akkor azt mondtam, hogy jó, megyek. Nem számít, mi kell hozzá, de ott leszek, mert tudom, hogy boldog leszek, boldog ember leszek, ha ez lehet a szakmám.
1: Amikor gyerekekkel foglalkoztok, akár a Karaván Színház keretein belül, akkor mit mondasz a gyerekeknek? Mi az az üzenet, amit megpróbálsz nekik átadni? Meg tudod fogalmazni egy-két mondatban?
0: Hát...
1: Nyilván azért még, hadd mondjam, mert te is fiatal vagy, de azért nyilván valahogy, mivel sokkal közelebb állsz a gyerekekhez, ezért talán jobban felnéznek rád, és jobban megfogadják tőled ezeket a tanácsokat.
0: Igen, sokszor mondják a tanárok is, hogy lehet, hogy rám valahogy most jobban hallgatnak, mint rájuk. Nyilván azért, mert egy idegen, fiatal arc van ott, aki kedvesen beszél velük.
1: Így van.
0: De nehéz egyébként megfogalmazni valóban ezt egy-két mondatban, hogy mi az, amit üzenek nekik ilyenkor, és mi az, amit próbálok nekik átadni, de alapvetően talán ami így mindig elhangzik, hogy egy a lényeg, hogy érezzék jól magukat, hogy ne csináljanak olyan dolgot, ami nekik nem esik jól. Tehát ha valaki mondjuk az én idézőjelben énekórámon, azon az egy alkalmon úgy dönt, hogy ő nem szeretne énekelni, akkor nem kötelezem rá, hogy na neked most igenis énekelni kell, ha neked az esik jól, hogy ott ülsz és hallgatod, vagy neked az esik jól, hogy odaülsz mellém,

0: És akkor te úgy énekelsz, hogy te csak az én fülembe énekelsz, és csak én hallhatom, akkor csináljuk így. De bármit elfogadok ilyenkor a gyerekektől, és amit mindig elmondok nekik, hogy nem akarok olyat látni, hogy valaki nem érzi jól magát abban a helyzetben, amiben éppen van. Mindig azt csináljuk, ami jól esik. Nyilván most ezt egy gyereknek, aki nem érzi a határokat, nehéz elmondani úgy, hogy ezt értse is, de mindig hozzáteszem, hogy amíg nem bánt és nem zavar senkit, addig nincs ezzel semmi probléma.
1: Tehát én azt hiszem, hogy a gyerekeknek meg kell találni a saját utukat, hogy igen, ők miben tehetségesek, mi az, amit ők szeretnek, hogyha ők énekelni szeretnek, akkor azt kell fejleszteni, hogyha ő táncolni szeret, akkor azt kell fejleszteni, hiszen ez okoz neki örömöt, és hogyha ezzel foglalkozhat egész életében, akkor így lehet boldog ember.
0: Ez abszolút így van.
1: Gondolom te is, tehát ahogy az énekléssel, a színművészettel foglalkozol, vagy akár a japanisztikával, akkor ezek mind neked boldogságot okoznak, és hogyha ezzel foglalkozhatsz nap mint nap, akkor boldog ember leszel.
0: Abszolút így érzem, és valóban ez a titka szerintem annak, hogy akármilyen fáradt legyek, és már tényleg van az a pont, amikor szó szerint azt se tudom, hogy merre vagyok arccal, annyira fáradt vagyok, és mégis, ha belépek a színházba, vagy oda kell állnom a mikrofonom elé, akkor azt mondom, hogy jó, tévedtem, annyira mégsem vagyok fáradt, és végig tudnék olyankor énekelni, próbálni, játszani több óra hosszát, mert egyszerűen felpörget és izgatottá tesz az, hogy egy olyan környezetben vagyok, amit elmondhatatlanul szeretek. És tényleg ez a titka, hogy szeressük azt, amit csinálunk, mert akkor tényleg bele fog az ember keseredni.
1: Hol láthatunk téged legközelebb?
0: Legközelebb a Nemzeti Színházban találkozunk a nézőkkel, december 30-án az est hajnal előadást fogjuk most már egyébként több alkalommal játszani, itt fogunk legközelebb találkozni, illetve januárban Veszprémben, mert hogy felújítjuk az I'm Online című előadásunkat a Karaván Színházzal, és a Veszprémi Színház lehetőséget és teret ad nekünk arra, hogy ott játszunk. Úgyhogy elég produktív lesz ez az első pár hét valóban, úgyhogy találkozunk a Nemzeti Színházban, illetve Veszprémben, és szilveszterkor is, hát a sajnos zárt körül, de egyébként Kulcsár Lukáccsal fogunk csinálni egy több óra hosszás vacsora estet, és ott fogunk majd szilveszteri, illetve popslágereket játszani mindenkinek.
1: Hát kívánok nektek sok sikert ezekhez a produkciókhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem.
0: Én köszönöm.
1: Számomra egy élmény volt, hogy megismerkedhettünk, és természetesen várunk vissza később is ide a rádióba.
0: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak minket.
1: Befejező kérdésnek engedj még meg valamit. Oh. Nyakunkon a karácsony. Ti hogy ünnepeltek?
0: Hát, csak a szokásos, tehát mamánál leszünk elsősorban, ugye mindig ott van a karácsonyi ebéd, és szerintem este, 24-én este együtt leszünk otthon. 25-e ugye az én születésnapom, úgyhogy az abszolút ünneplés lesz, az buli lesz, de a békére, a nyugalomra, a szeretetre és a melegségre törekszünk idén is, úgyhogy a lényeg az, hogy a szűk család együtt legyen, és nekünk ez a legfontosabb.
1: És mi lesz a menü? Lehet már tudni?
0: Hát a szokásos gesztenyés pulyka nem maradhat el a mamától, halászlé, rántott hal is lesz, úgyhogy abszolút kedveznek nekünk is, akik szeretjük a tengeri herkentjüket. Szokásos húsleves, rántott hús, ilyesmit, amit úgy egyébként is szoktunk csinálni, tehát ez a tipikus karácsonyi menü. Beigli, én mézes kalácsot szoktam ilyenkor sütni, anyukám most kicsit rendhagyó módon készít majd töltött káposztát, tehát ő ilyen átsüti, meg ilyen tepsibe akar, nem is tudom, hogy mit tervez pontosan, de biztos jó lesz.
1: Savanyú káposztából lesz?
0: Nem, édesből szoktuk.
1: Édes káposzta, paradicsomosan
0: így
1: akkor.
0: Így van, szabolcsiasan. Uh-huh. Igen, igen.
1: Hát akkor kellemes ünnepeket kívánok neked, és a családodnak természetesen, és köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat.
0: Én köszönöm, és boldog karácsonyt kívánok.
1: Mai vendégem ismét Bakondi Jászmin, fiatal színész, énekes volt, akivel a tegnap megkezdett beszélgetést folytattuk a ma esti adásunkban is. Mesélt nekünk a Rádió Digben végzett munkájáról, a családjáról, és a színművész pályájáról, azon belül is a Karaván Színtársulatról. Majd elárulta nekünk azt is, hogy rajong a távol-keleti kultúra iránt, és egyik álma, hogy kijuthasson Japánba. Köszönöm, hogy velünk tartottak a mai este folyamán is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a következő héten is, hétfőtől csütörtökig, este 22 órától, ahol többek között meghallgathatják Kökény Annával, a Roma Szalon főszerkesztőjével készült beszélgetésemet is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottam.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Semmit rólunk, nélkülünk. Új roma kulturális városi séta indult Józsefvárosban. Az Utcu Alapítvány új tematikus városi sétája roma művészek, zenészek, közéleti szereplők és aktivisták történetein keresztül mutatja meg, hogyan formálták roma alkotók és közösségi emberek Budapest, illetve Magyarország kulturális és társadalmi életét. Semmit rólunk, nélkülünk címmel új roma kulturális városi sétát indított Budapesten az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítvány. A program a 8. kerület meghatározó helyszínein vezeti végig a résztvevőket, miközben olyan roma alkotók, zenészek, képzőművészek, közéleti szereplők és aktivisták munkásságát idézi fel, akik maradandó hatást gyakoroltak a magyar kultúrára és a roma érdekképviseletre, életútjuk mégis gyakran kívül maradt a szélesebb nyilvánosság látóterén. A séta alapkérdése egyszerű és máig érvényes. Kik mesélik el a történeteket és kinek a hangja hallatszik? A semmit rólunk nélkülünk mondat a roma mozgalom egyik fontos üzenete lett. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a roma közösségekről sokáig főként mások beszéltek, miközben a roma emberek saját nézőpontja ritkán kapott valódi teret. Az Utcu új sétája ezt a hiányt próbálja láthatóvá tenni a városi terekhez kapcsolódó történeteken keresztül. Az útvonal a cigányzene világából indul. A 32-esek terénél és a József körút környékén a résztvevők arról hallhatnak, hogyan válnak a cigány prímások és zenészek a magyar kulturális élet meghatározó szereplőivé, miközben saját történeteik sokszor háttérben maradtak. A séta egyik állomása Farkas Gyulát és a Rajkó történetét idézi fel. Azt a közösségteremtő munkát, amely fiatalok generációinak adott lehetőséget, tudást és biztos pontot. A Salétrom utcánál László Mária története kerül előtérbe, aki a roma érdekképviselet és a közösségi szerveződés korai fontos alakjaként jelenik meg séta narratívájában. A Vég utcában Pege Aladár és Szakcsillakatos Béla munkássága mutatja meg, hogyan hozott létre a roma művészet új zenei nyelveket és formákat a jazz világán keresztül. A Népszínház utcai állomásokon Fátyol Tivadar, Mohácsi Viktória és Setét Jenő történetei kapcsolódnak össze. Fátyol Tivadar példája a közösségépítés csendesebb formáiról szól. Arról, hogyan lehet teret adni mások megszólalásának. Mohácsi Viktória és Setét Jenő munkássága a roma társadalmi és politikai jelenlét fontosságát emeli ki, azt a felelősséget, amely a képviselettel és a nyilvános kiállással jár. A séta képzőművészeti állomásain Péli Tamás és Olá Mara, vagyis Omara munkássága kap hangsúlyt. Péli Tamás művészete a roma történetek és identitások belső nézőpontú megjelenésében hozott fordulatot, Omara alkotásai pedig személyes tapasztalatokon keresztül beszélnek roma identitásról, nőiességről, fájdalomról és örömről. Az Utcu Budapest roma városi séták Magyarország első roma fiatalok által vezetett interaktív városi sétaszolgáltatás.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Sziasztok, Rokon vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapja alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas dicsőséges gazdag áldásával. Te mi szászti magtálé? Legyél figyelmes, Oszi, mert most

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked!
3: 2026. június 23-a kedd, 7 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányprímások aranykora és Európa meghódítása. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat. Berki László a cigányzene világhírű nagymestere.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
3: A cigány prímások aranykora és Európa meghódítása. A 19. század második felétől egészen az első világháború kitöréséig tartó időszakot gyakran nevezik a magyar cigányzene aranykorának. Ebben az időben a cigány prímások nem csupán Magyarország legismertebb muzsikusai közé tartoznak, hanem Európa számos országában is elismerést szereztek. Nevük ismert volt Bécstől Párizsig, Berlintől Szentpétervárig, és sok külföldi utazó számára a magyar kultúra egyik legjellegzetesebb képviselőjének éppen a cigányzenész számított. A korszak jelentőségét csak akkor érthetjük meg igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a 19. század Európájában a nemzeti kultúrák felfedezése és bemutatása rendkívül fontos szerepet játszott. A romantika korában az emberek érdeklődése egyre inkább a népzene, a népi hagyományok és a népzenei sajátosságok felé fordult. Magyarország esetében a külföldiek szemében a cigányzenészek váltak a magyar zenei világ legismertebb képviselőivé. A cigány prímás a zenekar vezetője volt, nem egyszerűen hegedűsnek számított, hanem olyan művésznek, aki irányította a zenekart, meghatározta a tempót, a hangulatot, és gyakran improvizációival kápráztatta el a közönséget. Egy kiváló prímás nem csak technikai tudásával emelkedett ki, hanem azzal a különleges képességgel is, hogy érzékelte a közönség hangulatát és ahhoz igazította játékát. A korszak egyik legismertebb alakja volt Bihari János, akit sokan a magyar verbunkor zene legfontosabb alakjának tartanak. Bár életének jelentős része még az aranykor előtti időszakra esett, hatása a későbbi generációkra óriási volt. Zenéjét nem csak a magyar nemesség hallgatta, hanem külföldi utazók és művészek is csodálták. A 19. század végére Budapest Európa egyik pezsgő kulturális központjává vált. A város elegáns szállodáiban, kávéházaiban és éttermeiben szinte elképzelhetetlen volt az élet cigányzene nélkül. A külföldi látogatók rendszeresen feljegyezték úti naplóikban, hogy a magyar főváros hangulatának egyik legfontosabb eleme a cigányzenekarok játéka volt. Egyes beszámolók szerint sok turista már az érkezése előtt hallott a híres budapesti primásokról, és külön azért látogatott el a városba, hogy személyesen hallhassa őket. A cigány prímások sikere mögött rendkívüli szakmai felkészültség állt. Sok zenész gyermekkorától kezdve tanulta a mesterséget, a zenei tudás gyakran apáról fiúra szállt. Egy-egy családban több generáción keresztül működtek zenekarok, és a fiatalok már kisgyermekként kapcsolódtak a muzsikálásba. Nem volt ritka, hogy egy 10 éves gyermek már képes volt több száz dallamot emlékezetből játszani. A korabeli újságírók gyakran megdöbbenve írtak arról, hogy számos cigányzenész nem rendelkezett formális zeneakadémiai képzéssel, mégis elképesztő virtuózitással játszott. Hallásuk rendkívül kifinomult volt, és gyakran egyetlen meghallgatás után képesek voltak visszaadni bonyolult dallamokat. Ez a képesség különösen lenyűgözte a nyugat-európai közönséget is. Az aranykor idején a magyar cigányzenekarok rendszeresen kaptak meghívásokat külföldre. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kós Ede egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő Szent Mise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottójához, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból, kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 és 12:30 között a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után az zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervez. Zarándoklat a roma vallásokság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra Verebély Szent Kúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szent Kúton egyaránt nagy hagyománya van a cigány közösségek zarándoklatainak és búcsúinak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, hanem a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszköze és lehetősége is. Berki László, a cigányzene világhírű nagymestere. Berki László a 20. századi magyar cigányzene egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Budapesten született 1941-ben muzsikus cigány családban. Édesapja karmesterként dolgozott, így a zene már gyermekkorától meghatározta az életét. A hegedűvel nagyon fiatalon megismerkedett, első tanítója maga az édesapja volt. Később zeneiskolában tanult, de tehetsége olyan gyorsan fejlődött, hogy hamarosan a híres Rajkó zenekar tagja lett, majd vezető prímásává vált. A cigány prímás szerepe sokkal több volt egyszerű hangszeres zenésznél. A prímás vezette a zenekart, ő határozta meg a dallamok hangulatát, és gyakran improvizációval kápráztatta el a közönséget. Berki László ebben különösen kivételesnek bizonyult. Játékát a korabeli beszámolók virtuóznak, ugyanakkor rendkívül érzelmesnek írták le. Nem csupán eljátszotta a dallamokat, hanem saját személyiségével töltötte meg azokat. Pályafutásának egyik legfontosabb állomása a Magyar Állami Népi Együttes volt, ahol évtizedeken át vezető prímásként dolgozott. Ebben az időszakban Magyarország egyik legismertebb népzenei és cigányzenei előadójává vált. A munkássága során számtalan népdalt, cigánydalt, verbunkost és csárdást dolgozott fel, amelyek rádió és televízió felvételeken keresztül az egész országban ismerté váltak. Több mint 200 feldolgozásra került adásba, ami önmagában is rendkívüli teljesítménynek számít. Az 1980-as évek közepén részt vett a később világhírűvé váló 100 tagú cigányzenekar létrehozásában. Alapítóként, művészeti vezetőként és hangszerelőként meghatározó szerepet játszott abban, hogy az együttes a magyar kultúra egyik legismertebb jelképévé váljon. A zenekar különlegessége abban rejlett, hogy a hagyományos cigányzenét szimfonikus léptékben tudta megszólaltatni, amivel világszerte nagy sikereket aratott. Berki László bejárta szinte az egész világot, fellépett Európa számos országaiban, valamint Japánban, Kínában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban. Japánban különösen nagy tisztelet övezte, ahol egyes beszámolók szerint a világ egyik legjobb cigány primásaként emlegették. Nem csak a magyar közönség, hanem a külföldi hallgatóság lenyűgözve figyelte játékát, amelyben egyszerre jelent meg a technikai tökéletesség és a magyar cigányzene szenvedélyes érzelemvilága. Művészi munkásságát számos kitüntetésével ismerték el. Életében platina lemezt kapott, halála után pedig posztumusz Liszt Ferenc díjjal tüntették ki. Ez az elismerés nem csak személyes sikert jelentett, hanem a cigányzenei hagyomány művészi értékének hivatalos elismerését is. Berki László 1997-ben hunyt el, de öröksége még ma is él. Felvételei, hangszerelései, tanítványai tovább viszik azt a zenei világot, amelynek egész életét szentelte. Története jól mutatja, hogy a cigány prímások nem csupán szórakoztató zenészek voltak, hanem a magyar kultúra fontos alakítói, akik jelentős szerepet játszottak abban, hogy a magyar és roma zenei hagyomány Európa szerte ismerté váljon.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Közlekedési hírek.
4: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamossinekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. A csúcshőmérséklet 30-35 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió

Rádiódi. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt, kedd van, és június 23-a, csodaszép napsütéses időben lesz részünk a mai napon is. A mai napon Zoltán névnap van, úgyhogy nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni minden kedves, drága Zoltánnak. Ma van a Szent Ivánéi tűzgyújtás napja, 526 éve volt az első ilyen, június 24-e, előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat előzzék. Ez volt a lényege a Szent Ivánéi. Ugye Shakespearenek van is egy ilyen műve, ugye a Szent Ivánéi álom. Aztán ma van az olimpia napja, 1894. június 23-án, Pierre de Courcoubertin báró kezdeményezésére Párizsban összeült a kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjáélesztését. Ennek emlékére 1987 óta ünnepeljük az olimpia napot június 23-án, tehát 39 éve van ez. Aztán a Bocskai vezette szabadságharcot lezárta a bécsi béke megkötés, amelyben biztosították Erdély önállóságát. Mindez 1606. június 23-án, tehát 420 évvel ezelőtt volt. 152 éve indult meg a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig. Ma született Bob Fosse, amerikai Tony és Oscar díjas táncos, koreográfus, rendező, színész és író, ugye a Kabaré és a Chicago atya, tulajdonképpen mondhatjuk így, hogy a Bob Fosse minden színházba előkerül a név, amikor színpadi táncról van szó, ő egy megkerülhetetlen legenda. Aztán Sárosi Katalin is ma született, ő egy Emerton díjas táncdalénekesnő, 96 éve. Aztán Nep József, Kossuth díjas rajzfilm rendező, ugye a Mézga családot köszönhetjük neki, ő 92 éve született. Na, hát ennyit a kis érdekesség morzsákról, nem sokára jövök vissza közlekedési hírekkel.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: szól, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt, nem sokára 7:30 van, ránézzünk, hogy mi hír van az utakon. Azt mondja, hogy tart a Mester utcában a felújítás. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Aztán az 5. kerület Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerület Balaton utcában. Lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert hogy kertészek dolgoznak. Aztán a 10. kerület Gép utcában, a Doba utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműépítése miatt. Lezárják a 12. kerület Mártonhegyi utat, a Diana utca közelében csatorna építése miatt. Ezek voltak most a legfrissebbek, de egy óra múlva jövök még több közlekedési hírrel. Maradjatok addig is itt!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek.
0: Hírek rólunk neked.
2: 2026. április 21-e kedd, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádiódik roma híradója, Patai Anna vagyok. 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A roma nők helyzetéről kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: 15 éves a miskolci görög-katolikus roma szakkollégium. A miskolci görög-katolikus roma szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a Nemzetközi Roma Nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Makkai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makkai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttérre találjanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett, Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrien szociológus, az UCU Alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai Nemzetközi Roma Naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepel egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja, több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Balog Adrien újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom, roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli roma nőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány prímások aranykora és Európa meghódítása. A 19. század második felétől egészen az első világháború kitöréséig tartó időszakot gyakran nevezik a magyar cigányzene aranykorának. Ebben az időben a cigány prímások nem csupán Magyarország legismertebb muzsikusai közé tartoznak, hanem Európa számos országában is elismerést szereztek. Nevük ismert volt Bécstől Párizsig, Berlintől Szentpétervárig, és sok külföldi utazó számára a magyar kultúra egyik legjellegzetesebb képviselőjének éppen a cigányzenész számított. A korszak jelentőségét csak akkor érthetjük meg igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a 19. század Európájában a nemzeti kultúrák felfedezése és bemutatása rendkívül fontos szerepet játszott. A romantika korában az emberek érdeklődése egyre inkább a népzene, a népi hagyományok és a népzenei sajátosságok felé fordult. Magyarország esetében a külföldiek szemében a cigányzenészek váltak a magyar zenei világ legismertebb képviselőivé. A cigány prímás a zenekar vezetője volt, nem egyszerűen hegedűsnek számított, hanem olyan művésznek, aki irányította a zenekart, meghatározta a tempót, a hangulatot, és gyakran improvizációival kápráztatta el a közönséget. Egy kiváló prímás nem csak technikai tudásával emelkedett ki, hanem azzal a különleges képességgel is, hogy érzékelte a közönség hangulatát és ahhoz igazította játékát. A korszak egyik legismertebb alakja volt Bihari János, akit sokan a magyar verbunkos zene legfontosabb alakjának tartanak. Bár életének jelentős része még az aranykor előtti időszakra esett, hatása a későbbi generációkra óriási volt. Zenéjét nem csak a magyar nemesség hallgatta, hanem külföldi utazók és művészek is csodálták. A 19. század végére Budapest Európa egyik pezsgő kulturális központjává vált, a város elegáns szállodáiban, kávéházaiban és éttermeiben szinte elképzelhetetlen volt az élet cigányzene nélkül. A külföldi látogatók rendszeresen feljegyezték úti naplóikban, hogy a magyar főváros hangulatának egyik legfontosabb eleme a cigányzenekarok játéka volt. Egyes beszámolók szerint sok turista már az érkezése előtt hallott a híres budapesti prímásokról, és külön azért látogatott el a városba, hogy személyesen hallhassa őket. A cigány prímások sikere mögött rendkívüli szakmai felkészültség állt. Sok zenész gyermekkorától kezdve tanulta a mesterséget, a zenei tudás gyakran apáról fiúra szállt. Egy-egy családban több generáción keresztül működtek zenekarok, és a fiatalok már kisgyermekként kapcsolódtak a muzsikálásba. Nem volt ritka, hogy egy 10 éves gyermek már képes volt több száz dallamot emlékezetből játszani. A korabeli újságírók gyakran megdöbbenve írtak arról, hogy számos cigányzenész nem rendelkezett formális zeneakadémiai képzéssel, mégis elképesztő virtuózitással játszott. Hallásuk rendkívül kifinomult volt, és gyakran egyetlen meghallgatás után képesek voltak visszaadni bonyolult dallamokat. Ez a képesség különösen lenyűgözte a nyugat-európai közönséget is. Az aranykor idején a magyar cigányzenekarok rendszeresen kaptak meghívásokat külföldre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik Roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Talikámán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamossinekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. A csúcshőmérséklet 30-35 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Sziasztok, 8 óra múlt pár perccel, ez itt még mindig a Vekker. Egy ilyen jó kedélyű szalagcím fogadott. Elő a pokróccal és a pattogatott kukoricával. 10 plusz 1 budapesti kertmozi az idei szezonra. Na hát nézzük is. Szóval hát hiába a plázák patika mérlegen kimért körülményei, a nyári kertmozizás varázsa utolérhetetlen. Összegyűjtöttünk hát néhány budapesti kertmozit azokra az estékre, amikor a légkondi és a vaksötét helyett inkább a lágy szellő és a csillagos ég a nyerő. Wow! Amúgy ez nagyon jól hangzik, főleg akinek a környékén található ez. Az első a Rutkai Kultúrpark kertmozi. Ez a Szent István Park közelében található. És szombatonként 20 órától lehet itt mozizni. A részvétel ingyenes. Aztán a Hunyadi téri kertmozi a következő. Augusztus 15-ig minden szombaton ingyenes természetesen. A kertmozi a Hunyadi téren is. Június 27-én a szombatesti lázzal indítanak, ugye, amiben John Travolta húzta föl a csőnadrágot és lövi be a sérót. Aztán nyári kertmozi a Pavilonkertben, ez a következő, tehát a Pavilonkert, az a Városligetben található, és hetente háromszor 18 órától várja a látogatókat, érdeklődőket, természetesen ez is ingyenesen. Amit már biztos vetíteni fognak, a Ponyvaregény, Gríz, Mamma Mia, Dr. Szöszi, Indul a Bakterház, Kincs, ami nincs, ezek már fixen lesznek. Aztán a Virág Benedek házban is van kertmozi. Jaj, ez nagyon kis hangulatos, ilyen kis babzsák fotelek vannak kirakva. Csütörtökönként este 8:30-kor az első kerületi Virág Benedek házba invitálnak bennünket. Itt már nem ingyenes a vetítés, ugyanis 2000 forintért tudunk jegyet váltani. A kerületi lakosoknak félárú kedvezmény van, tehát aki első kerületi, az féláron tud ide elmenni. Aztán Margit szigeti Paulaner sörkert és kertmozi. Ez pedig a legtöbb napon 17 órától várja az embereket a Margit szigeten, ahogy a neve is elárulja. Budapest Garden, az ismét ingyenes mozizásról van szó, Óbudán található, a régi Görzenál helyén, étel, ital, számos egyéb program mellett, ugye most meccseket is adnak, illetve van kertmozizásra lehetőség is. Aztán van egy ilyen, hogy a Budapest kertmozi, ez a neve, ez a Városháza udvarán van, ahova viszont 3000 forintért tudunk már jegyet váltani. Lesz majd a macskafogó, a gyűlölet és egyéb ilyen nyalánkságok. Aztán Limó kertmozi a következő, ez az Erzsébet-ligeti színház. Szombat esténként van, és ingyenesen. És a Szafival startol június 20-án, most olvasom, tehát akkor az már elmúlt, akkor azzal már el is kezdődött, ugye akkor az most volt szombaton, vagyis múlt hét szombaton, úgyhogy az már akkor elkezdődött. Aztán Kultúrkert mozi, csak nem tudtam egy elsőre kiolvasni, tehát Kultúrkert mozi a következő. Ez júliusban lesz, csütörtökönként 20 óra 45-kor a Klebersberg kultúri kúriában, és 2000 forintosok a jegyárak. Aztán piknikkert mozi, ez Budapesten, nem csak Budapesten, hanem országszerte több helyszínen foglalkozik kertmozik teljes körű lebonyolításával. Például Óbudán, Pidis Csabán és Pesterzsébeten is lesznek vetítések. Na, hát, ja, és még van itt egy plusz, bocsánat, Cinespa, hoppá, értitek, mert hogy medencéből lehet filmezni, ez pedig a Széchenyi fürdőben van, hát itt már nagyon borsos jegyára, de itt ugye úszkálni is lehet, meg mindenet már 15.000 forintos napi jeggyel látogathatók, ez a Cinespa élmény, június 26-tól péntek esténként összesen 4 alkalommal lehet medencéből filmet nézni, azt mondja, lehet, hogy lesz, ha jól látom, a Bluff, Ördög Pradát visel, Mamma Mia és az 51. randi. Na, hát ezeket tudtam most nektek ajánlani, szerintem szuper program így a nyárra, jó? Nehogy összefussunk ott és kimenjek asszonynal, mert szerintem ennek iszonyatosan jó feelingje van, egy jó kis hangulatos kis kertmozizás. Tök jó, esküszöm, hogy ez nagyon megtetszett nekem. Főleg azok, amelyik ingyenesek, ugye, tegyük hozzá az igazsághoz, jó magyar lévén. Na, menjünk zenélni, aztán jövök vissza a friss közlekedési hírek.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nem sokára 8:30 van. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerület Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövid szakaszon vízvezeték javítása miatt. A 18. kerület Halomi úton a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. A 157-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Solymár Kerekhegy megállót, mert vízvezetéket javítanak. A járat Hüvösföld felé a Gróf Karácsonyi utcában a

0: neked. Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Mivel folytatjuk ma?
2: A mai nap folyamán egy olyan szakmát fogunk megtanulni, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen a romák között is van ügyvéd. Ez pedig úgy mondjuk, hogy fiskárosi.
3: Húha, fiskárosi?
2: Igen.
3: Na, akkor ezt egy kicsit magyarázd el. Fiskárosi, ezt így ejtjük, mi mit jelent?
2: Fiskárosi, hát azt jelenti, hogy ügyvéd, tehát hogy véd minket, egy ügyvédi szakma. Ezt jelenti igazából.
3: Tanuljunk örömmel!
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

mondja, itt ilyen hírfogadott, és most ugye én nemrég utaztam, és nagyon-nagyon imádkoztam, de tényleg szó szerint vegyétek, amúgy is egy hívő ember vagyok, amúgy is imádkoztam a Jóistenhez, hogy minden rendben legyen, minden rendben történjen, egészségbe, békességbe tudjunk utazni, stb. Stb. És hála a szép Szűzanya Máriának, ez így is történt. Nem úgy, mint most azokkal a szegény magyarokkal, akik hétfő hajnali 4:30-kor szálltak le Budapesten, akik vasárnap este indultak volna haza a Ryanair Mallorcáról közlekedő járatával. A mindössze 2,5 órás repülőút helyett az utasoknak végül több mint 9 órát kellett várakozniuk és utazniuk, mire hétfő hajnalban végre megérkeztek Budapestre. Egy olvasó, aki a Blicknek küldte be ezt a beszámolóját. Ellátást vagy érdemi tájékoztatást nem biztosítottak a várakozóknak, miután a repülőgép műszaki hiba miatt a kifutó pályáról fordult vissza. Ráadásul a hivatalos rendszerekben órákig úgy látszott, mintha a gép már úton lenne. Gabriella és lánya volt ez, akik beküldték ezt a beszámolót a Blicknek. Illetve annak barátja, tehát Gabriella, annak lánya és neki a barátja utaztak, és azt mondja, június 21-én vasárnap esti 18:55-ös géppel utaztak volna menetrend szerint haza Budapestre. Az indulás először egy órát csúszott, és a repülőtéren 3-szor írták át a beszálló kaput. A helyzet akkor vált bizonytalanná, amikor az utasok már elfoglalták a helyüket, és a repülőgép megkezdte a kigurulást. Végül a gép hirtelen visszafordult és beállt egy kapuhoz. Leszállították az utasokat, állítólag rossz a gép. Semmilyen érdemi információt nem kaptak az utasok. Nem kaptak ellátást sem, vouchert, írta az olvasó a Blicknek küldött levelében. A beszámoló szerint maguk a pilóták is a terminálban várakoztak a tömeggel együtt, ők annyit tudtak mondani, hogy a repülőgép meghibásodott és hoznak egy másikat, de arra sokat kell majd várni. A légitársaság részéről sem ételt, sem italt, sem pedig szállást nem ajánlottak föl a földön rekedt embereknek a várakozás ideje alatt. Aztán azt mondja, a járat követő rendszerekben szinte végig az jelent meg, mintha a gép rendben elindult volna, miközben az utasok még a mallorcai repülőtéren tartózkodtak. Az olvasó végül közvetlenül a Budapest Airport ügyfélszolgálatát hívta telefonon, ahol a munkatárs megerősítette, hogy látja a problémát, és ezt követően frissült a but.hu hivatalos menetrendje is, amely ekkor már hajnali 3:53-as érkezést jelzett előre. A Flight Radar adatai szerint a cseregép végül hajnali 1:42-kor tudott felszállni Mallorcáról, így az utasok hétfő hajnali 4:30 körül randoltak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér járat információja szerint. Az uniós jogszabályok értelmében a műszaki hiba miatti több mint 3 órás késésekre személyenként 400 eurós, tehát közel 160 ezer forintos kártérítést köteles fizetni a Ryanair, mivel a technikai probléma nem minősül rendkívüli, elháríthatatlan.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Az alagsorban tócsákban álló szennyvízben a mosdó plafonján égtelenkedő fekete penészfoltok és hullóvakolat között dolgoznak a Budapesti János Kórház pszichiátriai osztályán az orvosok, pszichológusok és egészségügyi dolgozók, a 24.hu videós riportja szerint. Az épület állapota mellett a kórház dolgozói óriási szakember hiányról és úgy általában a magyar szociális védőháló borzalmas állapotáról is beszélnek. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter már a videó megjelenése előtt pár órával reagált rá, egy Facebook posztban azt írta, az egészségügy rendszerváltásának első lépése a nyitás a nyilvánosság és a társadalom felé. A szélesebb közvéleménynek is joga van tudni, milyen körülmények között működik az egészségügy, milyen problémákat örököltünk és hol vannak azok a jó gyakorlatok, amelyekre építeni lehet, írta. Ismét tűzgyújtási tilalom van Budapesten és további 5 vármegyében. A Nébih tájékoztatása szerint a korlátozás a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyét érinti újonnan, de több más térségben továbbra is érvényben marad. A hatóság szerint az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a növényzet rendkívül kiszáradt, ezért magas a tűzveszély. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. A saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de a hatóság inkább gázégő vagy elektromos grill használatát javasolja. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a Magyarország ingatlanpiacon. A rövid távú lakás kiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahouse friss ingatlanpiaci elemzéséből. A mini lakások vidéken is egyre népszerűbbek. A legfeljebb 25 négyzetméteres lakások a vármegyeszékhelyeken is megjelentek a kínálatban, nagyjából 20 millió forintos belépővel. Négyzetméter áruk jellemzően 20-30%-kal alacsonyabb a budapesti szintnél. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért, négyzetméterenként pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát ezek az apró lakások, írja az MTI. A Magyar Nemzeti Bank ingyenes, egyszerűen használható önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával, a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható akár konkrét piaci szereplőknél is. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Közölték, a kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10-15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. A 25 hazai önkéntes nyugdíjpénztár jelenleg mintegy 1,1 millió taggal rendelkezik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszméi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamossinekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. A csúcshőmérséklet 30-35 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 15 perccel, június 23-a van és kedd. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, gyönyörű, napsütéses, drága, igazi nyári reggelt. Drága arany hallgatók. Na, hát ugye biztos tudjátok már, hiszen múlt héten ugye elmondtuk, el is köszöntünk Zsuzsitól, ugye én a nevetekbe is elköszöntem tőle. Zsuzsi éppen a török rivierán sütteti magát, és hogyha minden igaz, ő is leégett, ahogy nekem is sikerült Görögországba. De hát a nyaralás az ilyen, ugye? Nincs is ezzel semmi baj. Ha nem annyira fáj, akkor még egy jó emlékként is őrzi itthon az ember tulajdonképpen azt, hogy leégett, mert bár itthon is le tudsz már égni. Tehát tulajdonképpen mióta is? Egy hete? Bő hete? Bő hete, igen. Jó idő van itthon is Budapesten, Magyarországon, úgyhogy akár itt is le lehet égni. Hát változatlan az időjárás jelentés itt az időképen, ahogy látom. Kánikula, 33, 34, 35 fokos maximumokkal, és hát sajnos majd a szülinapom környékén fog egy picit lehűlni, akkor 30 fokig fog visszahűlni, ez már július 3-a. Tehát jövő hét péntek, ugye? Igen, ma van kedd, és 23, igen, jövő hét pénteken jön egy mikrónyi lehűlés, ugye nem lesz már 34 fok, hanem csak 30. De hát ott arra hétvégére pont, amikor Balatonon leszünk, akkor ott mondanak záporokat, zivatarokat sajnos arra hétvégére, de ezt titeket ne zavarjon, csak esetleg előrejelzésszerűen mondom, hogy erre készüljünk, hogy minden hétvége csodaszép, kivéve megint akkor, amikor én itthon szeretnék elutazni. De ez valahogy mindig így van. Nekem a Balaton volt már, jó, nem mindig, azért most nem fogok hazudni, meg nem akarok túlozni se, de azért nagyon sokszor benne van az, hogy kitaláljuk feleségemmel, hogy melyik nap, vagy melyik hétvégén menjünk le a Balatonra. Ez csak inkább egy ilyen kis kiruccanás, ugye nem is igazi nyaralás. Az igazi nyaralás az tényleg az, amikor az ember akár egy hétre el tud menni, és mondjuk adott esetben külföldre, legyen az Horvátország, Görögország, Törökország, Albánia, Bulgária, stb. Balatonra meg úgy leruccan az ember, vagy nem tudom, és hát többször előfordult már ez, hogy gyönyörű, szép, csodaszép, kánikula van, tehát megbolondulsz, olyan meleg van, vízparton se akarsz már lenni, annyira meleg van, de ha választhatsz, akkor inkább vízparton vagy, és akkor itthon kell lenned, vagy nem úgy tervezted be a dolgokat, és azon a hétvégén viszont, amikor meg ráérnél és lemennél, akkor megírják, hogy hát 30 fok, amit szintén meleg, viszont cserébe zápor, zivatar elő fog fordulni, például a jövő hétvégén, amikor én tervezek leutazni, ugyanis annak a szállodának, akinek az igazgatója a barátom, a születésnapja lesz, már mint a szállodának lesz születésnapja, és effektív így hát dolgozni is megyek, meg persze pihenni is megyek, de azért épp ezért, mivel is az arány, ezért nagyon jó lenne, hogyha azért a konferálás meg a műsorvezetés mellett azért jutna idő ott egy jó kis strandolásra, jó kis uszikálásra, jó nagy sétára ott a parton, és nem pedig az esőbe ülni a szállodai szobába. Na, de hát ennyit az időjárásról, úgyhogy csodaszép. Ezen a héten viszont csodaszép időnk lesz végig, ne rohanjunk ennyire előre, ugye én most a jövő hétvégéről beszéltem nektek, hagyjuk is, jó, felejtsük is el. Lényeg az, hogy ezen a héten csodaszép idő lesz. Sőt, hova tovább, majd ezt holnap elmondom, ha nem felejtem el, de inkább elmondom most is. Holnap 24-e lesz, ugye szerda, és holnapra van egy népi jóslat, ráadásul Iván napi népi jóslat, gondolom akkor Iván névnap lesz. Azt mondja, amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad. Hát ehhez képest, mondom, itt azért lesznek ilyen minimális visszaesések, hogy 28 fok, 30 fok, eső, felhős, borult égbolt, de nem fog esni, fog is esni, picit záporok, stb. Tehát hogy ahhoz képest az Iván napi jóslat, ez így nem feltétlenül gondolom azt, mert onnantól számítva 40 napig, akkor augusztusig ilyen kánikulába kéne ülnünk, ehhez képest, mondom, már jön egy minimális, tényleg egy 4-5 fokos lehűlés, és egyszer-kétszer eső, illetve erősen felhős égbolt. Hát mondjuk legalább annyira cserébe nem süt majd meg bennünket a napocska. Na de, ennyit az időjárásról, ezt csak úgy el akartam nektek mondani, hogy itt egyedül ugye viszem most ezen a napon a prímet, viszont nem kell annyira fájni a szíveteknek, mert ma ugyan egyedül vagyok itt, és megpróbálom kitölteni itt nektek az időt érdekességekkel, most az időjárásról ennyi ígérem, megpróbálok majd a következőkben tényleg érdekes témákat találni, például nagy szó lesz a VB-ről, vagy sok szó lesz az idei fotball világbajnokságról, ugye, amit Amerikában, Mexikóban és Kanadában rendeztek meg idén. És mivel Zsuzsit ez nem érdekli, mint nőt, ugye értelemszerűen, ezért most majd a férfi hallgatókhoz fogok fordulni a következő megszólalásokban. Úgyhogy például erre gondoltam. Na de, ma ugye egyedül leszek, viszont cserébe holnap és holnap után, sőt, még azután is itt lesz velem a cigány Coelho, ahogy szoktam őt hívni, ugye Baranyi Tomi, barátunk Baranyi Tamás, Baranyi Tomi, ki hogy ismeri, ki hogy szereti, úgyhogy holnap például már vele várlak benneteket, és vele fogunk majd gorcső alá venni eseményeket, híreket. Ő például nem is találkozott velem, mióta visszatértem a nyaralásomból. Ugye pont ma egy hete este jöttem vissza a nyaralásból, és ugye másnap, tehát szerdán jöttem először ugye Zsuzsival, tehát Tomival azóta így nem is sikerült beszélni, úgyhogy majd nyilván ő is érdeklődik, beszélgetünk arról is, én is kifaggatom őt, aztán pedig majd jó kivesézgetünk témákat, amiket találunk így a nagyvilágban. Tominak jók a meglátásai. Ő egy picit ugye komolyabb vonalon mozog, mint mondjuk én vagy Zsuzsi. Nyilván mi is tudunk komolyak lenni, most azért tényleg viccet félretéve. Nyilván a való életben is, meg itt a rádióban is. Nem vonom ezt így, tudjátok, nagyon jól, aki aktív hallgatónk, azt tudja jól, hogy sokszor már-már szinte pironkodásig őszinte vagyok, tehát, hogy tényleg nem nagyon teszek én így különbséget. Szerintem a rádiózásnak ez lehet a pozitívuma és az erőssége, hogyha az aktuális műsorvezetők bármilyen témában szólalnak meg, azt őszintén teszik, nem pedig egy ilyen művi, egy ilyen felvett, nem is tudom mit adnak elő. És mi ugye picit inkább a humorral próbálunk sok mindent elütni, meg hát nagyon dilik vagyunk, ugye, sokak örömére, nyilván sokak bánatára, de Tomi ugye pont, hogy azért ő is dili, azt azért meg kell, hogy sugja meg te, hogy azért nagyon jó humora van a Tominak, úgyhogy nagyon jókat szoktunk itt kacagni privátba, úgyhogy remélem, hogy majd ez a rádió adásba is fel fog tűnni nektek. Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ki hogy vezet műsort, meg kinek milyen a stílusa és a habitusa. Képzeljétek el, hogy a reggeli című műsorban, amit én ugye nagyon szeretek otthon készülődés közben nézni, ugye van benne közben híradó, időjárás jelentés, de hogy sok beszélgetést is el tudok csípni, még otthon vagyok, és készülődünk a nejemmel, még el nem indulunk dolgozni. És visszatér Détót András, ugye ő Détót Kriszta öccse, ugye a Fókuszba volt, híradózott, tehát ugye azért egy régi tévésnek számít Détót András. Kétség nem fér nyilván a profizmusához és a szerkesztői készségéhez, viszont vagy nem érzett még rá erre a reggeli műsorra, vagy nem is fog, és akkor viszont amikor ő lesz adásba, akkor marha unalmas lesz. Tehát olyan snasszul, robotul áll hozzá olyan érdekes, izgalmas és akár mókás témákhoz, és ott ült mellette a vérprofi Jakubcsek Gabi, aki szeret dilizni, de majd ott lesz ugye a reggeli stábját erősíti Ábel Anita, Pap Gergő, Tihanyi Peti, ugye a Szújó Zoli, ők is mind-mind tök jó humorral rendelkeznek, szeretik a dilizést, főleg hát az Ábel Anita, aztán pláne, tehát imádom a humorát annak a nőnek, egyszerűen frenetikus humora van, és ha például összekerülnek majd reggeli műsorvezetés gyanánt a Détót Andrással, hát elképzelni nem tudom, hogy fog kijönni jól, mert szokták mondani, hogy az ellentétek ugye vonzák egymást és kiegészítik egymást, de hát nem egy reggeli televíziós és vagy rádiós műsorban, tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok például mai napig Zsuzsiért, ezt nyilván ő is tudja, és ő is ugyanígy gondolkozik, remélem, hogy mi két nagyon hasonló habitusú ember vagyunk, mert hogyha értitek, mit mondok, tehát összekerül két olyan ember, aki az egyik azért inkább egy ilyen komoly, megfontolt, ilyen kicsit ilyen tartással viseltetik minden és mindenki iránt, összekerül egy olyannal, aki mondjuk olyan, mint én, aki komoly, meg szeretek utánolvasni a dolgoknak, szeretem a jogi dolgokat is, tehát hogy így abszolút nagyon sok felé ágazik az én figyelmem és érdeklődési köröm, de azért alapvetően én egy ilyen dilizős kis izé vagyok, kis dili csávó, akinek mindig is ez volt így az erénye, ha lehetek ilyen nagyképű, mert azért se nem vagyok egy Brad Pitt, se nem vagyok halálkipattintva, viszont gyerekek, mindenkit ki tudtam szédíteni a világból. Na, hát erre most ezt tudom csak így mondani. Szóval, ha összekerül két ilyen ember, amit most elmondtam, két típus, hát az aztán tényleg nagyon ilyen, hogy is mondjam, nagyon sok érdekességet nem tud szülni a történet szerintem. Úgyhogy érdemes néha oda kapcsolatok, ez itt nem itt a reklám helye, csak hogy tényleg, hogy értsétek, hogy miről beszélek. Hogy nagyon érdekes, hogy egy olyan gárdába, egy olyan stábba vettek be egy azért elég komoly, pregnáns, híradós pasit, ahol tényleg megy a dilizés, megy a viccelődés, megy a jókedvűség, egy igazi reggeli ébresztő műsornak kell lennie. Hát picit tegnap láttam először adásba Détót Andrást, tehát kicsit még iradósan nyomta a történetet, nagyon komoly, merev arccal, nem neveti el magát semmin. Ha a Jakubcsek Gabi úgy szólt hozzá, hogy picit poénosan, picit próbálta kizökkenteni, nem, ő akkor is Terminátorba ül tovább merev arcocskával, és nyomta a szinte, mint a sugógépről olvasott híradó szöveget, úgyhogy picit nekem ez furcsa választás az RTL részéről, hogy egy ilyen reggeli formátumba egy olyan embert rakni be, akinek egy egyáltalán nem profilja. Fura, ez picit olyan, mint hogyha engem meg az én stílusommal meg beraknának egy nem tudom, egy ilyen nem tudom, egy a Szépművészeti Múzeumba ízének, kurátornak, vagy nem tudom, tehát egy picit azért vannak az embernek szerintem szakmailag olyan, vagy kéne lenni olyan álláspontodnak, hogy nekem ez nem áll jól, nekem ez jól áll. Ez egy picit olyan mindig, mint a zenénél is, tehát egy-egy előadónak nem minden áll jól, tehát most mit tudom én gondolom,

megnéztem azt a csöpp kisszát. Pedig biztos el tudná énekelni, talán még nem is állna rosszul neki a szerep, mint Bóni, mert a Bóni gróf a Csárdás királynőben egy hasonló külsejű figuraként van leírva, mint amilyen az Azaria, de nem teszi, mert nem az ő stílusa. Szóval itt a tévé, rádió és egyéb művészeti dolgokban szerintem is azért néha-néha nem árt, hogyha az ember egy picit tudja azt, hogy mi az, ami nekem való, és mi az, ami nem, és ami nem, azt egy idő után meg kell tudni mondani, hogy bocsi, de ezt nem biztos, hogy én vagyok erre a megfelelő ember, mert nem az én stílusom ez az egész történet. Na de, mindegy, hát ennyit erről, gyerekek, ki vagyok én, hogy itt elkezdek, csak nyomom nektek itt a Vakert egyedül, hiszen nincs más dolgom a mai napon, remélem, hogy nem vagyok nektek annyira unalmas, így egyedül, tudjátok, mikor egyedül vagyok, ezt mindig elmondom, de nyomom a sódert, amennyire tudom, és próbálok tényleg érdekes lenni. Például 10 órakor, mikor vissza fogok jönni hozzátok, akkor a VB-ről, a 2026-os fotball világbajnokságról fogok beszélgetni magammal, illetve mesélni eredményekről, úgyhogy tartsatok velem 10 óra után, addig meg jöjjenek a zenék. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

0: 98.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
1: Gyere, csassz!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat a Mátra Verebély Szent Kuti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szent Kúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kós Ede egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottójához, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból, kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 és 12:30 között a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervez. Zarándoklat a roma vallásokság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra Verebély Szent Kúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szent Kúton egyaránt nagy hagyománya van a cigány közösségek zarándoklatainak és búcsúinak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, hanem a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszköze és lehetősége is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Talikálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sinekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. A csúcshőmérséklet 30-35 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Süsfelnap. Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 15 perccel, kedd van, és június 23-a. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek így szólóban. Ugye hát nem győzöm ismételni, hogy a mai napon egyedül vagyok, Zsuzsánk már épp a török rivérán sütteti hab testét, és holnap után és pénteken is pedig Baranyi Tomi lesz itt a vendég műsorvezető társam, akivel majd itt beszélgetünk, de hát a mai napra én jutottam nektek egyedül, hát tudom, mert remélem, hogy nem probléma nektek, és meghallgatjátok ezt a kis 10 perces kis megszólalásomat, aztán utána a zenéje a főszerep. Na de, ahogy azt ígértem 9-kor, aki esetleg akkor is velem tartott volna, picit a férfiakhoz fogok első körben szólni, ugyanis hát már elkezdődött, javában zajlik a 2026-os labdarúgó világbajnokság, melynek ugye idén Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. És hát ugye a lap valami a legidegesítőbb talán ebből az egész történetből szerintem legalábbis, de biztos vagyok benne, hogy sokan egyetértünk ebben, az időeltolódás. Ugye hát minimum 5-6 óra, de vannak bizonyos területek, ahol több időeltolódás van, ezáltal hozzánk mérkőzések, vannak olyan mérkőzések, amik hajnal 3-kor, meg reggel 6-kor érnek el. Na most reggel 6-kor azért nem annyira érdemes fölkelni, hogy ha esetleg hétvégére esik, hogy megnézd a meccset, reggel meg ha kelned kell a munka miatt 6-kor, akkor nem valószínű, hogy végig tudsz nézni egy 90 perces mérkőzést, és csak utána indulsz el dolgozni. Úgyhogy sajnos sok mérkőzésről lemaradunk, és ezáltal az összefoglalókat tudjuk ugye megtekinteni az M4 sporton. Hát ugye Mexikó például már, ugye aki házigazda is, ők ugye már fixen tovább jutottak, ugyanis ők már lejátszottak 2 mérkőzést, és mind a 2-t meg is nyerték, ugye egyet Dél-Afrika ellen még a nyitó meccset, ugye, az volt az egész VB-nek a nyitó mérkőzése, ott 2-0-ra győztek, aztán azóta már játszottak Dél-Koreával is, akit pedig 1-0-ra győztek le, úgyhogy a mexikóiak már fixen tovább jutnak, ugye a csoportjukból, még Csehországgal kell majd megmérkőzniük, de hát nem hiszem, hogy lenne nagy probléma, de ha még döntetlenre is futja nekik, akkor is, tehát az már nem kérdés, hogy ők tovább jutnak-e. Kérdés az, hogy hány ponttal és hogy hanyadik helyen. Nyilván meg akarják azt a mérkőzést is nyerni, de mondom, hogy ha esetleg döntetlenre futja nekik, akkor az csak nekünk nézőknek egy kellemetlenség, hiszen az elég unalmas mérkőzés lenne, illetve lesz. Aztán másik csoportot is nézek gyorsan. Például a B csoportban vagyunk, ugye ott Svájc, Bosznia-Hercegovina, Katar és Kanada szerepel. Na hát ott már született egy olyan végeredmény, ami úgy eléggé oda lett vágva. Ugye Kanada 6-0-ra verte meg Katart. Hát mondjuk a katariak nem feltétlenül a futballról híresek, hanem egész másról. Ugye ők azért egy elég, hogy is mondjam, tehát ugye mint arab világ azért eléggé szép hely. Nekik van ugye a legluxusabb repülőgéptársaság, ugye a Qatar Airways, ami ugye a legnagyobb támogatója tulajdonképpen a futballvilágbajnokságnak. De nem egy foci nemzet, na hát lássuk be. Nem tartom valószínűnek, hogy Katar tovább jut. Viszont Kanada, mint házigazda ország, valószínűleg tovább fog jutni, illetve hát Svájc is, hiszen ők például Bosznia-Hercegovinát 4-1-re verték meg. Aztán megyünk is tovább, nézzük még milyen érdekes eredményeket tudok mondani. Itt van a C csoport, ugye, ahol Marokkó, Skócia, Brazília, Haiti szerepel. A brazilokat ugye nagyon sokan várták, hiszen ott ugye nagy változások vannak. Tehát, hogy például ugye Cunha a 9-es számú játékos, ami ugye régen az ikonikus mez volt, hiszen az a Ronaldo-é volt, nem a Cristiano-é, hanem a sima brazil Ronaldo-é volt, és hát nagyon sokat várnak attól a sráctól, azért mondom a srác, mert tényleg egy 21-23 éves fiatalról beszélünk, és egyelőre nem szerepel olyan rosszul, de nem is olyan, hogy mondjam, nem olyan, a brazil válogatott már rég nem olyan, mint volt szerintem, és ezért volt egy nagyon nagy elvárás a brazil csapat el. Ettől függetlenül például a Haitit 3-0-ra megverték, viszont Marokkó ellen már csak egy X-re futotta, tehát döntetlen lett a mérkőzés, ami érdekes ilyen szempontból. Illetve mondom maga azt, hogy azért ott van azért Vinicius Junior, ugye, aki a Real Madridnak évek óta az új hetese, ugye, amióta Cristiano Ronaldo elment a Real Madridból, azóta Vini Junior lett a hetes, az ikonikus hetes számú mezben. és hát azért ő egy világklasszisnak van kikiáltva, valóban az is, tehát hogy nincs is erről szó, hogy ő rosszul játszana, de erre szoktak ugye mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Azért egy régi brazil válogatotthoz képest egy picit nekem olyan, aztán persze elnézést kérek minden brazil drukkertől, picit azért nekem ők még árnyéka azért a régi brazil válogatottnak, és nem nagyon nőttek ők még föl szerintem ehhez a régi nagy Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Dida, és sorolhatnám a régi nagyokat, aki velem egykorú, azt tudja, miről beszélek, és hogy kikről beszélek. Nem nagyon nőttek ők föl még, majdnem ki is hagytam, bocsánat, most írtam beugrott. Szóval nem nagyon nőttek ők még föl szerintem ehhez a csapathoz, függetlenül attól, hogy például a kapu Alisson áll, aki egy szintén világklasszis kapus, elől ugye ott van Vinicius Junior, illetve a cserepadon ott van Neymar is, akitől szintén nagyon sokat várnak, hogy végre beálljon és játszon, mert valószínűleg neki is az utolsó világbajnoksága lesz, amit játszani fog. És hát azért ilyenkor az emberben van egy ilyen, hogy na, mutassuk meg, hogy annó miért vett meg téged a Párizs, mit tudom én, hány százmillió euróért, és nem nagyon fűzte be már akkor sem a hozzáfűzött reményeket. Neymar Junior pedig a Barszában ugye klasszissá vált, átvitte őt a Párizs, és nem érezte jól magát, nem találta az összhangot a többiekkel, stb., és hát igazából onnantól kezdve neki lefelé vezetett a lejtő, holott ő még nem egy idős játékos, tehát nem egy Messi vagy egy Ronaldo, C. Ronaldo korosztályában van, hát ugye C. Ronaldo 41 éves, Messi pedig 38, ugye ő velem egykorú, és azért ők klasszisokkal jobban teljesítettek még abban a korban, amiben most Neymar van. Neymar azt hiszem 34-35 maximum, tehát nem tudom pontosan, de ő még nincs a közelében sem ennek a két világklasszisnak, és mégis nagyon sokszor egy szinten emlegetik velük, holott azért én azt gondolom, hogy azért a Neymar azért nagyon messze alatta van, és ő nagyon-nagyon elfüttyölte a szakmáját, nem tudtam most jobb szót, bocsánat, mert azért ő benne sokkal több volt. Na de menjünk tovább, a D-csoportban van a másik házigazda, sőt a legtöbb mérkőzés ugye itt is van, ez nem más, mint USA, ugye az Amerikai Egyesült Államok, velük van még Ausztrália, Törökország és Paraguay. Hát Törökországot már azért nem is számolom ide, mert Törökország volt az első európai ország, amely kiesett a világbajnokság rólból. Sajnos az USA ugye meg is verte Törökországot, illetve Paraguay is megverte, és hiába van még hátra ugye egy Ausztrália-Törökország mérkőzés, hát ott már úgy nagy csodát úgy ne nagyon várjunk. Aztán itt van az E csoport, ott is nagy várakozás volt, ugyanis Németország szerepel ebben a csoportban, Ecuador, Curaçao, ami ugye egy új ország, mármint úgy új, régi ország, de úgy új, hogy a világbajnokság történelmében ez egy új ország, illetve Elefántcsontpart, ugye annak idején Elefántcsontpartot Didier Drogba rakta föl a térképre, ugye a Chelsea nagy csatár sztárja volt, és ő ugye Elefántcsontparti származású. Elefántcsontpart amúgy egész jól játszik, én azt veszem észre, gyorsak, határozottak, ettől függetlenül azért Németország azért Németország, azt tegyük hozzá, hogy a National Elf az még azért mindig hozza a kötelezőt, megverte Elefántcsontpartot is 2-1-re, illetve hát azt hiszem 7-1 volt, Curaçaót 7-1-re ütötte ki, mert ezt nevezzük kiütésnek, tehát a boxban ezt egyértelműen KO-nak neveznénk. Úgyhogy szerintem Mexikó? Na, Mexikó is jó, de hogy Németország szerintem abszolút esélyes arra, hogy akár a legjobb háromig is meneteljen. Nagy kérdés, hogy kiket fognak most kikapni a következő körben, ahogy a csoportkörök véget érnek, és jön a legjobb 32. Aztán F csoport, ott Hollandia, Svédország, Tunézia, Japán van. Na, ott Japánról akarok egy pár mondatot mondani. Japán szerintem, az én megítélésem szerint egy tökéletes országnak tartom, tehát az a fajta rend, biztonság és tisztaság, ami Japánt és a japán embereket jellemzi, az egyszerűen nekem európaiként egy álom, de nem csak nekem, szerintem nagyon sokaknak, rengeteg olyan TikTokos videót látok, ahol európai, tehát magyarok élnek kint, dolgoznak kint, és nagyon-nagyon-nagyon munkacentrikusok a japánok, tehát náluk egy munkahéten nem az van, hogy napi 8 órás, egy munkanap nem 8 órás, hanem alsó hangon 9-10, de sokkal inkább 10-12 órás egy munkanap, úgyhogy azért ők nagyon-nagyon durván nagy munkás nép, viszont cserébe még ennek ellenére is, hogy napi 10-12 órát dolgoznak, annak ellenére is iszonyatosan tisztelik egymást, iszonyatosan tiszták, rendezettek, és a közbiztonság pedig párját ritkítja, tehát, hogy nagyon ritkán hallasz szerintem olyat, nem tudnál, adok 10.000 forintot annak, aki mond nekem egy olyan hírt az elmúlt időszakból a híradóban, amikor azt mondták, hogy Japánban, nem tudom, megkéseltek valakit, vagy kiraboltak a fényes nappal, vagy nem tudom, vagy összeverekedtek egy kocsmába, tehát, hogy Japán az tényleg egy ilyen nagyon, nagyon elit ország, és iszonyatosan jól is fociznak. Tehát iszonyatosan jól is fociznak, azt kell mondjam, mert például a Tunéziát 4-0-ra verték meg, Hollandiával meg döntetlent játszottak. Tehát, hogy az azért, szerintem Japántól, ez egy fantasztikus eredmény. Aztán jön egy picit unalmas csoport, ahol Belgium, Irán, Új-Zéland és Egyiptom szerepel. Hát Belgium nagyon rosszul játszik, sajnos azt kell, hogy mondjam. Tehát a belgáktól azért az ember jóval többet várna. Szerintem vasárnap volt az a mérkőzés, amikor Belgium Iránnal csapott össze, és Iránnak volt les gólja, amit végül ugye, hát, mivel les volt, nem adtak meg, de annyira unalmas mérkőzés volt. Zlatan Ibrahimovic mondta azt a meccs után, hogy az első fél időben majdnem elaludt, a másodikban meg el is aludt. Na, én ugyanígy voltam vele, kedve Zlatan Ibrahimovic, hogy ilyen unalmas mérkőzést nagyon ritkán látni. Nagyon bízok benne, hogy ez volt az utolsó. Végül ugye 0-0-val záródott ráadásul a mérkőzés, de ez nem a belgákon múlt, hanem például azon, hogy les gólt lőtt az iráni válogatott. Ha menjünk tovább, jönnek az én nagy kedvenceim, a spanyolok a H csoportban, ugye Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay és a Zöldfoki Köztársaság, ők is ugye újoncok a világbajnokság történelmében, és hát gyerekek, eddig a zöldfokiak döntetlent játszottak Uruguayjal és Spanyolországgal is. Spanyolországgal 0-0-át játszottak, Uruguayjal pedig 2-2-t. Oké, spanyolok a szaúd-arábokat megverték 4-0-ra, mi kellett is a nekik, hiszen ugye 2 évvel ezelőtt ők nyerték meg az Európa-bajnokságot, tehát nagyon ciki lett volna, ha itt is esetleg csak X-re futja a történet, de gyerekek, óriási, tehát a zöldfoki szigetekkel számolni kell. Egyelőre 2 nagy csapat ellen, Uruguay és Spanyolország ellen döntetlent játszottak. Tehát ez óriási dolog szerintem. Hát most nem sokára játszanak majd játszanak Szaúd-Arábiával, szerintem simán meg is verik őket. De óriási, óriási. A zöldfoki szigetek most szerintem az egyik ilyen titkos favoritja lett mindenkinek, mert egy iszonyat kis kedves, picike ország, nagyon-nagyon örülnek a góloknak, nagyon örültek a döntetlennek Spanyolország ellen, de még szép. Hát egy Európa-bajnok, ex-világbajnok ország ellen döntetlent játszani életed első világbajnokságán egy olyan kis köztársaságban, mint a Zöldfoki Köztársaság. Fantasztikus, fantasztikus eredmény. Na, zsajjunk tovább gyorsan. Azt mondja,

kicsit. És itt egy annyit engedjetek meg, hogy annyit hozzátegyek, hogy azért én nagy C. Ronaldo fan vagyok, és nagyon sajnálom, hogy Ronaldo nem előbb búcsúzott a világbajnokságoktól, és hogy idén is ő még pályára állt, mert azt veszem észre, hogy a csapattársai nem szeretik őt. Valamiért van egy ilyen érzésem, amikor pályára lépnek, hogy annyira irigyek rá, annyira irigyek arra, amit ez a zseni elért, ez a jószívű zseni, aki tényleg folyamatosan adakozik, egy nagyon jószívű, nagyon jó ember lehet a való életben, nem csak a pályán, és egy zseni. És annyira irigyek rá a csapattársai, hogy egyszerűen nem akarják őt kiszolgálni, nem akarják, hogy jól végződjön neki ez a világbajnokság. Az olyan, picit nekem olyan érzésem van, mint hogyha a portugál társak azt szeretnék, hogy Ronaldo rossz szájízzel búcsúzzon a világbajnokságtól. Lehet, hogy nem így van, de valamiért nekem van egy ilyen megérzésem, amikor pályára lépnek, és 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon ugyanez volt az érzésem. És még emlékszem, ott ültünk az egyik mérkőzésen, Portugália, itt amin ki ellen játszott mérkőzésen 2 évvel ezelőtt, az EB-n ott ültünk feleségemmel Balatonon, néztük a mérkőzést, és ugyanezt elmondtam neki, hogy rendesen az az érzésem, mint hogyha Ronaldóra most kicsit cigányosan ruselnának. Hogy jó vagy, már nagy dolgokat elér, na jó van, ezért nem passzolok, kicsit tudjátok ilyen izébe, hogy ilyen hátráltatva olyan, nem tudom, aztán lehet, hogy tévedek, lehet, hogy hülyeséget mondok, de valamiért nekem ez az érzésem, hogy annyira irigyek a Ronaldóra, hogy valamiért nem akarják őt kiszolgálni, nem akarnak neki egy jó szájízű búcsút a VB-től. Portugália nem fog világbajnokságot nyerni, ez már szinte biztosra vehető, szerintem legalábbis nagyon nagy csoda kéne, hogy ők nagyon-nagyon fölébredjenek, és nagyon-nagyon úgy játszanak, ahogy az elvárható tőlük. Lehet, hogy a legjobb háromig eljutnak, de nem tartom sanszosnak, hogy ők nyerik meg az idei világbajnokságot. Pedig, ha valaki megérdemelné, az Cristiano Ronaldo, hogy odarakja azt is az összes aranylabdája, BL győzelme is mindene mellé, odarakna azt is, hogy igen, én Cristiano Ronaldo 41 évesen világbajnokságot is nyertem az én drága nemzeti csapatommal, a portugál válogatottal. Ha valaki ezt megérdemelné, az ő. De én most per pill nem tennék rá sok pénzt, hogy ez így fog megtörténni. Na, és még gyorsan zárok, akkordként az L csoport, L mint Lajos csoport, ugye Anglia, Horvátország, Gána, Panama, ez a 4 csapat szerepel. A horvátok és angolok nagyszerűen játszanak, egymás ellen például ugye 4-2-t játszottak, ugye ott Anglia verte meg Horvátországot, Gána pedig 1-0-ra győzte le Panamát. Az angolok viszont szerintem óriási nagy esélyesek most, hogyha megtartják ezt a lendületet, ahogy játszottak a horvátok ellen, ami azért nem egy könnyű meccs, hiszen a horvátok is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jók, ott is ugye ott van Luka Modric, akinek az utolsó világbajnoksága lesz az idei. Ha megtartják az angolok ezt a lendületet, meg ezt az elánt, szerintem ők viszont idén nagyon-nagyon esélyesek arról, hogy akár döntőt játszanak valakik ellen. De meglátjuk, még nagyon-nagyon hosszú az idei világbajnokság, még rengeteg mérkőzés van hátra, úgyhogy ennyit erről. Na, most pedig zene, és 11 órakor jövök hozzátok vissza.

0: ki itt van?
1: Dick Junior a Sheffield.
2: Ki vagyok idegileg a nőktől?
1: Jó van, nője már be idegileg.
2: Gyere,
1: be!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Ah, tributi a gyereszmán. A ditributi sunez. A tájmúra duha básol.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Új alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Magyar Péter szerint az alkotmányozási folyamatnak széles társadalmi részvételre, nyilvános vitákra, politikai konszenzusra kell épülnie. A kormányfő elmondta, sem a rendszerváltás átmeneti alkotmánya, sem a 2011-ben elfogadott alaptörvény nem vált a nemzeti közösség egészének alkotmányává. Magyarországnak szüksége van egy olyan alkotmányra, amelyet politikai hovatartozástól függetlenül a magyar emberek valóban a sajátjuknak érezhetnek, hangsúlyozta. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat, írta a Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi Ecofin ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárca vezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamat stopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. A magyar felnőtt lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással, a megtakarító 93%-a pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni, derül ki az MBH befektetési bank reprezentatív kutatásából. A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is. A tavalyi évhez képest 13-ról 19%-ra nőtt, azok aránya, akik szerint már kisebb összeget, akár havi 10 000 forintnál kevesebbet is érdemes rendszeresen befektetni. A felmérés alapján a válaszadók harmada 34%-a rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel, mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve. Bejelentette a lemondását Keir Starmer brit miniszterelnök. A távozó miniszterelnök arról beszélt, hogy tudomásul vette és elfogadta pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a brit munkáspártnak és az Egyesült Királyságnak. Starmer hétfő reggel harmadik Károly brit királlyal is közölte döntését, mielőtt a nyilvánosság elé állt. A lemondó miniszterelnök kijelentette, hogy élete legbüszkébb pillanata volt, amikor a 2024-es választási győzelmet követően megérkezett a Downing Streetre. A miniszterelnök lemondás követelő hangok azt követően hágtak a csúcsra, hogy csütörtökön egy időközi választás után Andy Burnham, Manchester népszerű munkáspárti polgármestere képviselői helyet nyert a brit parlamentben, ezzel pedig elhárult az akadály azelőtt, hogy hivatalosan is bejelentkezhessen a miniszterelnöki pozícióért.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. A csúcshőmérséklet 30-35 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 perccel. Kedd van és június 23-a. Szép jó reggelt kívánok minden kedves drága arany hallgatónak. Én vagyok itt ma ugye veletek egyedül. Makagyuszi vagyok. Hello! Ahogy Tillától tanultam. Zsuzsi ugye már nyaral Törökországban, ma egyedül voltam veletek 9-kor, 10 órakor, ja, hát illetve bocsánat, előtte a Weckerben, de ott mindig egyedül vagyok, azt azért nem mondom, és még most egy, hát egy 10 percig még legalább itt fogtok engem hologatni, ha csak nem kapcsoltok el, de kérlek ne tegyétek, miért is tennétek, megpróbálok izgalmas híreket keresni, ugye 9-kor csak beköszöntem nektek, időjárásról meséltem, illetve tévés dolgokkal kapcsolatos ilyen kis belső gondolataimról, illetve 10 órakor pedig a VB eddigi meccseit nagyjából, hát azért 17 percig tartottalak szóval benneteket, próbáltam így azért elemezgetni, meg a véleményemet megfogalmazni. Persze ez szubjektív, de hát a foci az alapvetően úgy szubjektív a foci, hogy ugye mindenki ért hozzá, de közben meg nyilván tudjuk, hogy ez nem így van, de nyilván én is, mint foci rajongó férfi, én is úgy gondolom, hogy kammem értek hozzá, de nyilván nem. Megérzések vannak, ki tudom fejezni tetszésemet, nem tetszésemet, aztán ennyi, nyilván nem kötelező velem ezekben egyetérteni, nyilván mindenki másnak drukkol, szóval ezen én soha nem akartam összeveszni. Nekem például volt nem egy olyan haverom, barátom, aki fradista volt, én pedig születésem óta tőzsgyökeres újpesti vagyok, úgyhogy igazából engem ezek soha nem tudtak így kizökkenteni, vagy haragot gerjeszteni bárki iránt, hogy kikinek drukkol és szurkol. Na, holnap szerda, holnap után csütörtök, holnap után pedig péntek, ezen a három napon Barany Tamás lesz itt velünk vendég műsorvezetőként, illetve hát mellettem, és majd beszélgetünk mindenféle nyalánkságról. Na de, amíg ez nem történik meg, ezt a 11-es blokkot még itt egyedül elviszem veletek. Azt mondja, itt egy ilyen hír fogadott, és most ugye én nemrég utaztam, és nagyon-nagyon imádkoztam, de tényleg szó szerint vegyétek, amúgy is egy hívő ember vagyok, amúgy is imádkoztam a Jóistenhez, hogy minden rendben legyen, minden rendben történjen, egészségbe, békességbe tudjunk utazni, stb. És hála a szép Szűzanya Máriának, ez így is történt. Nem úgy, mint most azokkal a szegény magyarokkal, akik hétfő hajnali 4:30-kor szálltak le Budapesten, akik vasárnap este indultak volna haza a Ryanair Mallorcáról közlekedő járatával. A mindössze 2,5 órás repülőút helyett az utasoknak végül több mint 9 órát kellett várakozniuk és utazniuk, mire hétfő hajnalban végre megérkeztek Budapestre. Egy olvasó, aki a Blicknek küldte be ezt a beszámolóját. Ellátást vagy érdemi tájékoztatást nem biztosítottak a várakozóknak, miután a repülőgép műszaki hiba miatt a kifutó pályáról fordult vissza. Ráadásul a hivatalos rendszerekben órákig úgy látszott, mintha a gép már úton lenne. Gabriella és lánya volt ez, akik beküldték ezt a beszámolót a Blicknek, illetve annak barátja, tehát Gabriella, annak lánya és neki a barátja utaztak, és azt mondja, június 21-én vasárnap esti 18 óra 55-ös géppel utaztak volna menetrend szerint haza Budapestre. Az indulás először egy órát csúszott, és a repülőtéren háromszor írták át a beszállókaput. A helyzet akkor vált bizonytalanná, amikor az utasok már elfoglalták a helyüket, és a repülőgép megkezdte a kigurulást. Végül a gép hirtelen visszafordult, és beállt egy kapuhoz. Leszállították az utasokat, állítólag rossz a gép. Semmilyen érdemi információt nem kaptak az utasok. Nem kaptak ellátást, sem vouchert, írta az olvasó a Blicknek küldött levelében. A beszámoló szerint maguk a pilóták is a terminálban várakoztak a tömeggel együtt. Ők annyit tudtak mondani, hogy a repülőgép meghibásodott és hoznak egy másikat, de arra sokat kell majd várni. A légitársaság részéről sem ételt, sem italt, sem pedig szállást nem ajánlottak föl a földön rekedt embereknek a várakozás ideje alatt. Aztán azt mondja, a járat követő rendszerekben szinte végig az jelent meg, mintha a gép rendben elindult volna, miközben az utasok még a mallorcai repülőtéren tartózkodtak. Az olvasó végül közvetlenül a Budapest Airport ügyfélszolgálatát hívta telefonon, ahol a munkatárs megerősítette, hogy látja a problémát, és ezt követően frissült a but.hu hivatalos menetrendje is, amely ekkor már hajnali 3 óra 53-as érkezést jelzett előre. A Flight Radar adatai szerint a cseregép végül hajnali 1 óra 42-kor tudott felszállni Mallorcáról, így az utasok hétfő hajnali 4:30 körül randoltak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér járat információja szerint. Az uniós jogszabályok értelmében a műszaki hiba miatti több mint 3 órás késésekre személyenként 400 eurós, tehát közel 160 ezer forintos kártérítést köteles fizetni a Ryanair, mivel a technikai probléma nem minősül rendkívüli, elháríthatatlan körülménynek. Fú, nagyon remélem, hogy megkapják ezek az utasok. Mindjárt olvasom itt tovább ezt a cikket. Nem, ez már így befejeződött, de hogy még ezzel kapcsolatban vannak így észrevételek, illetve van itt még a cikknek folytatása, de azt még hagy fűzem már hozzá, hogy nekem is az egy nagyon nagy félelmem volt, illetve a Ryanair meg a Wizz Air, ugye, ami két ilyen fapados légitársaságot, azért nagyon fél az ember ilyenektől, és azért nagyon-nagyon bízok, hogy magyar honfitársaink meg fogják kapni ezt a 400 eurós kártérítést, mert azért pofátlanság. Ha most ez egy 18 pluszos műsor lenne, picit más mondtam volna, hogy egy bizonyos testrész a lónak is, annak is van vége és eleje, és itt ez a helyzet pontosan, erre pontosan érvényes, mert azért 9 órát várni, étlen, szomjan, és gondolom nem engednek ki a reptérről, hát én lehet, hogy azt csináltam volna, hogy azt mondtam volna, hogy jó, akkor én kimegyek, és addig foglalok egy szállodai szobát saját költségen, és hazamegyek egy másnapi géppel, vagy nem tudom. Tehát, hogy én biztos, hogy nem maradtam volna ott. Tehát, hogyha látom már, hogy egy-két óránál többet kell ott várni, azon kívül a 2 órán, amit te ott töltesz már alapból a reptéren, akkor én biztos mondtam volna, hogy jó, akkor köszönöm szépen, akkor kérem szépen vissza a pénzemet, és addig-addig vertem volna a tamtamot, még ez meg nem történik. Úgyhogy remélem, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a 400 eurós kötbért minden magyar honfitársunk meg fogja kapni, hiszen megérdemlik. Na szóval a cikk folytatása pedig az, hogy ugye beindult a nyári szezon, menetrendszerűek a késések, sajnos ilyen rossz hírrel folytatódik ez, úgyhogy én még tényleg hálát adok a Jóistennek, hogy nekünk egy percet nem késett a gép, időben indultunk, időben szálltunk, úgyhogy nekünk nagyon-nagyon szerencsénk volt akkor, de ezek után már félek még esetleg elindulni majd augusztusba vagy szeptemberbe. Tervbe van, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de amint, hogy még elutaznék, vagy elutaznánk a feleségemmel, de már esküszöm, kezdek félni így a légitársaságoktól ezek után. Szóval igen, a júniusi iskola szünet és a szabadságolások kezdetével a légiforgalom hirtelen a többszörösére ugrott Európa szerte, ami menetrendszerűen hozza magával a hasonló eseteket a nyári főszezonban. A légitársaságok és a földi kiszolgáló személyzetek a kontinens szinte összes nagy repülőterén kapacitás hiánnyal küzdenek ilyenkor. Tessék fölvenni több ember, tessék fizetni, és tessék fölvenni embereket dolgozni. Ilyen egyszerű a történet. Ezt tetézi az európai légtér túlterheltsége miatti résidő csúszás, valamint a sűrű csomópontok feletti nyári időjárás, például a zivatarok, amelyek miatt láncreakciószerűen borulnak meg a fapados gépek szigorúan kicentizett napi menetrendjei. Ha egy gép a reggeli órákban összeszed egy kisebb csúszást, az a feszített tempó miatt a nap végére könnyen több órás késésé halmozódhat fel. Az üggyel kapcsolatban a Blik szerkesztősége hivatalos sajtó megkeresést küldött a Ryanair sajtó osztályának, de még egyelőre nem válaszoltak. Hát milyen kedvesek, ugye? Hát milyen kedvesek. Hát végül is miért is kéne erre válaszolni. Mi is Ryanairrel mentünk Rodoszra, és mondom, nekünk óriási szerencsénk volt, mert oda is, meg vissza is tényleg patikára indultak a gépek, és patika idő szerint szálltunk is le mind a két oldalon, tehát mind Rodoszon, mind pedig aztán ugye Budapesten, pont ma egy hete, ugye? Ma egy hete kora este, késő délután, igen, ezt akartam mondani, szálltunk le ugye egy héttel ezelőtt, és nem késtünk, nem csúsztunk. Talán ilyen 5-10 perc volt benned, azt meg nem veszed észre, mert most hiába írja ki, hogy mit tudom én, 15:00-kor indul pontosan a gép, nyilván nem indul el 15:00-kor, mert még akkor körbe mennek a sztjuárdeszek, közd be magad, eltelik azzal legalább egy 6-7-8 perc, már ugye úgymond csúsztál, de nyilván, hogyha valaki fél órát is csúszik, még az se egy nagy dolog, ez a 9 óra viszont nagyon meleg. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom őket, és mondom, én csak tényleg szívből remélem, hogy megkapja mindenki azt a 400 eurós kötbért, mert a Ryanair szerintem, én azt is kinézem belőlük, hogy ezt valahogy majd el fogják sunyogni. De hát mivel európai rendelet szabályozza ezt, ezért reméljük, hogy nem sikerül nekik. Hallottam már sajnos pont az ellentétjét, úgyhogy ezért vagyok ilyen szkeptikus. Én amúgy alapvetően szkeptikus voltam ezzel a kétfapados járattal szemben, ugye a Wizzair és a Ryanairről van szó, bocsánat, hogy ennyiszer kimondom a nevüket, de ezt egy mindenki tudja, kettő pedig, hogy igenis el kell mondani. Én mondom, nekem pozitív tapasztalatom van, hála a jó Istennek, le is kopogom, de igenis, mivel egy empatikus pali vagyok, abszolút gyomorgörcsel olvastam most végig ezt a cikket. Nekem pont ez volt a félelmem, ami most szegény Mallorcáról hazatartó magyarokkal történt, hogy ennyit kell várni, nem indul, lerobban, mit tudom, de hál' Istennek, hogy lenderült ki a földön, tehát ez még egy Isten áldása ez is ilyen szempontból, tehát inkább várják 9 órát, mint esetleg fönderül ki, mikor már fönn vagy, mit tudom én, hány ezer láb magasba a levegőben, és ott derül ki, hogy valami necharisnya van, úgyhogy ez még tényleg ez is Istennek hála. Na de hogy, tehát ez a két fapadósban nekem alapvetően nincs túl nagy bizodalmam, hogy őszinte legyek. Sajnos vannak viszont olyan országok, ahol csak ezek mennek. És innentől kezdve meg az a baj, hogy ha oda akarsz jutni, nem tudsz mit csinálni, ugye? Tehát, hogy most például, most vegyük az én példámat, ugye én Görögországban voltam, oda nem jár más. Semmi. Megnéztem, higgyétek el, nem jár más, csak is kizárólag a Ryanair és a Wizzair. Tehát innentől kezdve nem tudok mondjuk egy Qatar Airwaves-el oda menni, mert nyilván nem áll meg ott. Tehát meg tudom kerülni a fél világot is úgy eljutni ezzel a Qatar Airwaves-el, de az meg ugye hát lássuk be, hogy elég nagy pénzkidobás, és na az lenne aztán igazán hosszú út, úgyhogy sajnos ilyen kumuszáj. Viszont árérték arányát tekintve meg azt gondolom, hogy egész jó árba vannak ezek a fapados járatok. Nyilván rá kell dobni, tehát ez is egy ilyen picit ilyen kis, hogy is mondjam, kis malmozás, hogy Zsuzsinkat itt megidézzem, malmozás, mert kiírja mondjuk a, mindegy, hogy melyik fapados légitársaság, kiírja, hogy oda-vissza ez az út, mondjuk maradjunk görögországi példánál, mit tudom én, 40 ezer forint, oda-vissza, oké, tökre örülsz, hogy de olcsón megúszod, szinte vonati egy árba, stb. Jó, aha, csak mire eljutsz odáig ott a kattingatásba, hogy hát még kell egy plusz bőröndíj, mert hogy ugye, ha itt egy hétre mész, akkor nyilván nem egy kis hátizsákba tuszakolod bele az összes ruhádat, neszeszeredet, stb., hanem hát értelemszerűen a nagy bőröndel fogsz menni. Na de annak már díja van. Oké, nagyobb darab vagy picit, én például magas vagyok, vagy hát relatív magas, hát 183 nem vagyok annyira magas, de olyan úgy helyezkednek el a testrészeim, főleg a lábam, hogy olyan ilyen pici szűk helyen én begörcsölök, és egyszerűen nem bírok úgy ülni, sokan mások sem nyilván, és ezért ugye kell nagyobb láb.

én nekem nagyon pozitív volt most a tapasztalatom, mondom, odafelé is, meg visszafelé is, úgyhogy én csak hálát tudok adni a Jóistennek, hálát adok a pilótáknak, nagyon jól vezettek, gyorsak voltak, ügyesek voltak, úgyhogy én igazából nem panaszkodom, de ettől függetlenül az empátiám miatt én nagyon-nagyon sajnálom ezeket a malorkán rekedt magyarokat, akik tényleg csak közel 9 órás várakozás után tudtak felszállni a repülőgépre és hazajönni Budapestre. Úgyhogy nagyon drukkolok, hogy ezt a 400 eurót ők tényleg megkapják, ami már sovány vigasz, de amikor már túl vagy az úton, és már letudtad, mérgelődsz még egy pár napig, elmeséled a barátoknak, benne van a híradóba, stb. Stb. És akkor utána azért, mikor átutalják azt a 400 eurót, mikor már túl vagy ezen a sokkon, akkor az meg úgy ajándék. Na, azért legyünk egymáshoz őszinték. Úgyhogy drukkolok. Remélem, hogy frissülni fog majd ez a cikk, és akkor majd erről is beszámolok majd nektek. Na de, hát ennyit a mai napról, jó? Ennyi fért bele, most már 14 perc, hogy ismét beszélek hozzátok is szólóba, gondolom már untok, mint a fene, úgyhogy én lelépek, jó? És holnap visszatérek, de holnap már Baranyi Tomival karöltve keresünk majd nektek izgalmas témákat, és itt fogunk beszélgetni, meg szédíteni egymást, meg reményeink szerint titeket is. Na de legyen csodaszép napotok, gyönyörű nyári délutánt kívánok nektek a továbbiakban. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Berki László, a cigányzene világhírű nagymestere. Berki László a 20. századi magyar cigányzene egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Budapesten született 1941-ben muzsikus cigány családban. Édesapja karmesterként dolgozott, így a zene már gyermekkorától meghatározta az életét. A hegedűvel nagyon fiatalon megismerkedett, első tanítója maga az édesapja volt. Később zeneiskolában tanult, de tehetsége olyan gyorsan fejlődött, hogy hamarosan a híres Rajkó zenekar tagja lett, majd vezető prímásává vált. A cigány prímás szerepe sokkal több volt egyszerű hangszeres zenésznél. A prímás vezette a zenekart, ő határozta meg a dallamok hangulatát, és gyakran improvizációval kápráztatta el a közönséget. Berki László ebben különösen kivételesnek bizonyult. Játékát a korabeli beszámolók virtuóznak, ugyanakkor rendkívül érzelmesnek írták le. Nem csupán eljátszotta a dallamokat, hanem saját személyiségével töltötte meg azokat. Pályafutásának egyik legfontosabb állomása a Magyar Állami Népi Együttes volt, ahol évtizedeken át vezető prímásként dolgozott. Ebben az időszakban Magyarország egyik legismertebb népzenei és cigányzenei előadójává vált. A munkássága során számtalan népdalt, cigánydalt, verbunkost és csárdást dolgozott fel, amelyek rádió és televízió felvételeken keresztül az egész országban ismerté váltak. Több mint 200 feldolgozásra került adásba, ami önmagában is rendkívüli teljesítménynek számít. Az 1980-as évek közepén részt vett a később világhírűvé váló 100 tagú cigányzenekar létrehozásában. Alapítóként, művészeti vezetőként és hangszerelőként meghatározó szerepet játszott abban, hogy az együttes a magyar kultúra egyik legismertebb jelképévé váljon. A zenekar különlegessége abban rejlett, hogy a hagyományos cigányzenét szimfonikus léptékben tudta megszólaltatni, amivel világszerte nagy sikereket aratott. Berki László bejárta szinte az egész világot, fellépett Európa számos országaiban, valamint Japánban, Kínában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban. Japánban különösen nagy tisztelet övezte, ahol egyes beszámolók szerint a világ egyik legjobb cigány primásaként emlegették. Nem csak a magyar közönség, hanem a külföldi hallgatóság lenyűgözve figyelte játékát, amelyben egyszerre jelent meg a technikai tökéletesség és a magyar cigányzene szenvedélyes érzelemvilága. Művészi munkásságát számos kitüntetésével ismerték el. Életében platina lemezt kapott, halála után pedig posztumusz Liszt Ferenc díjjal tüntették ki. Ez az elismerés nem csak személyes sikert jelentett, hanem a cigányzenei hagyomány művészi értékének hivatalos elismerését is. Berki László 1997-ben hunyt el, de öröksége még ma is él. Felvételei, hangszerelései, tanítványai tovább viszik azt a zenei világot, amelynek egész életét szentelte. Története jól mutatja, hogy a cigány prímások nem csupán szórakoztató zenészek voltak, hanem a magyar kultúra fontos alakítói, akik jelentős szerepet játszottak abban, hogy a magyar és roma zenei hagyomány Európa szerte ismerté váljon.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Rendezvényt tartanak ma a Papp László sportarénában, ezért este 8-tól 10 óráig a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készülhettek. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás.
0: Időjárás.
4: Kevesebb zápor, mérsékeltebb szél, 32 fok körüli maximum értékkel. Ma már jóval kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett, és így csak helyenként alakulhatnak ki frissítő záporok. A szél, ahogyan említettem, mérsékelt marad, emiatt, és mivel már jó ideje tartanak a 30 fölötti Celsiusok, jóval melegebbnek fogjuk érezni a 32-33 fok körüli csúcsértéket. Az előrejelzések szerint este 8-kor kezd mérséklődni majd a hőség, ekkor 31 fok lesz, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot jeleznek előre. S holnap hajnalra mindössze csak szobahőmérsékletre 23 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Kettek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Június 23-a van, és ez egy Zoltán névnap. Igen, a március 8-ai ismert Zoltán névnap mellett ez a második, amikor az évben még köszönhetjük az urakat. Isten éltesse őket, és adjon nekik kitartást, erőt, pontosabban a lehetőséget, a felismerést, hogy hogyan is férhetnek hozzá a saját erejükhöz, és ezt kívánom minden hallgatónak, aki a mai délutánon velünk tart. E rövid bevezető után a 4 percből hátra lévő részben következik a budapesti útinform, aztán pedig jönnek a dalok. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Rendezvényt tartanak ma a Papp László sportarénában, ezért este 8-tól 10 óráig a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készülhettek. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben, az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a 10-es utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton, a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közmű javítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Ugligeti utat az iskola és a Csermélyi út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Meténk utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 00:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.

0: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen mindenkinek szép délutánja, Barony Tamás vagyok. Június 23-án mindig a zoltánokat köszöntetjük, ebben az évben már másodszor. Ez egy török eredetű név, jelentése pedig fejedelem. Hogy hogyan is lesz a zoltánból fejedelem? Hát nagyon egyszerű, csak gondoljunk bele a szultán megjelölésbe, és innen már csak egy ugrásra van a zoltán. És most, hogy ilyen okos voltam, bizony belemerek vágni a budapesti utak helyzetének ismertetésébe. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Rendezvényt tartanak ma a Papp László sportarénában, ezért este 8-tól 10 óráig a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készülhettek. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonkénti jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a 10. utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Ugligeti utat az iskola és a Csermély út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Metény utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén mondott napirend előtti felszólalásában. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül. Országszerte elkezdődött az aratás. A gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. A közlemény szerint mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kereszttábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek sebessége óránként legfeljebb 25 kilométeres, a mezőgazdasági vontatóké legfeljebb 40 kilométeres tették hozzá. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett és vasárnap közzétett a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. A tervezet alapján a cirkuszi menazsériában tilossá válik bizonyos vadállatfajok beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése. Tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráfféléket, vízilóféléket, fókákat, medvefféléket, kengurufféléket, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Bekerült a mindössze 50 Best in Show bor közé az Orémus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokai aszúja, a világ egyik legtekintélyesebb borversenyeként számon tartott Decanter World Wine Awards idei kiadásán. A versenyre ezúttal 58 országból csaknem 17 ezer tételt neveztek, melyek elbírálására 245 borszakértő gyűlt össze, köztük 63 Master of Wine és 24 Master Sommelier. A rendkívül szigorú szabályok szerint folyó zsűrizés alapján kizárólag 95 pont felett adnak aranyérmet, míg platina díjjal az aranyérmeseket újra kóstolva jutalmazzák a legkiválóbb tételeket, idén összesen 198-at. Magyarország ismét remekelt, hiszen a tekintélyes zsűri összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet osztott ki a hazánkból érkező tételek között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Rendezvényt tartanak ma a Papp László sportarénában, ezért este 8-tól 10 óráig a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készülhettek. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben, az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás.
0: Időjárás.
2: Kevesebb zápor, mérsékeltebb szél, 32 fok körüli maximum értékkel. Ma Ma már jóval kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett, és így csak helyenként alakulhatnak ki frissítő záporok. A szél, ahogyan említettem, mérsékelt marad, emiatt, és mivel már jó ideje tartanak a 30 fölötti Celsiusok, jóval melegebbnek fogjuk érezni a 32-33 fok körüli csúcsértéket. Az előrejelzések szerint este 8-kor kezd mérséklődni majd a hőség, ekkor 31 fok lesz, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot jeleznek előre. S holnap hajnalra mindössze csak szobahőmérsékletre 23 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dick. Oda vagy.

vagyok egészen. A szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schuner Romale.
2: Legyen mindenkinek szép a délutánja, aztán pedig majd az estéje és az egész napja. Baranyi Tamás vagyok. Június 23-a van, amikor is a Zoltánokat köszönthetjük névnapjuk alkalmából, és ne feledkezünk meg azokról sem, akiknek születésnapja van, akár név, akár születésnap, jó egészséget, kitartást, erőt, önbizalmat és a jövővel szembeni derűs bizakodást kívánok az ünnepelteknek, és nem utolsó sorban a minket hallgatóknak is. Hamarosan folytatódik a zenelejátszás, előtte azonban következik a Budapesti Útinform. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Rendezvényt tartanak ma a Papp László sportarénában, ezért este 8-tól 10 óráig a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készülhettek. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonkénti jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon, karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton, a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a 10-es utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton, a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat, a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Ugligeti utat, az iskola és a Csermélyi út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Metting utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a Pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Június 23-a van, és ez egy Zoltán névnap. Igen, a március 8-ai ismert Zoltán névnap mellett ez a második, amikor az évben még köszönhetjük az urakat. Isten éltesse őket, és adjon neki kitartást, erőt, pontosabban a lehetőséget, a felismerést, hogy hogyan is férhetnek hozzá a saját erejükhöz, és ezt kívánom minden hallgatónak, aki a mai délutánon velünk tart. E rövid bevezető után a 4 percből hátra lévő részben következik a Budapesti Útinform, aztán pedig jönnek a dalok. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Rendezvényt tartanak ma a Papp László sportarénában, ezért este 8-tól 10 óráig a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készülhettek. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben, az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon, karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton, a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton, a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1 M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben a Zugligeti utat az iskola és a Csermélyi út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Meténk utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 00:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a Pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány prímások aranykora és Európa meghódítása. A 19. század második felétől egészen az első világháború kitöréséig tartó időszakot gyakran nevezik a magyar cigányzene aranykorának. Ebben az időben a cigány prímások nem csupán Magyarország legismertebb muzsikusai közé tartoznak, hanem Európa számos országában is elismerést szereztek. Nevük ismert volt Bécstől Párizsig, Berlintől Szentpétervárig, és sok külföldi utazó számára a magyar kultúra egyik legjellegzetesebb képviselőjének éppen a cigányzenész számított. A korszak jelentőségét csak akkor érthetjük meg igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a 19. század Európájában a nemzeti kultúrák felfedezése és bemutatása rendkívül fontos szerepet játszott. A romantika korában az emberek érdeklődése egyre inkább a népzene, a népi hagyományok és a népzenei sajátosságok felé fordult. Magyarország esetében a külföldiek szemében a cigányzenészek váltak a magyar zenei világ legismertebb képviselőivé. A cigány prímás a zenekar vezetője volt, nem egyszerűen hegedűsnek számított, hanem olyan művésznek, aki irányította a zenekart, meghatározta a tempót, a hangulatot, és gyakran improvizációival kápráztatta el a közönséget. Egy kiváló prímás nem csak technikai tudásával emelkedett ki, hanem azzal a különleges képességgel is, hogy érzékelte a közönség hangulatát és ahhoz igazította játékát. A korszak egyik legismertebb alakja volt Bihari János, akit sokan a magyar verbunkos zene legfontosabb alakjának tartanak. Bár életének jelentős része még az aranykor előtti időszakra esett, hatása a későbbi generációkra óriási volt. Zenéjét nem csak a magyar nemesség hallgatta, hanem külföldi utazók és művészek is csodálták. A 19. század végére Budapest Európa egyik pezsgő kulturális központjává vált, a város elegáns szállodáiban, kávéházaiban és éttermeiben szinte elképzelhetetlen volt az élet cigányzene nélkül. A külföldi látogatók rendszeresen feljegyezték úti naplóikban, hogy a magyar főváros hangulatának egyik legfontosabb eleme a cigányzenekarok játéka volt. Egyes beszámolók szerint sok turista már az érkezése előtt hallott a híres budapesti primásokról, és külön azért látogatott el a városba, hogy személyesen hallhassa őket. A cigány prímások sikere mögött rendkívüli szakmai felkészültség állt. Sok zenész gyermekkorától kezdve tanulta a mesterséget, a zenei tudás gyakran apáról fiúra szállt. Egy-egy családban több generáción keresztül működtek zenekarok, és a fiatalok már kisgyermekként kapcsolódtak a muzsikálásba. Nem volt ritka, hogy egy 10 éves gyermek már képes volt több száz dallamot emlékezetből játszani. A korabeli újságírók gyakran megdöbbenve írtak arról, hogy számos cigányzenész nem rendelkezett formális zeneakadémiai képzéssel, mégis elképesztő virtuózitással játszott. Hallásuk rendkívül kifinomult volt, és gyakran egyetlen meghallgatás után képesek voltak visszaadni bonyolult dallamokat. Ez a képesség különösen lenyűgözte a nyugat-európai közönséget is. Az aranykor idején a magyar cigányzenekarok rendszeresen kaptak meghívásokat külföldre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Rendezvényt tartanak ma a Papp László sportarénában, ezért este 8-tól 10 óráig a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készülhettek. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás.
0: Időjárás.
4: Kevesebb zápor, mérsékeltebb szél, 32 fok körüli maximum értékkel. Ma már jóval kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett, és így csak helyenként alakulhatnak ki frissítő záporok. A szél, ahogyan említettem, mérsékelt marad, emiatt, és mivel már jó ideje tartanak a 30 fölötti Celsiusok, jóval melegebbnek fogjuk érezni a 32-33 fok körüli csúcsértéket. Az előrejelzések szerint este 8-kor kezd mérséklődni majd a hőség, ekkor 31 fok lesz, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot jeleznek előre. S holnap hajnalra mindössze csak szobahőmérsékletre, 23 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: 103 Rádiódik.
1: Legyen mindenkinek szép délutánja, Baranyi Tamás vagyok. Június 23-án mindig a Zoltánokat köszöntetjük, ebben az évben már másodszor, ez egy török eredetű név, jelentése pedig fejedelem. Hogy hogyan is lesz a Zoltánból fejedelem? Hát nagyon egyszerű, csak gondoljunk bele a szultán megjelölésbe, és innen már csak egy ugrásra van a Zoltán. És most, hogy ilyen okos voltam, bizony belemerek vágni a budapesti utak helyzetének ismertetésébe. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Rendezvényt tartanak ma a Papp László sportarénában, ezért este 8-tól 10 óráig a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készülhettek. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton, a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitajbepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton, a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Ugligeti utat az iskola és a Csermély út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Meténk utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 00:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
2: Egy kis patak mindig rohant, és egyre csak énekelt. Egy sziklafal

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Legyen mindenkinek szép a délutánja, aztán pedig majd az estéje és az egész napja. Baranyi Tamás vagyok. Június 23-a van, amikor is a Zoltánokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, és ne feledkezünk meg azokról sem, akiknek születésnapja van. Akár név, akár születésnap, jó egészséget, kitartást, erőt, önbizalmat és a jövővel szembeni derűs bizakodást kívánok az ünnepelteknek, és nem utolsó sorban a minket hallgatóknak is. Hamarosan folytatódik a zenelejátszás, előtte azonban következik a Budapesti Útinform. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Rendezvényt tartanak ma a Papp László sportarénában, ezért este 8-tól 10 óráig a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készülhettek. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton, a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Zugligeti utat az iskola és a Csermény út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Metting utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Vízkorlátozást vezettek be a Hajdú-Bihar megyei Nagy Rábén, szombaton értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A mintegy 2000 fős településen olyan szinten megnőtt a vízhasználat, hogy a települést ellátó tározó majdnem kiürült. A nyomás csökkenés miatt alig csordogált a víz a csapból, a helyiek szerint napközben sem főzni, sem mosni nem tudtak. A hőség miatt növekedett meg a vízfogyasztás a településen, a vízmű ezért rendelte el a korlátozást, mert attól tartanak, hogy kiürül a három másik települést is ellátó víztározó. A Magyar Vízközműszövetség úgy véli, több tucat másik olyan település lehet, ahol problémákat okozhat a nyári vízellátás. Ismét tűzgyújtási tilalom van Budapesten és további öt vármegyében. A Nébih tájékoztatása szerint a korlátozás a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyét érinti újonnan, de több más térségben továbbra is érvényben marad. A hatóság szerint az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a növényzet rendkívül kiszáradt, ezért magas a tűzveszély. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. A saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de a hatóság inkább gázégő vagy elektromos grill használatát javasolja. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a Magyarország ingatlan piacon. A rövid távú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahouse friss ingatlan piaci elemzéséből. A mini lakások vidéken is egyre népszerűbbek. A legfeljebb 25 négyzetméteres lakások a vármegyeszékhelyeken is megjelentek a kínálatban, nagyjából 20 millió forintos belépővel. Négyzetméter áruk jellemzően 20-30%-kal alacsonyabb a budapesti szintnél. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért, négyzetméterenként pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát ezek az apró lakások, írja az MTI. A Magyar Nemzeti Bank ingyenes, egyszerűen használható önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával, a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható akár konkrét piaci szereplőknél is. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Közölték, a kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10-15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. A 25 hazai önkéntes nyugdíjpénztár jelenleg mintegy 1,1 millió taggal rendelkezik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithaibel Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható már számára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán kevesebb gomoly felhő képződik országszerte, és a napsütés mellett csak helyenként alakulhat ki egy-egy frissítő záporocska. Sajnos a mai szél északias irányú lesz, viszont hála a drága jóistennek, hogy mérsékelt marad. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, amiben az a durva, hogy a hajnali időszakban is 23 fok lesz a leghidegebb, úgyhogy hát most jönnek ezek a meleg, forró, izzasztó nyári napok. Nagyon meglepő, hiszen nyár van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából akármivel, én így is úgy is teljesítem a kívánságokat, méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet, hiszen napi 3 órányi műsoridőm van, ami azért tényleg mindenkire nem biztos, hogy elég, ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek. Én pedig olvasom is inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet Kírától kaptam nem is olyan nagyon rég, amúgy nagyon szép név. Sziasztok, Kíra vagyok, Baracsról. Szeretnék kérni a testvéremnek, Márknak és barátainak zenét, Ricsinek, Gabinak, Dávidnak, Martinnak és Zengának. Kívánok nekik nagyon hosszú, boldog, erős életet. Puszi nekik, Gyémitől kérnék egy dalt, köszönöm nektek. Hát ne köszön, drága, ez természetes, lehet, hogy másnak ez rajság, nálunk ez természetes, hogy a lehetőség szerinti legtöbb kívánság teljesül, pontosan ezért akkor Kíra kérésére nagyon sok szeretettel el is indítom Gyémitől a Haza kell menni című slágerét, Márknak, Ricsinek, Gabinak, Dávidnak, Martinnak és Zengának. Hirtelen már olyan sok mindenkinek szól a dal, hogy azt se tudtam már, hogy merre nézzek a kívánságba, hogy honnan olvassam. Hadd szóljon a dal!

0: csapat. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, társázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, Kozák Évinek üzen kedves családja, sok szeretetet és puszit küldünk neki, Carlos és Sandy. Aranyszemektől kérnénk egy dalt, köszönöm szépen. Hát akkor Carlos és Sandy sok szeretettel küldi Kozák Évinek a most következő dalt az Aranyszemektől. Igen, jól halljátok,

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digi.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utca

0: A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán kevesebb gomoly felhő képződik országszerte, és a napsütés mellett csak helyenként alakulhat ki egy-egy frissítő záporocska. Sajnos a mai szél északias irányú lesz, viszont hála a drága jóistennek, hogy mérsékelt marad. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, amiben az a durva, hogy a hajnali időszakban is 23 fok lesz a leghidegebb, úgyhogy hát most jönnek ezek a meleg, forró, izzasztó nyári napok. Nagyon meglepő, hiszen nyár van.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
0: Az izületi gyulladás enyhítésének lehetőségein dolgoznak a Semmelweis Egyetem kutatói. Felállítottak egy olyan modellt, amellyel könnyebben kezelhetővé válhatnak a reumás panaszok. A Semmelweis Egyetemen azt is vizsgálták, hogy hogyan függ össze a sokizületi gyulladás a depresszióval, a dohányzással, az elhízással, az alvászavarral és egyéb egészségügyi problémákkal. Tehát lényegében gyakorlatilag Magyarország problémájának a 98%-át felsorolták az izületi gyulladáshoz, tehát ez összefügghet akár a depresszióval, dohányzással, elhízással és alvászavarral is. Ezek a tényezők ugyanis fokozottan fenntartják ezt az autoimmun betegséget. A betegség kifejezetten alattomos, mert a szervezet a saját immunrendszere fordul az izületek ellen. Emiatt alakul ki a merevség, a duzzanat és a fájdalom is. Több tízezer ember szenved tőle hazánkban. A jelenleg Magyarországon elérhető kezelések nagy része a betegek többségére pozitív hatással volt. Azok a betegek, 6-28%, akik a kezelések hatására sem érik el a tartós fájdalommentes állapotot, ők a nehezen kezelhetően elnevezett csoportot képviselik. Napjainkban megszámlálhatatlan stresszfaktor ólálkodik körülöttünk, de ha az alábbi tényezőket figyelembe vesszük, nem csak a depresszió ellen tehetünk, hanem az izületi gyulladás által okozott fájdalmat is enyhíthetjük egy kicsit. Tehát egészségtelen ételek helyett törekedj a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Mozogj rendszeresen, ami segít az egészséges izületek megőrzésében, csökkenti a testzsír százalékot, ezáltal pedig pozitívan hat a betegség gyógyulására. Fogyassz a kálciumot, mert elősegíti a csontképződést, mellőzd a dohányzást, kerüld az alkoholfogyasztást, és alakíts ki rendszeres alvási rutint. Na hát, amikor én beszélek mondjuk a diétáról, vagy az egészséges életmódról, akkor mindenki úgy gondolja, hogy én beképzelt vagyok, meg hogy én oktató jelleggel mondom itt az embereknek a dolgokat, és hát igazából nem. Ez csak egy betegség, egy izületi gyulladás, és körülbelül még másik 38 ezer betegség köthető az alábbi dolgokhoz, amiket felsoroltam. Tehát ugyebár Magyarországon nagyon kevesen esznek egészségesen, és nem kiegyensúlyozottan táplálkoznak, nem nagyon mozognak rendszeresen az emberek, vagyis hát így elnézve őket az utcán, nyilván nem szabad egyből a könyvet megítélni a borítója alapján, de ránézésre én nem látom, hogy tele lenne az összes konditerem, meg futópark, meg ilyesmi. Viszont itt van az is, hogy kálciumot kéne fogyasztani, na most ez is összeköthető azzal, hogy ilyen táplálék kiegészítő kis kapszulákat, hogyha beszednénk az egészséges étkezés mellett, amik ugye vitamint tartalmaznak, hialuront, kálciumot, magnéziumot, stb., már az is ugye elősegíteni az egészséges életet, amit szintén igazából nem tesz meg senki. Én senkinek az asztalán nem láttam még, akárhány vendégségbe jártam, ilyen vitaminos dobozokat.

Mellőzd a dohányzást, hát szinte mindenki dohányzik, kerüld az alkoholfogyasztást, ez is egy hatalmas probléma Magyarországon, ugyanis a hivatalos adat a WHO becslése szerint Magyarország lakosságának 21%-a alkoholista vagy alkohol problémával küzd. Sajnos, illetve hát a rendszeres alvási rutin is egy kérdéses dolog. Szerintem az emberek többsége már összeteszi a két kezét, hogyha 6-7 órát mondjuk tud aludni, ilyen 6-7 órát mondjuk.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Szerintem az lenne a legjobb, hogyha most mindenki elővenné a telefonját, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel a Kressz szabályainak nem megfelelően eljárva, hanem akkor mondjuk álljatok félre, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár nyugodtan fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel küldeni. Mindennel lehet, itt minden számít, itt minden játszik, úgyhogy olvasom is, hogy gyorsan a következő kívánságot. Kaptam egy SMS-t Nikitől nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csabi, Niki vagyok. Egy zenét szeretnék kérni a testvéremnek, Pistinek, és üzenném neki, hogy nagyon szeretem őt. Kellemes munkát kívánok neki. Sziasztok! Hát akkor szóljon sok szeretettel szerintem egy jó kis rokkó dal Niki kérésére a drága kedves testvérének, Pistinek.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat a Mátra Verebély Szent Kuti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szent Kuti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kós Ede egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottójához, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból, kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 és 12:30 között a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervez. Zarándoklat a roma vallásokság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra Verebély Szent Kúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szent Kúton egyaránt nagy hagyománya van a cigány közösségek zarándoklatainak és búcsúinak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, hanem a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszköze és lehetősége is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca, a Tizedes utcától a Kithaibel Pál utcáig. A Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán kevesebb gomoly felhő képződik országszerte, és a napsütés mellett csak helyenként alakulhat ki egy-egy frissítő záporocska. Sajnos a mai szél északias irányú lesz, viszont hála a drága jóistennek, hogy mérsékelt marad. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, amiben az a durva, hogy a hajnali időszakban is 23 fok lesz a leghidegebb, úgyhogy hát most jönnek ezek a meleg, forró, izzasztó nyári napok. Nagyon meglepő, hiszen nyár van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát, hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis nagyon sokszor szerintem fontosabb az, hogy miért küldjük a dalt, mint hogy mondjuk leírjuk, vagy bemondjuk a telefonba, vagy speciálba. Szerintem attól azért fontosabb, hogy tudjuk, hogy miért szól a dal. Tehát egy dal miért tud szólni. Akár azért is, mert mondjuk a kollégákkal együtt egy jó munkanapot zártak le, és ügyesen dolgozott mindenki. Szólhat azért is, mert éppen az egyik rokon mondjuk külföldön dolgozik, és hát azért ritkán találkoznak ezáltal, kicsit hiányzik. Tehát nagyon sok indok miatt lehet fordulni a 100.3 Rádiódikhez, pontosan ezért mondom is gyorsan nektek, hogy kitől kaptam SMS-t nem olyan régen, Eugéniától. Remélem, hogy jól ejtettem ki, nagyon különleges név. Sziasztok, Eugénia vagyok, és Giovanninak, illetve Andrásnak szeretnék küldeni egy dalt. Vigyázzanak az úton, nagyon szépen köszönöm. Hát akkor, hogyha éppen mennek valahova, akár hazamennek, akár nem, előbb-utóbb úgyis haza fognak menni, úgyhogy nagyon sok szeretettel fog szólni akkor Eugénia kérésére, Giovanninak és Andrásnak, Gyémitől a Haza kell menni című mindent elsőprő slágere, hiszen amikor kijött az a dal, szerintem jó értelemben még a Csapból is az a dal szólt.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

említettem, vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért megragadnám az alkalmat, és olvasnám is a következő SMS-t, melyet Nórikától kaptam, így szól. Sziasztok, lányomnak szeretnék kérni egy zenét, Emucinak, és üzenem neki, hogy nagyon imádom. Kunu Máriótól bármelyik zene jó, Nórika vagyok. Hát akkor Nórika a drága kis hercegnőnek fogja Emucinak küldeni nagyon sok szeretettel. A most következő dalt Máriótól fog szólni, a drágaságom. Nekem az élet fele megadott,

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körút

0: területén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithai Bell Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán kevesebb gomoly felhő képződik országszerte, és a napsütés mellett csak helyenként alakulhat ki egy-egy frissítő záporocska. Sajnos a mai szél északias irányú lesz, viszont hála a drága jóistennek, hogy mérsékelt marad. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, amiben az a durva, hogy a hajnali időszakban is 23 fok lesz a leghidegebb, úgyhogy hát most jönnek ezek a meleg, forró, izzasztó nyári napok. Nagyon meglepő, hiszen nyár van.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.

0: Novemberig van idejük lecserélni a zöldrendszámot azoknak, akik olyan autóval rendelkeznek, melyek nem jogosultak továbbá a környezetkímélő járműveknek járó, megkülönböztető rendszámtábla használatára, tehát röviden és tömören, akinek nem elektromos autója van, vagy mondjuk nem megy el egy fix kilométert elektromosan az autója, ő neki csak novemberig lehet zöld rendszáma. A teendőket a Tolna vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint mondom. Mint írták, nagyjából 40 ezer gépjármű tulajdonost érint országszerte a csere. A határidő 2026. november 30, és hát érdemes minél hamarabb időpontot foglalni a kormányablakokba, hogy elkerüljük a felesleges várakozást. A határidő lejártával, akár kellemetlenségekkel és felesleges várakozásokkal is szembesülhetnek az érintettek. Hát igen, sajnos ez van. A zöld rendszámok létjogosultságát az adta, hogy megkülönböztessék a környezetkímélőnek minősített járműveket, és különféle kedvezményekkel ösztönözzék az elterjedésüket. Ilyen előny volt például az ingyenes parkolás, vagy egyes adókedvezmények. Eleinte a zöld rendszámra a tisztán elektromos meghajtású kocsik mellett egyes plug-in hibridek tulajdonosai is jogosultak voltak. Később viszont szigorodtak a szabályok, mert kétségessé vált, hogy vajon mennyire számítanak valóban környezetkímélőnek ezek a modellek. Emiatt több plug-in hibrid fokozatosan elveszítette a zöld rendszámra való létjogosultságát, és hát valóban, hogyha belegondoltok, ott van mondjuk a legújabb BMW M5, ami plug-in hibrid, de nem azért plug-in hibrid, hogy mondjuk havonta 4000 forintot spóroljon valaki az üzemanyaggal, hanem azért, hogy jobb legyen a teljesítménye, és erősebb legyen az autó, viszont az természetesen nem kap már zöld rendszámot, hiszen az az igazság, hogy 2,5 tonna az autó, egy nagy 4 literes V8-as biturbó benzinmotor van benne, és van benne egy minimális kis elektromos motorocska, ami rásegít a teljesítményre. Na most ő azért már szerintem nem környezetkímélő, viszont hogyha ennyire a környezetet nézzük, akkor kettő megoldás van, tehát vagy halljon ki az emberiség már szinte, és akkor biztos, hogy nem szennyezzük a környezetet, vagy pedig akkor menjünk olyan autókkal, ami a Frédi és Bénibe van. Hogy tényleg akkor az ember a lábával hajtja, és akkor, mint amivel a gyerekek közlekednek, az ilyen másfél-két-három éves gyerekek ilyen motorra ráülnek, és akkor így a lábukkal itt tolják magukat előre. Hát most akkor közlekedjünk olyannal, már tényleg nem tudom, de az a lényeg, hogy sajnos akinek zöld rendszáma van, ő neki le kell cserélje november 30-ig a zöld rendszámot. Amúgy ezt az eljárást minden esetben az ügyfélnek kell kezdeményeznie, a kérelmet az ország bármely kormányablakába be lehet nyújtani. A rendszáme csere során eljárási díjat meg kell fizetni természetesen, melynek összege über brutál 16.605 forint. A helyszínen bankkártyával vagy postai úton lehet megfizetni igazából ezt a durva összeget, és hát az erről szóló kormányrendelet értelmében a zöld rendszámmal együtt járó kedvezményeket kizárólag a tisztán elektromos és nulla kibocsátású gépjárműk kaphatják meg. A külső töltésű és a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsik már nem kaphatnak zöld rendszámtáblát az első belföldi forgalomba helyezéskor Magyarországon.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Továbbra is a Bódi kívánság show, szóval várom továbbra is a zenei kívánságokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Én minden tőlem telhetőt megteszek, viszont én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, amihez napi 3 óra édes kevés, de nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan Betty SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Betty vagyok, a szerelmemnek szeretnék üzenni, a Surda Gabinak sok erőt és kitartást kívánok neki a munkájához, ő az én életem szerelme, nagyon szeretem, és vigyázom magára, Varga Zolitól ne add fel soha, legyen szép napja mindenkinek. Amen, hát akkor a Betty mindenkinek nagyon szép napot kíván, illetve élete szerelmének, tehát a Surda Gabinak küldi Varga Zolitól a Ne add fel soha című slágerét.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Díjban.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi Ecofin ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamat stopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. A magyar felnőtt lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással, a megtakarító 93%-a pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni, derül ki az MBH befektetési bank reprezentatív kutatásából. A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is. A tavalyi évhez képest 13-ról 19%-ra nőtt, azok aránya, akik szerint már kisebb összeget, akár havi 10.000 forintnál kevesebbet is érdemes rendszeresen befektetni. A felmérés alapján a válaszadók harmada 34%-a rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel, mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve. Jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősségbiztosítások száma. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten. Közben az átlagdíja 9%-kal közel 49.000 forintra mérséklődtek. A legtöbb kötelezőt egyébként Volkswagen, Opel és Ford márkájú autókra kötötték az idei első fél évben. A kaszkóbiztosítások száma is nőtt 16%-kal, az átlagdíj pedig alig változott a tavalyi 168.000-es átlaghoz képest, idén meghaladta a 170.000 forintot. Bejelentette a lemondását Keir Starmer brit miniszterelnök. A távozó miniszterelnök arról beszélt, hogy tudomásul vette és elfogadta pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a brit munkáspártnak és az Egyesült Királyságnak. Starmer hétfő reggel harmadik Károly brit királlyal is közölte döntését, mielőtt a nyilvánosság elé állt. A lemondó miniszterelnök kijelentette, hogy élete legbüszkébb pillanata volt, amikor a 2024-es választási győzelmet követően megérkezett a Downing Streetre. A miniszterelnök lemondás követelő hangok azt követően hágtak a csúcsra, hogy csütörtökön egy időközi választás után Andy Burnham, Manchester népszerű munkáspárti polgármestere képviselői helyet nyert a brit parlamentben, ezzel pedig elhárult az akadály azelőtt, hogy hivatalosan is bejelentkezhessen a miniszterelnöki pozícióért.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Robert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithaibel Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, kerülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali-Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán kevesebb gomoly felhő képződik országszerte, és a napsütés mellett csak helyenként alakulhat ki egy-egy frissítő záporocska. Sajnos a mai szél északias irányú lesz, viszont hála a drága jóistennek, hogy mérsékelt marad. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, amiben az a durva, hogy a hajnali időszakban is 23 fok lesz a leghidegebb, úgyhogy hát most jönnek ezek a meleg, forró, izzasztó nyári napok. Nagyon meglepő, hiszen nyár van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Én így is, úgy is teljesítem a zenei kívánságokat, szóval nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, szeretnék küldeni főnökömnek, Attilának egy pörgős zenét. Na látjátok, ez itt a probléma, ezért szoktam mindig oktató jelleggel beszédeket tartani, hogyha írunk egy SMS-t, akkor köszönünk, szépen bemutatkozunk, és akkor ebben a helyzetben most például, akkor már tudnám azt is mondani, hogy kiküldi az Attila nevű főnöknek a pörgős cigányzenét, így sajnos személyesen nem tudom megnevezni, hiszen még a keresztnevét se írta le, viszont akkor az egyik legjobb főnöknek Magyarországon, tehát Attilának fog szólni egy jó pörgős kis cigányzene, Nótár Méri Kisgrófó, Ó Mamit.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

hetekben mindenféleképpen előkapnám a kis telefonomat, tárcsáznám a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy megírnám SMS-be, vagy pedig felhívnám a kedves műsorvezetőt, és megmondanám neki, hogy ki vagyok, kinek, milyen zenét és miért szeretnék küldeni. Elvégre azért ez csak a Bódik kívánságshow, tehát igazából gyakorlatilag minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, még abban a különleges helyzetben is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Tehát például én voltam már itt veletek pünköst hétfőn, augusztus 20-án, december 24-25, akkor is voltam itt már veletek, úgyhogy rám mindig számíthattok, én nem a helyi kisbolt vagyok meg a szupermarket, hogy bezárjak, én itt vagyok nektek, veletek, értetek. Pontosan ezért olvasom is a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, így szól. Szia Csabi, zenét szeretnék küldeni életemnek, gyémántomnak. Küldöm neki Aranyszemektől Szerelmednek Záloga című számát, küldi neki Babi a felesége, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, nagyon hiányzik, és várom haza a munkából. Millió csókot küldök neki, köszönöm szépen. Na hát akkor nagyon sok szeretettel Babi élete szerelmének, a drága gyémántjának fog szólni Aranyszemektől a Szerelmednek Záloga. Sok szeretettel indítom is akkor a dalt, és amíg szól a zene, addig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0: Közlekedési hírek.
1: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithaibel Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán kevesebb gomoly felhő képződik országszerte, és a napsütés mellett csak helyenként alakulhat ki egy-egy frissítő záporocska. Sajnos a mai szél északias irányú lesz, viszont hála a drága jóistennek, hogy mérsékelt marad. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, amiben az a durva, hogy a hajnali időszakban is 23 fok lesz a leghidegebb, úgyhogy hát most jönnek ezek a meleg, forró, izzasztó nyári napok. Nagyon meglepő, hiszen nyár van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Ott lóg a vidéki házak ajtaja felett, a kulcstartókon hordjuk, és még az esküvői gratulációra is rányomtatjuk, de vajon miért pont a patkó lett a világ egyik leghíresebb kabalája? A válaszért egészen a sötét középkorig kell visszautazni az időben, ahol egy dörzsölt kovácsmester, egy pórul járt ördög és a gonosz szellemektől való rettegés örökre összefonódott a lótartásban, ezen alapvető kellékével. Utána jártak, hogy hogyan költözött a szerencse a vasba, és annak is, hogy végül felfelé vagy lefelé fordítva kell-e a falra rögzítenünk vagy szögeznünk. Mindannyian láttunk már ajtó fölé szegezett kerítésekre díszként kitett, vagy éppen apró kabalaként hordott patkót. A köztudatban a mai napig ez az egyik legelterjedtebb szerencsehozó

Pontosan Canterbury St. Dunstan alakjához vezet vissza. Dunstan mielőtt érsek lett, kovácsként dolgozott, és a legenda szerint egy nap maga az ördög látogatta meg a műhelyében. A patás gonosz arra kérte a mestert, hogy készítsen patkót a saját lábára. Dunstan azonnal felismerte a hivatlant, és úgy döntött, hogy megleckészteti. Úgy tett, mintha teljesíteni a kérést, ám a patkót izzó állapotban kíméletlenül és bődületes fájdalmat okozva szegezte fel az ördög lábára. A sátán ordította kintól, és könyörgött, hogy vegye le róla a vasat. Dunstan csak egy feltétellel egyezett bele a szabadon bocsátásba, hogy az ördögnek meg kell fogadnia, hogy soha nem lép be olyan házba, amelynek az ajtaja felett patkó lóg, így vált a tárgy a gonosz elleni védelem és a ház békéjének jelképévé. Hát igen, ez egy eléggé jó marketingfogás, hiszen elbírom képzelni, hogy egy bő 1000 évvel ezelőtt, hogyha valaki mondott egy ilyet, akkor egyből mindenki vett patkót, és hát ez a valaki éppen az volt, aki a patkót készíti, szóval igazából lehúzhatta az egész falut egy patkóval, hogy mindenki vegyen egy patkót. Tehát ez olyan, mintha mondjuk a szőlő árus azt mondaná, hogy idejött a názáreti Úr Jézus Krisztus, és az ördög maga, és nem tudom mi történt, szóval ha mindenki vesz szőlőt, akkor mindenkinek jó lesz, és így több száz ember az egész falu tőle fogja venni egy életen át a szőlőt, úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó marketingfogás, és nem semmi, hogy már ilyen régóta van ilyen marketing, meg reklám, meg ilyen impulzív vásárlásra való ösztönzés, úgyhogy ez elég szép dolog szerintem. A furcsa igazából az, hogy ezt tényleg elhitték akkor az emberek, ma már ez inkább ilyen, hogy is mondjam nektek. Hát mesélek egy esti mesét kisgyerekem, ez ilyen stílus most már, de akkor valóban szerintem nagyon elhitték az emberek és rettegtek. Viszont úgy megkérdezném ezt a csávót, aki ezt a Dunstant, aki kitalálta ezt a patkós dolgot, hogyha én elmegyek egy orvoshoz, egy vizsgálati eredményre, és akkor fölfele tartom a patkót, meg nem tudom mi, akkor szerencsém lesz, és akkor jó lesz az eredmény, érted? Tehát, hogy na mindegy, szerintem ez érdekes.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Sajnos eddig tartott a mai Bódik Kívánság Show itt a Rádió Dikken, viszont pánikra semmi ok. Holnap visszatérek délután 3-kor, és újult erővel, illetve természetesen nagyon sok szeretettel fogom teljesíteni a további zenei kívánságokat. Addig is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, hatalmas puszit és ölelést küldök. Itt hagyom nektek Gabit, Martin Laurentet, valamint Zsülit is így búcsúzásul, úgyhogy senki nem mondhat egy rossz szót rám. Szerintem ezt a csodás napot méltóképpen fogom most így befejezni, holnap pedig nagyon sok szeretettel visszatérek majd. Sziasztok, Dave Lissa!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Digben. 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Berki László, a cigányzene világhírű nagymestere. Berki László a 20. századi magyar cigányzene egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Budapesten született 1941-ben muzsikus cigány családban. Édesapja karmesterként dolgozott, így a zene már gyermekkorától meghatározta az életét. A hegedűvel nagyon fiatalon megismerkedett, első tanítója maga az édesapja volt. Később zeneiskolában tanult, de tehetsége olyan gyorsan fejlődött, hogy hamarosan a híres Rajkó zenekar tagja lett, majd vezető prímásává vált. A cigány prímás szerepe sokkal több volt egyszerű hangszeres zenésznél. A prímás vezette a zenekart, ő határozta meg a dallamok hangulatát, és gyakran improvizációval kápráztatta el a közönséget. Berki László ebben különösen kivételesnek bizonyult. Játékát a korabeli beszámolók virtuóznak, ugyanakkor rendkívül érzelmesnek írták le. Nem csupán eljátszotta a dallamokat, hanem saját személyiségével töltötte meg azokat. Pályafutásának egyik legfontosabb állomása a Magyar Állami Népi Együttes volt, ahol évtizedeken át vezető prímásként dolgozott. Ebben az időszakban Magyarország egyik legismertebb népzenei és cigányzenei előadójává vált. A munkássága során számtalan népdalt, cigánydalt, verbunkost és csárdást dolgozott fel, amelyek rádió és televízió felvételeken keresztül az egész országban ismerté váltak. Több mint 200 feldolgozásra került adásba, ami önmagában is rendkívüli teljesítménynek számít. Az 1980-as évek közepén részt vett a később világhírűvé váló 100 tagú cigányzenekar létrehozásában. Alapítóként, művészeti vezetőként és hangszerelőként meghatározó szerepet játszott abban, hogy az együttes a magyar kultúra egyik legismertebb jelképévé váljon. A zenekar különlegessége abban rejlett, hogy a hagyományos cigányzenét szimfonikus léptékben tudta megszólaltatni, amivel világszerte nagy sikereket aratott. Berki László bejárta szinte az egész világot, fellépett Európa számos országaiban, valamint Japánban, Kínában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban. Japánban különösen nagy tisztelet övezte, ahol egyes beszámolók szerint a világ egyik legjobb cigány primásaként emlegették. Nem csak a magyar közönség, hanem a külföldi hallgatóság lenyűgözve figyelte játékát, amelyben egyszerre jelent meg a technikai tökéletesség és a magyar cigányzene szenvedélyes érzelemvilága. Művészi munkásságát számos kitüntetésével ismerték el. Életében platina lemezt kapott, halála után pedig posztumusz Liszt Ferenc díjjal tüntették ki. Ez az elismerés nem csak személyes sikert jelentett, hanem a cigányzenei hagyomány művészi értékének hivatalos elismerését is. Berki László 1997-ben hunyt el, de öröksége még ma is él. Felvételei, hangszerelései, tanítványai tovább viszik azt a zenei világot, amelynek egész életét szentelte. Története jól mutatja, hogy a cigányprímások nem csupán szórakoztató zenészek voltak, hanem a magyar kultúra fontos alakítói, akik jelentős szerepet játszottak abban, hogy a magyar és roma zenei hagyomány Európa szerte ismerté váljon.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Digben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Sziasztok, szívből szeretettel köszöntök mindenkit, szép estét kívánok minden kedves hallgatónak. Továbbra is ez a zenei kívánság műsor, ahol én, Boruk Szabina, próbálom nektek a jó kedveteket megteremteni, méghozzá úgy, hogy nem csak a legjobb dallamokat fogjátok hallgatni, hanem a fontos üzeneteiteket is mindenféle kép eljuttatjuk azokhoz, akikhez igazából szükséges. Úgyhogy tartsatok velem a rádió hullámain keresztül, mert ma elkezdődik a kedvenc kívánság műsorotok 6-tól egészen 8 óráig.

0: Jonas, tu menge.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Erőt, egészséget és véget nem érő boldogságot és sok-sok türelmet ahhoz, hogy bekerüljetek a műsorhoz. Hiszen képzeljétek el, hogy a TikTokon bejelentkeztem, és több mint 300-an vagyunk, már most pedig pár perce vagyunk elérhetőek az interneten keresztül. Most pedig következzen ennek örömére egy újabb dal, amelyet egy kedves hallgatónk kért sok-sok szeretettel, méghozzá Margó, aki szeretné köszönteni Edinát születésnapja alkalmából és a gyermekeit, mert hogy például az ikreivel egy napon született. Hát ez egy isteni áldás. Maradjatok velünk, mert hogy hamarosan jönnek a következő kívánságok is, és fel lesznek olvasva.

0: vissza.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina vagyok, és a kérdésem a következő, hogy tudtátok, hogy a roma zene a világ egyik leggazdagabb zenei kultúrája? Hát igen, nem csak azért, mert nagyon jó dallamaink vannak, de szenvedélyes és virtuóz hangszeres játékjaink is vannak, és ezek mellett tele vagyunk érzelmi intelligenciával, legalábbis szerintem, és a mi zeneink őrzik leginkább a hagyományainkat, nem véletlen, hogy most már számos roma előadó is ismertté vált, nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Úgyhogy szerintem legyünk büszkék a származásunkra és a zeneiségünkre, most pedig ennek örömére jó hangulatú világzenei egyveleget szeretnék most nektek lejátszani.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Mocsi, aki a gyi specium, száj a dengé, emi engé, em amares.

0: 100.3 Rádió Dík. Vorbinas.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Borúk Szabina mikrofon mögött, és alig várom, hogy most a következő üzenetét felolvassam Margunak, aki szeretne kedves férjének, Ferencnek kedveskedni. Azt mondja neki, hogy sok erőt és egészséget kíván, és sok kitartást is. A jó hangulatú zene mellé tudok nektek egy kis bátorítást is küldeni, hogy ne adjátok föl. Úgyhogy most a következő dal, ez mindenféleképp csak nektek szól, kedves hallgatók.

0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai békemegállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukoricatermelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot. Derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az 1 hektárra jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára tér. Sikeresen lezárult a Kerecsensolymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsensólyom fiókák gyűrűzés és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádió Dík.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, Buruk Szabina vagyok, és ne felejtjétek, hogy a zene az összeköt bennünket, legyen szó egy kedves emlékről, egy fontos üzenetről, vagy akár csak egyszerűen egy jó hangulatról. Küldjétek továbbra is a kívánságaitokat és az üdvözleteiteket szeretteiteknek, barátaitoknak, vagy akár a kollégáitoknak, hiszen várják, én azt már csak tudom.

0: Szapátyiv Tumenge,
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szeretnék most meghallgatni például egy Bangun Margitot, mert hogyha igazából a magyar zenét, illetve a roma zenét is tekintjük, akkor mint roma előadó az ő nevéről is egyébként nagyon sokat beszélhetünk és említést tehetünk, hiszen ő már az évtizedek óta a magyar zene életnek a meghatározó személyisége, én úgy gondolom, és a dalai nem csak roma kultúrát képviselik, hanem a magyar zene hagyományait is gazdagítja. Úgyhogy rég hallottam már például az ő dalait, tartsatok

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Borúk Szabina vagyok még mindig. És hát tudjátok, ez egy olyan zenei műsor, ahol lehet dalokat kérni és küldeni azoknak a személyeknek, akik nektek fontosak. Na de mi a zene? Szerintem a zene az igazából hidat tud építeni az emberek között. A roma zenészek is évszázadok óta fontos szerepet töltenek be például a magyar kultúrában, hiszen ezt tudjuk már jó bőven. Legyen szó mulató zenéről, vagy cigánydalokról, vagy akár a modern popslágerektől, egészen a bármilyen zenéig. Én úgy gondolom, hogy a tehetség és az érzelem minden műfajban utat talál a hallgatók szívéhez, úgyhogy a zene mindegy, hogy milyen, de egy egységet, egy erőt, és minden pillanatban is egyébként meghallgatható. Akkor is, ha boldogok vagyunk, akkor is, hogy bánatunk van, mert hogy igazából különböző életérzéseket is kapunk a zene által. Úgyhogy most remélem, hogy a legjobb pazban vagytok, de hogyha nem, fel foglak tudni majd benneteket vidítani.
2: Szép

0: neked. Rádiódik.
1: És hát végezetül, de nem utolsó sorban, kedves hallgatók, engedjétek meg, hogy most mindenkinek kivétel nélkül, a taxisoknak, a tűzoltósoknak, a rendőröknek, az orvosoknak, a tanároknak, a benzinkutasoknak, a közmunkásoknak, a tanároknak, a diákoknak, mindenkinek tudjam küldeni a következő dalt. Erővel, egészséggel, a lányoknak, a fiúknak, az anyukáknak, az apukáknak, a gyerekeknek egyaránt, mert a zene szerintem nem csak szórakozás, hanem úgymond a közösség összetartó ereje is, és úgy gondolom, hogy egy-egy családi ünnepen, lakodalomban vagy fesztiválon is kihagyhatatlan a zene, és minden napot úgy éljük meg, mint hogy az lenne az utolsó, és ünnepeljük meg minden napunkat úgy, hogy mulassunk, hogy szeressünk élni, és hallgassuk meg a kedvenc dalainkat, úgyhogy végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék a legjobb zenékkel búcsúzni tőletek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, vigyázzatok magatokra, és küldöm nektek sok-sok szeretettel az Anna Ungro című videóklippemnek zenéjét is, hogy hallgassátok és pörgessétek még jobban a YouTube-on is. Vigyázzatok magatokra, a következő alkalommal újra találkozunk. Csumi daftumát!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked!
2: 2026. június 23-a kedd, 20 óra van, jó estét kívánok, ez a Rádió Dikrom, a híradója Patai Anna vagyok. A cigányprímások aranykora és Európa meghódítása. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat. Berki László, a cigányzene világhírű nagymestere.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: A cigányprímások aranykora és Európa meghódítása. A 19. század második felétől egészen az első világháború kitöréséig tartó időszakot gyakran nevezik a magyar cigányzene aranykorának. Ebben az időben a cigányprímások nem csupán Magyarország legismertebb muzsikusai közé tartoznak, hanem Európa számos országában is elismerést szereztek. Nevük ismert volt Bécstől Párizsig, Berlintől Szentpétervárig, és sok külföldi utazó számára a magyar kultúra egyik legjellegzetesebb képviselőjének éppen a cigányzenész számított. A korszak jelentőségét csak akkor érthetjük meg igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a 19. század Európájában a nemzeti kultúrák felfedezése és bemutatása rendkívül fontos szerepet játszott. A romantika korában az emberek érdeklődése egyre inkább a népzene, a népi hagyományok és a népzenei sajátosságok felé fordult. Magyarország esetében a külföldiek szemében a cigányzenészek váltak a magyar zenei világ legismertebb képviselőivé. A cigány prímás a zenekar vezetője volt, nem egyszerűen hegedűsnek számított, hanem olyan művésznek, aki irányította a zenekart, meghatározta a tempót, a hangulatot, és gyakran improvizációival kápráztatta el a közönséget. Egy kiváló prímás nem csak technikai tudásával emelkedett ki, hanem azzal a különleges képességgel is, hogy érzékelte a közönség hangulatát és ahhoz igazította játékát. A korszak egyik legismertebb alakja volt Bihari János, akit sokan a magyar verbunkos zene legfontosabb alakjának tartanak. Bár életének jelentős része még az aranykor előtti időszakra esett, hatása a későbbi generációkra óriási volt. Zenéjét nem csak a magyar nemesség hallgatta, hanem külföldi utazók és művészek is csodálták. A 19. század végére Budapest Európa egyik pezsgő kulturális központjává vált. A város elegáns szállodáiban, kávéházaiban és éttermeiben szinte elképzelhetetlen volt az élet cigányzene nélkül. A külföldi látogatók rendszeresen feljegyezték úti naplóikban, hogy a magyar főváros hangulatának egyik legfontosabb eleme a cigányzenekarok játéka volt. Egyes beszámolók szerint sok turista már az érkezése előtt hallott a híres budapesti prímásokról, és külön azért látogatott el a városba, hogy személyesen hallhassa őket. A cigány prímások sikere mögött rendkívüli szakmai felkészültség állt. Sok zenész gyermekkorától kezdve tanulta a mesterséget, a zenei tudás gyakran apáról fiúra szállt. Egy-egy családban több generáción keresztül működtek zenekarok, és a fiatalok már kisgyermekként kapcsolódtak a muzsikálásba. Nem volt ritka, hogy egy 10 éves gyermek már képes volt több száz dallamot emlékezetből játszani. A korabeli újságírók gyakran megdöbbenve írtak arról, hogy számos cigányzenész nem rendelkezett formális zeneakadémiai képzéssel, mégis elképesztő virtuózitással játszott. Hallásuk rendkívül kifinomult volt, és gyakran egyetlen meghallgatás után képesek voltak visszaadni bonyolult dallamokat. Ez a képesség különösen lenyűgözte a nyugat-európai közönséget is. Az aranykor idején a magyar cigányzenekarok rendszeresen kaptak meghívásokat külföldre. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kós Ede egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottójához, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból, kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 és 12:30 között a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ahogy az hagyománnyá vált. Ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervez. Zarándoklat a roma vallásokság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a cigány közösségek zarándoklatainak és búcsúinak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, hanem a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszköze és lehetősége is. Berki László, a cigányzene világhírű nagymestere. Berki László a 20. századi magyar cigányzene egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Budapesten született 1941-ben muzsikus cigány családban. Édesapja karmesterként dolgozott, így a zene már gyermekkorától meghatározta az életét. A hegedűvel nagyon fiatalon megismerkedett, első tanítója maga az édesapja volt. Később zeneiskolában tanult, de tehetsége olyan gyorsan fejlődött, hogy hamarosan a híres Rajkó zenekar tagja lett, majd vezető prímásává vált. A cigány prímás szerepe sokkal több volt egyszerű hangszeres zenésznél. A prímás vezette a zenekart, ő határozta meg a dallamok hangulatát, és gyakran improvizációval kápráztatta el a közönséget. Berki László ebben különösen kivételesnek bizonyult. Játékát a korabeli beszámolók virtuóznak, ugyanakkor rendkívül érzelmesnek írták le. Nem csupán eljátszotta a dallamokat, hanem saját személyiségével töltötte meg azokat. Pályafutásának egyik legfontosabb állomása a Magyar Állami Népi Együttes volt, ahol évtizedeken át vezető prímásként dolgozott. Ebben az időszakban Magyarország egyik legismertebb népzenei és cigányzenei előadójává vált. A munkássága során számtalan népdalt, cigánydalt, verbunkost és csárdást dolgozott fel, amelyek rádió és televízió felvételeken keresztül az egész országban ismerté váltak. Több mint 200 feldolgozásra került adásba, ami önmagában is rendkívüli teljesítménynek számít. Az 1980-as évek közepén részt vett a később világhírűvé váló 100 tagú cigányzenekar létrehozásában. Alapítóként, művészeti vezetőként és hangszerelőként meghatározó szerepet játszott abban, hogy az együttes a magyar kultúra egyik legismertebb jelképévé váljon. A zenekar különlegessége abban rejlett, hogy a hagyományos cigányzenét szimfonikus léptékben tudta megszólaltatni, amivel világszerte nagy sikereket aratott. Berki László bejárta szinte az egész világot, fellépett Európa számos országaiban, valamint Japánban, Kínában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban. Japánban különösen nagy tisztelet övezte, ahol egyes beszámolók szerint a világ egyik legjobb cigány primásaként emlegették. Nem csak a magyar közönség, hanem a külföldi hallgatóság lenyűgözve figyelte játékát, amelyben egyszerre jelent meg a technikai tökéletesség és a magyar cigányzene szenvedélyes érzelemvilága. Művészi munkásságát számos kitüntetésével ismerték el. Életében platina lemezt kapott, halála után pedig posztumusz Liszt Ferenc díjjal tüntették ki. Ez az elismerés nem csak személyes sikert jelentett, hanem a cigányzenei hagyomány művészi értékének hivatalos elismerését is. Berki László 1997-ben hunyt el, de öröksége még ma is él. Felvételei, hangszerelései, tanítványai tovább viszik azt a zenei világot, amelynek egész életét szentelte. Története jól mutatja, hogy a cigány prímások nem csupán szórakoztató zenészek voltak, hanem a magyar kultúra fontos alakítói, akik jelentős szerepet játszottak abban, hogy a magyar és roma zenei hagyomány Európa szerte ismerté váljon.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
4: Kökényen áthallják az FM 100.3 Rádió Dikben. Ez pedig a Roma Szalon kulturális magazin. Üdvözlöm a hallgatókat. Június 23-a kedd van, és 20 óra múlt. És egy csajos órának vágunk neki most éppen, mert hogy úgy éreztem, hogy ez már nagyon rég volt, illetve nagyon rég volt a vendégem, egy számomra nagyon kedves hölgy, aki a lányával érkezett ma a stúdióba. Vendégem itt a stúdióban Balogh Judit, Muci és Mirella, sziasztok!
5: Szia!
6: Sziasztok!
5: És köszöntjük mi is a hallgatókat. Újra itt. Nagyon örülünk a meghívásnak.
4: Drága Muci, mit szólsz te ahhoz, hogy a csajosságról jutottál nekem eszembe?
5: Nem lepődtem meg. Akár. Arról is juthatok eszedbe, igen, a csajosságról. Mert elég csajos vagyok.
4: Amúgy nagyon irigy vagyok rád, igen? Mert amikor bejön ez a nagyon meleg, akkor én nem nagyon sminkelem magam. Mert hogy így leolvad rólam, tudod. És megláttalak, és láttam, hogy ilyen mindened rendben van, szemöldököd, szemed, szád, gyönyörű a bőröd is. Áruld már el nekem ennek a titkát, légy szíves.
5: Nem sminkelek. Szóval rajtam sminktetoválás van, ez alap.
4: Igen.
5: A szemem a szám, és a szemöldököm a sminktetoválás. A bőröm az mindig szép volt, úgy maga a bőröm sosem volt problémás. Hát egy kollagénes komoly krém van rajta, ami picit fényesíti az arcom, arról majd egy reklámot kell csinálnom, mert hogy ez egy külföldi cég terméke. Ennyit látsz rajtam.
4: Oké, mit jelent az, hogy egy külföldi, amúgy én tudom, mert beszélgettünk előtte róla, hogy van egy nagyon érdekes, hát úgymond véletlen az életedben, mert hogy te Muci vagy, és hogy megtalált téged valamiféle cég,
5: igen.
4: Aki nagyon hasonló nevű termékkel foglalkozik. Uh-huh. Szerinted a neved miatt találtak meg, vagy hogy történt ez?
5: Biztos, hogy közrejátszik, hogy a termék neve Mucin.
4: Igen.
5: És figyelik az oldalam, és tömegvonzónak tartanak. Mint ahogy minden cég, akik felszoktak keresni. Nem mindent szoktam elvállalni azért, de a próbatermékeket, ahogy elküldték, abszolút tudok velük azonosulni, mert nagyon magas csúcsminőség kategóriáról beszélünk. Ezt látod rajtam. Azt gondolod, hogy fú, de nagyon ki vagyok sminkelve, és nem.
4: De amúgy nagyon szép a bőröd, nagyon tetszik.
5: Csillog.
4: Igen, de nem annyira erőszakosan.
5: Nem.
4: Te egyébként mit gondolsz az ilyen nyári sminkeléshez? Mielőtt nem volt ilyen sminktetoválásod, előtte hogyan bántál ezzel a nagy meleg idővel? Uh-huh. Bevállaltad inkább, vagy azt mondtad, hogy jó, nem kell?
5: Azt mondtam, hogy nem kell.
4: Igen.
5: Mert nem. Nagyon kényelmetlenül érzem magam. A hajam is azért van nagyon ritkán nyitva. Mert zavar, kényelmetlen, attól függetlenül, hogy fenékig ér, de nem. Zavar, hátráltat, nincs műkörmöm, ezért nem tudok főzni, nem tudok takarítani. Ilyen egy alkalmas körmeim vannak, pont ezért. Szóval nem is gondolnák az emberek, hogy mennyire nagyon tök egyszerű ember vagyok. Zavar minden, ami mű, ami sok, ami zsíros hatású, vagy...

0: 103 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Amúgy a kényelmetlenség kontra a dekoratív kinézet, az amúgy egy örök téma egy nőnél szerintem. De nem amikor még olyan fiatal, mint te, mert akkor nyilván az, hogy dekoratív, igen, mindent is kell. De aztán az ember anyuka lesz, meg háziasszony, meg sokkal jobban oda kell arra figyelnie, hogy mikor kell majd gyorsan mennem valahova, mikor kell, nem tudom, egy homokozóba, vagy a gyerekért, vagy három helyen rotyog a tűzhelyem, és akkor ehhez mind alkalmazkodnunk kell.
2: És mellette dévának is kell lenned.
1: Hát igen.
2: Hogy ezt hogyan csinálom? Arra vagy kíváncsi?
1: Hát még jó.
3: Nekem még kihívás.
2: Neked még kihívás? Nekem természetes, de a személyiségemből fakad, szóval azért ilyen kiskorra nyúlható ez vissza, a tánc. Ugye a nagy Balogh Béla nagyon nagy táncos, híres volt, ő tanított táncolni, és nálunk nagyon fontos a tartás. Az nálam van. Apu se volt egy piskóta, ugye Balogh János tolerancia díjas, nagyon empatikus, nagyon okos ember volt. Azért tőle is hozok valamit. Anyu pedig nagyon finom, ilyen kis, nagyon kedves, szerény, alázatos óvónénike. Ebből kevesebbet hozok, de alázatos vagyok, úgy gondolom, attól függetlenül, hogy nagyon szókimondó, és úgy nagyon odamondó. Nem cinikus vagyok, irónikus. Azért erős nagy a különbség, de visszatérve a dévasághoz, nem tudom, stílus, ennyi, jellem, egyéniség. És akkor az úgy működik együtt az egész. Kihívásnak élem-e meg? Nem. Természetes nekem, hogyha mondjuk nem tudok aludni, már nagyon sokszor előfordul, szerintem veled is bármelyikünkkel, akik így túlterheltek vagyunk nőlétünkre, hogyha éjjel nem tudok aludni, akkor én nem csinálok olyat, hogy nem csinálok semmit. Nem. Akkor tudti, hogy nekiállok. Dagasztani? Pizza, ugye?
3: Igen.
2: Aha, pizzákat sütni, kakaócsigát, kenyereket, mindent, bármit. Igen. És reggel, mire fölkelnek, az úgy kész van minden. És hogyha már álmosodom, akkor lefekszek és elalszok. Szóval nem szoktam ebből már ügyet csinálni, hogy sok majd a pszichológusok mondták, hogy kérne neked egy rendszer. Nem, nekem az nem működik. Nekem ez így, ahogy vagyok, ez így működik, és nekem ez így jó. És hogyha én ezt megborítom, akkor nem vagyok jól. Nem biztos, hogy ezt jól csinálom, de nálam ez így működik. Így tudom fönntartani azt, hogy soha életemben nem unatkoztam, most sem szoktam, nem, sosem unatkozok tényleg. Föltalálom magam, és nyilván érdekel a nőiesség, hogy ne érdekelne, de nem gondolom, hogy a maszkos smink tesz nőiessé, vagy a nagyon stretch ruha, vagy a nagyon kivágott, és minden egyéb. Nem attól vagyunk nők. De attól sem, hogy habi nagyon háttérbe szorítva vagyunk, és jaj, de nagyon tisztességes vagyok, főzök, és külön vágom magam a másik szobába beszélgetni a nőkkel, mert nekem ez egy alattomos dolog, tisztelet a kivételnek, szóval én ettől ilyen egyenesebb vagyok.

0: Finom rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Van még egy nagyon izgalmas dolog, amit meséltél nekem az interjú előtt, és az, hogy nem csak ilyen mindenféle arcápolószerekhez adod úgymond a neved, mondhatom így, hanem megérkezik, ez egy nagyon csodálatos dolog, meg nagyon egyedi dolog, egy illat is, ugye?
2: Igen.
1: Na, erről légy szíves, mesélj nekem.
2: Jó. Kettő illat is lesz, de az első, az most ez hamarabbnak tűnik, ez a cég, akinek a Mucin termékeit kell bemutatnom a napokba. Egy Mucin nevű parfüm fog kijönni az én világommal, személyiségemmel, stílusommal. Hát nagyon várom, engem is nagyon-nagyon izgat a téma.
1: De úgy lesz a tiéd, hogy te meghallgatják a te véleményed, hogy melyik illatok tetszenek, illatjegyek neked?
2: Tehát az abszolút, igen. Én egy orientális illatcsoport vagyok. Szóval nem szeretem a mostani, bocsánat a kifejezését, a divatpatkány illatokat, mert nekem az nem. Szóval ilyen nagyon régi, nagyon konzervatív illat vagyok, de nem a vénasszonyos stílus. Azért a púderesség az oké. Nem tudom, hogy lehet-e mondani neveket.
1: De van kedvenc
2: illatom?
1: Nem, azt nem mondunk márka nevet, de hogy esetleg van kedvenc virág, vagy fa, vagy valami. Nem. Te tudod, hogy az benne van, akkor azt szeretem?
2: Nem, ez nem így működik. Tudom, hogy mi van benne, de nekem az kevés. Nyilván fontos az arány. Nincs kedvenc virágom, hogy mondjuk a rózsa illat, fú, de szeretem, mert hogyha szegfőszeggel párosítják, nekem az már úgy nem jön be. Lehet, hogy nekem ahhoz már kell egy kis zöldtea. Szóval nem. A nagyon-nagyon egyedi illatokat szeretem, és a nagyon erősen, intenzíven kifejező illatokat, és ugye, mint minden parfümnek, a vége a fontos. Az első benyomás az oké, és tele alkohol, az sok, és akkor majd egy 10 perc után, amit ad a vége, az az, ami megfog, vagy nem. És ami megfog, akkor úgy az érzékszervekre hat, ugye, mint minden illat, emlékek is juthatnak róla eszembe. Egy teljesen új illatot szeretnék, ami még nem volt. Ami nem hasonlítható semmihez, mert nem szeretném, hogy olyan, nem mondhatom ki a nevet, de amiket szeretek, azok a régi parfümök, amik egyébként már nem kaphatóak, ugye, milyen érdekes. Csak külföldön, és akkor meg kell őket rendelni, vagy értük kell menni. De tényleg ezek a mostani illatokat nem fújom magamra. Idegesít. Akkor inkább egy tusfürdő. És akkor nekem az úgy tökéletes, hogy tisztaság illatom van, de ha nem tetszik az illat, amivel nem tudok azonosulni, akkor nagyon megfájdul a fejem, és hány ingerem lesz.
1: Igen.
2: Mert nem én vagyok. Ilyen fűszeres illat vagyok. Szóval erős fűszeres, édeskés, de kesernyés. Szóval egy érdekes, ugye kislányomnak szoktam mutogatni, hogyha elmegyünk valamelyik parfümözlembe, hogy na, szagold meg ezt az illatot, de ne ijedj meg tőle, várj egy picit, és figyeld meg a végét. És akkor így ennyit szokott mondani, hú, anyu, ez te vagy.
1: Igen?
2: Így. Igen. Így érez rám. És olyan érdekes most így, ahogy erről így beszélek, az jut eszembe, de mondhatod te is, hogy hogyan is tanítom én őt táncolni.
1: Na, meséljetek.
2: Mondod?
3: Hát ez egy
2: nagyon,
3: mély érzés.
2: Nagyon meggyengülő.
3: Nekem ez egy olyan, hogy mindig, amikor azt mondják, hogy anya és tánc, vagy két különböző dolog, akkor nekem ez a kettő olyan hogy olyan nagyon, hogy anya minden. És szoktunk otthon hülyéskedni, amikor apupon nincs otthon, elmegy zenélni. Van egy kis hangfalam, leszédítem anyámnak a fejét.
2: De benne vagyok.
3: Igen, és berakul ki hangosan a zenét, táncolunk, és akkor szemből átölel, átkarol, és hogy adjam át magam az érzésnek.
2: Csukd be a szemem.
3: Csukjam be a szemem, és akkor hogy hagyjam, vezessem. Hogy vezessen. És ez egy olyan, így éreztem rá. És ez egy olyan mély dolog, amiről még most is nehezen tudok nagyon beszélni.
2: Igen, majdnem elsírja magát olyan szinten. Szóval, igen, ezt úgy csináljuk, például, hogyha lassúbb egy ütem, és nem csak a lépést szeretném átadni neki, nyilván a stílusát azt majd ő fogja meghatározni az ő saját személyiségével, mert nekem nagyon fontos, hogy a kis tanítványaimra nem teszem rá a bélyegemet, úgyhogy bárkit fogsz látni táncolni, az nem fog táncolni mucisan, mert én azt nem szeretem, nem azért, mert hogy fú, de védem magam, nem, megmutatom a lépést, tanuld meg, és vidd bele magad.

0: szól. Ez a Rádió Dip.
1: Megmutatom a lépést, tanuld meg, és vidd bele magad. Na, Mirellával ezt úgy szoktuk, hogyha nem vagyok elégedett, azért vele keményen vagyok, hogy nagyon-nagyon nőies legyen a lépés. Nekem az nagyon fontos, és tartásos legyen, és azért ő még nagyon fiatal, szereti az ilyen kis reppes, fiús témákat is. Én nem szoktam szeretni, amikor a cigánytáncban ilyen, vagy a, például a Manele, az egy kétnegyedes román ütem. Ő abban nagyon profi, nagyon, nagyon érzi ezt a világot. És akkor nagyon szorosan magamhoz ölelem, a fejét a szívemre teszem, és mondom, hogy csukd be a szemed, és a legjobban lazulj el, amennyire csak le.

0: és így magára is ráéreztetett apu. Annyira, hogy például amikor volt egy időszakam, ahol egy generalizált szorongásos, pánikos állapotom volt, nem hívom betegségnek a Manda miatt, akkor ő olyan szépen kiszedett apu ebből, hogy és akkor így egyik témában megyek a másikban, hogy ugye a lányom is meghalt, ezt így nagyon sokan tudják. Ott az agy úgy bekattam. Apunál a szív szakadt. És akkor így a családom mondják, hogy Muci, apád temetésén borzasztó voltál. A mandáénál keményemnek tűntél. Mondom, máshogy fáj a kettő. A mandánál megbolondulsz a gyermeked. Egy apánál szakad a szív. Nincs testvéred. Apa a mindened. Nyilván a gyerekem. Szóval két különböző borzalmas fájdalom és veszteség. Na de Amandánál apu segített, hogy majd ez fog történni, és majd ez így lesz, és nyugi, mert vagyok. De az, hogy ő halt meg, nem volt, aki mondja, hogy mit kell csinálni. Mert ő nekem mindig meg, én örök kislány maradtam. Olyan érdekes, hogy most nagyon el fogsz csodálkozni, hogy amilyen Madame Purcnak hisznek, ezt ugye érted, ilyen dámadíva. Én örök Balogh Jancsi kislánya leszek, meg az Ibikének. Életemben nem ültem buszon egyedül. Soha.
1: Komolyan.
0: Mert nagyon féltettek, és a gimibe is kísértek. Jöttek, értem, és vittek. Soha életemben nem voltam egyedül tömegközlekedésen. Soha. És azóta sem. És ez így, ők csinálták ezt belőlem, mindig mondom anyunak, hogy anyu, hát nem hagytad, hogy felnőtt legyek. Örök puja vagyok. És hogyha bárhová el kell mennem, a kislányom szokott elkísérni. Ugye?
2: Igen.
0: Ő egyedül felül a buszra, de én nem.
1: Na hát.
0: Igen. Ez így lett. Nem jó.
1: Beragadt így gyerekkor.
0: Örökre beragadt. Ugye? Aha, igen. De attól ilyen kis tanító vagyok, mint amilyen apu is volt, igen.
1: Számodra mit jelent egyébként a tánc?
0: Mindent. Mire látod?
1: Mire látsz, kérdezem?
0: Neki is. De beszélj.
2: Tánc. Így őszintén vele gondolva, a tánc az nekem olyan, mint a rajz. Én a nem tudom már hány hónapja kezdtem el rajzolni. Egy fél éve.
0: Igen.
2: És nekem a tánc az egy nagyon-nagyon szép művészet. Ott ki lehet hozni azt, hogy amilyen vagy, tudsz belerakni olyan lépéseket, amiket például te tudsz hozni. Amit érzel. Egyedi. Igen, ami egyedi.
0: Saját.
2: Igen, anyunak van egy nagyon-nagyon komoly lépése, amit nem tagadom, nem tudom leutánozni. És ígérem, egyszer le fogom utánozni.
0: Okay.
2: És nagyon jó, amikor mindig otthon vagyunk, és én mindig szólok anyunak, gyere, táncoljál. És olyan jó nézni, ahogy anyu nem mindig ugyanazt a lépéseket táncolja, sose. És mindig van egy-egy lépés, amit ő berak, kirak, belerakja, belecsempézi, kiszínezi, és így próbálom én is így hozni. Kicsit anyásan, kicsit én isen. Nekem az a tánc, az egy hatalmas művészet.
0: Mélyen érint.
2: Igen.
0: Ez a lényeg.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Je crois que

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárás intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-ig várják. Ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Sólyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sólyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozás március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, június 23-a, kedd van, és folytatjuk a beszélgetést Mucival és Mirellával. Én azon gondolkodtam most, hogy mennyivel máshogy tekint az a táncra, akinek otthon nem egy ilyen családi hagyomány maga a tánc, teljesen más jelent, meg annak is, akinek ez annyira a családi identitása.
5: Abszolút, igen.
4: Tehát egy más érzelmi kötődés van ilyenkor magához a tánchoz.
5: Igen. Igen.
4: Mennyire spontán nálatok otthon a táncolás?
5: Hát, ez így jön.
6: Tőle függ.
5: Ez így már tőlem van, hogy valamikor így otthon vagyok, tiktokozok, és akkor például apu elmegy, anyu meg kint van, főz, kiviszem a nagy hangfal, gyere anyu, táncoljunk. És így ez így jön magától. Jövök, rámegyek, mondom, gyere, megfogom anyut, lerakom, lekapcsolom a gázt. Mondom, most gyere, táncoljunk. Ez így jön.
6: És belevisz. Igen.
4: De ezt tudjátok másnak milyen érdekes, annak, aki akinek nem az ilyen szakmai családi identitása,
6: igen,
4: tudjátok?
6: Én is így nőttem fel.
4: Pedig amúgy meg ez a normális.
6: Ez a normális. Igen.
4: Ugye?
6: Minket nagyon összeköt a tánc. Szerintem a kettőnk közti kimondhatatlan nyelv, az a tánc. Nyelven állunk kettőnk között. Ott, ott a, ő a kislányom ott. Igazi kislányom, aki nagyon-nagyon felnéz rám, nagyon példaképként tekint, és nagyon meg akar nekem felelni, amit szokta, ugye?
5: Igen. Hát az van, amikor tényleg csak ül anyu, és táncolok, és nagyon komolyan néz, akkor nem tudom, mit hova, hogy csináljak, már látom, hogy valami nem jó. És szólok, anyu, és mondja, jó. Közben tudom, hogy nem jó, csak ő nem fogja mondani, hogy nem jó.
4: De tudod, hogyha a tánc az egy történet, akkor azt így közbe olvasni kell, hogy mi történik, tudod? Lehet, hogy ő csak olvas, ugye?
5: De olyan komolyan néz néha, hogy félelmetes.
6: Tudja, hogy igen, de nem sérteném meg sem őt, sem a férjemet, ő is tudja, hogy mikor van az, amikor egy dallamot csinál, komponál?
5: Komplikál.
6: Na igen, mert azt szoktam mondani, hogy most nem tud zenét komponálni, nem. De ráhagyom, hogy így van, én nem tudok. Te nagyon tudsz komplikálni, igen,
5: igen.
6: Mirella nagyon tud rappelni, az agyam szétmegy, de hallgatok, és nem bántok.
4: Tényleg?
6: Persze, egyik jobb
4: megy. Tolod otthon?
6: Figyelj, hamisan, a élet-halál ordítva, hogy és legyen ember, aki kibírja, persze.
4: De
6: most
4: de imprózol.
6: Ja, nem szabad.
5: Most mi mondtad?
4: De imprózol, vagy le is írod?
5: Le is írom.
4: Leírod?
5: Teljesen.
6: De a fejemnek az nap annyi.
4: Igen, nem bírod?
6: Kivégez, nem hagy békén.
4: Hát így, hogy fiat, a tánc az csendes dolog.
6: De a másik se hagy békén, a komplikáció miatt.
4: Az meg komplikál.
6: Komplikál halára, és mutatnom kell mind a kettőnek, hogy hú, de jó. De ugye én nem tudok játszani. Én attól őszintén vagyok, de megbántani sem.
5: Annyit szokott mondani, erítjetek már a autóra. Ennyi.
4: Na most azt tűnt fel nekem, hogy így gáz meg tűzhely. Szóval, hogy konkrétan a konyhában sem hagynak békén.
6: Ha fed.
4: Ugye?
6: Igen. A mosdóba rám jön mind a kettő. Szóval ilyen szint, mind a kettő a fejemre jön. Úgy szoktam kiabálni, halljátok, még így se hagytok békén. Szóval ezt megszoktam.
4: Mert hát a család az ilyen, tudod.
5: Ez pont tegnap előtt volt,
6: anya,
5: hogy beszélek a barátnőmmel, és volt egy dal. Egy ilyen kis, nem tudom, mi volt az eleje.
6: Akár milyen dal, ami így jött neki egy sorral.
5: Igen, és így rámentem, anyura kinyitottam, vagy egy perc, azt mondja, na, és akkor mondom, hogy spontán, ami jön, ne gondolkozz magától, és egy teljes új dalt ő elénekelt. És le akartam, mondom, jó, új dal, megyünk stúdió.
6: De közben cigizek, kávézok.
5: És már felejtettem.
6: Igen, a fürdőben vagyok.
5: Pedig nagyon jó volt.
6: És mondta, hát vedd föl, mondta, azonnal a Grimbe tegyél rá egy szöveget. És akkor már énekeltem is, nyilván. Én már én beálmodom. Igen.
4: Na, az jó.
6: Nem tudom, hogy jó vagy nem, nekem természetes. Sokan sokszor mondják, kérkedek. Nem. Ez az igazság.
4: Ez a megszállottság. Tehát van, amikor valakinek valami a megszállottsága lesz, de ez a pozitív értelembe vett megszállottság, szenvedélye. És teljesen abban él. Igen. Legyen az tánc, zene, képzőművészet. Szerintem csak nekem így lehet jót alkotni.
6: Természetes nekem. Szóval nem függetlenül függök tőlük. Hanem olyan szinten beépültek az életembe, hogyha most Rimben kéne beszélgetnünk az összes műsor idő alatt, valószínű, hogy nagyon könnyen lenne.
4: Na, hát akkor tudnál rappelni is.
6: Akár igen, írtam már rap szöveget, persze. Szóval igen, nekem ez természetes lett, mert azért a fő munkám, idézőjel, az a Stefánia.

0: Periodik. Rólunk, neked.
1: Stefano egyébként hogy van?
2: Ő teljesen jól van. Jön, megy, járkál a fellépései, csinálja, és még mellette mást is, amiből ő él. És én is, külön is. Most már úgy látja, hogy engem is keresnek. Nagyon sokan szeretnek, keresnek, hívnak. Nem tudok már szinte olyan magyar céget, akik nem kerestek meg, különböző ruhareklámokkal is akár.
1: És ez neked milyen érzés?
2: Jó érzés, mert azért nem vagyok egy vékony nő. Nem egy SS modell alkat vagyok, akin jól áll, mondjam azt, persze, hogy nem állja a deszkák. Na de érted, amit mondod. Őszinte vagyok, akiken eladható egy ruha. De hát se kisebbe a nő, de mindegy, ugye ez a divat, ez a trend.
1: Szerinted mennyire egyezik meg a valósággal az, amit ugye a médiában a nőkről látunk, hogy mi az a nő? Ez mennyire van a valóságban, és hogy a hétköznapi ember tényleg azt a nőt látja a nőnek, ami egy képben, vagy egy reklámfilmben
2: nem.
1: van?
2: Az ott, amit látsz, amikor nagyon vékonyak azok a nők, azok kajakréhez tetik magukat. Hogy gondolom a munkájukhoz tartozik, vagy ebből élnek, nem tudom, és bizony erősen testképzavarosak, mert azt gondolják, hogy 40 kilósnak kell lenni ahhoz, hogy a munkájuk megmaradjon. Gondolom én. De szerintem jól gondolom. Egyébként az arcuk szép. Szép arcúak többnyire. Ugye az Álívnak a látszat nagy szeműek, stb. Szép nők. Nem tudom, nem akarok rosszat sem mondani, de nem az a valóság, amit látok.
1: De szerintetek amúgy, ez tényleg most két csaj, aki tudom beszélni, ennek mi az értelme? Tehát mindenki tudja, mi nők is tudjuk, hogy nem így néz ki az ember, nem így néz ki a nő. A férfiak is tudják, hogy ha elmennek egy szórakozó helyre, vagy a munkahelyükre, vagy akárhova, és ott megnéznek egy nőt, hogy nem így néz ki. Tehát ez tulajdonképpen kinek szól? Ezt komolyan kérdezem. Tehát ez a... úgy néz ki, mintha éheztetve lenne, anorexiás.
2: Igen.
1: 6-szor annyi hajuk van, mint egy átlagos nőnek, meg... Szóval látszik, hogy nem nagyon születik így ember.
2: Hát az parancs.
1: Hogy ez mire jó? Vagy arra, hogy vacakul érezzék magukat a többi nő, nem? Aki mondjuk alacsonyabb, vagy erősebb testalkatú.
2: Ó, hát azért
1: ugye?
2: Nagyon belemegyünk már egy olyan rejtett, titkos témába.
3: Én most hirtelen a kínaiakra gondoltam.
1: Na?
2: Igen?
3: Mert azok vékonyak, azok éheztetik magukat.
2: De hogy éheztetik, annyit tesznek, kipukkannak.
3: De sosem hízlam.
1: De amúgy abban igazad van, hogy az ázsiai nők jobban hasonlítanak ahhoz az ideál képhez, ami most nagyon trendi, nem?
3: Igen.
2: A főszerezésük, nem esznek kenyeret, meg egy csomó minden, meg hánytatják magukat, szóval azért...
1: Komolyan?
2: Ó, persze. Van egy tipikus gyakorlat, amit ugye edzéstervbe úgy beletesznek, de jaj, minden mögött borzalom van.
3: Egy furcsa életmódot élnek, azt tudom.
2: Nem csak ők, hanem visszatérve ezekre a anorexiásnak látszó csajokra is. Jaj. Igen. Hogy a testesebb nők esetleg érezzék magukat jobban. Hogy a férfiak olyanokra vágyódjanak, és nagyon jól tudjuk, hogy a férfiak pont nem olyanokra vágyódnak, hanem akin van mit fogni. Bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ez az igazság.
1: Vagy hogy valóságosabbnak tűnik.
2: Abszolút valóságosabbnak tűnik. Igen, még ha vékonyabb, ha vastagabb, szóval nem kell ahhoz bomba a test, hogy te egy jó csaj legyél. Én így gondolom. És azok a cégek, akik engem megkérnek különböző ruhareklámokra, azok mondtam, hogy nem vagyok 40 kiló, 80 kiló vagyok, és 170 centi, és nem szeretnék 40 kiló lenni.
1: Amúgy csinos vagy, 80 kilóval, nagyon jó alakod van.
2: Hát ez genetika, igen, nem vagyok egy formátlan nő. Nyilván néha meghízok egy picit, de az nem azért van, mert fú, de sokat eszek, hanem ez egy pajzsmirigy betegség okozta, mixödéma nevű tünet.
1: És ezt mióta tudod?
2: 10 éve. És voltam már 100 kiló is, és pont Amanda halála után, szóval voltunk. Olyan érdekes. Igen.
3: Voltunk
2: együtt kövérek. Szóval tényleg nagyon érdekes, hogy én az a fajta ember vagyok, aki stresszben hízik. Hoppá. Sose hittem volna, hogy létezik ilyen. Én igen.
1: Hát igen, ma az egy védőbástyát épít az ember, ugye?
2: Igen, meg a stresszevés is van azért. Nem ettem semmit. Mit tettél? Csak egy magyarót. Hát sokkal több szénhidrát volt benne, mondjuk ha sós, pörkölt, vagy ízesített, vagy nem tudom, szotyi, mint hogyha megettem volna 3 adag húst. Nyilván. Hogy nem, régebben erre nem kellett figyelnem, most már amióta így tudom, attól még nem eszek tudatosan, nem tudok. Cigánykonyhám van, nem tudok füveket enni, nem szeretem. Meg kell tanulnom.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Van olyan nyári finom, jó étel, ami szerinted cigányos is, azért, ami szóval úgy vigyáz az embernek az alakjára.
2: Szerinted ez fontos?
1: Nem tudom, csak megkérdeztem, hogy van-e ilyen.
2: De ezt a magyarok is szeretik, lecsó. De mondjuk akkor legyen benne...
1: De a lecsót nem is lehet kenyér nélkül elütött már.
2: Igen, legyen benne
1: bukott
2: karaj.
1: A sztori,
2: legyen benne karaj, és akkor a lecsós karaj. Ugye elfullos?
1: Legjobb. Nálunk anyukám az mindjárt csinál sárga borsó főzeléket is, hogy nehogy unatkozzon ott magából.
2: És nagyon szeretem.
1: Lecsos karaj.
2: Igen, nagyon szeretem a sárga borsó főzeléket, mondjuk fasírtal. És akkor, hogyha úgy uncsinak tartom, nekem még kell rejtőkör tojás is.
1: Tényleg?
2: Na persze.
1: Úgy még nem is kóstoltam.
2: Nagyon finom. És mivel nagyon tésztás vagyok, és soha nem veszek bolti tésztát, nem főzök. Én gyúrok.
1: De
2: én
1: jó.
2: Igen. De hát a tészta az hízlal, és közben nem laksz jól tőle.
1: És akkor mit csinálsz?
2: Jaj, akkor is eszek tésztát, csak kevesebb.
1: De most fogytál, azt látszik is, meg mondtad is.
2: Igen, egy orvosi fogyasztás van, mert hogy a cukrom egy picit megemelkedett ettől a hormonborulástól. Most az így az utóbbi időkben nem voltam annyit ellenőrzésen, de hát rendben van a pajzsmirigyem. A hormon egy picit megborult, és akkor az így látszott. És legjobban az arcon üt ki, főleg ez a Hashimoto, ez a ilyen, ez egy autoimmun végleges alultengés lesz. De amikor így nagyon elemében van ez a, ez a betegség, vagy ez az állapot, és tombol, és nagyon gyulladt, akkor átmegy a túltengésbe. És ez így nagyon jó érzés megélni azokat a hőhullámokat, a hangulatingadozásokat, és mindent is, de ezt is megszoktam. Szóval mindig azt sokan kérdezik tényleg, és akár visszatérő téma, akár nem, vagy hogyha én belekapaszkodok. Nem. Attól tényleg ferem vagyok. Amanda és apu halála óta nem fáj semmi, és kibírok mindent. Annyira, mint ők, nem tud fájni nekem semmi. Mint Amanda mondjuk, nem? Fizikai fájdalom nem érint meg. Abszolút, tényleg nem. Érzéstelenítő nélkül történik velem minden, ami soha nem hittem volna, hogy én semmi. Nyilván vannak olyan feladatként élem meg azokat a nagyon nehéz eseteket, ami minden családban is előfordulhat. Mindig feladatként élem meg. Nyilván megüt. Fáj. De egy-két órán belül túlteszem magam rajta, megértem, az nagyon fontos, hogy meg kell értenem, hogy miért történik. És aztán keresem rá a megoldást úgy, hogy mindenkinek jó legyen. És mindig minden tényleg feladatként élek, meg nem szeretek a zsíromba sülni, érted, ugye? Időzőjelesen. Nem szeretek egy problémán rágódni, aggódni, belemni, nem. Az leránt, lehúz, nem, nem. És azért, mivel dalszövegíró vagyok, azért van nekem, van valahol nekem ez sokkal könnyebb, mint egy átlagos embernek, mert én ezt kiírom. Kiírom magamból, és nincs bennem tüske, harag, fájdalom, dac, bosszú, bennem nincs.
1: Szerinted erősebb lettél, vagy úgy eltávolodtál dolgoktól? Mi okozza
2: mind
1: ezt?
2: Mind a kettő. Nagyon érdekes. Attól távolodok el, ami rombol. Attól eltávolodtam, hát egy határt húztam. Én azt szoktam mondani, hogy felébredtem. Uh-huh. És nekem a felébredés az az önazonossághoz vezető út. Rengeteg munka kell hozzá, hogy önazonos tudjon lenni egy ember. Hogy végignézni a múltamat, hogy úristen, mit csinál? Ezt miért így gondoltam? De akkor úgy mindennek úgy megkeresem a miértjét. Mondom, apu volt ilyen. És amikor megtalálom, megértem, akkor egyet léptem előre. Mindig egyet lépek előre. Nagyon szeretek egyedül lenni, pont ezért. De nagyon érdekes, hogyha közeli hozzátartozó meghal a családban. Én azon a napon egyedül akarok mindig lenni. És érdekes, amit mondani fogok, forró vízbe szeretek befeküdni kádba, és egyedül lenni.
1: Na hát.
2: Ugye?
1: Érdekes.
2: Igen. és egyedül, és ne szóljatok, hagyjatok, gondolkodnom kell az emlékeken, el kell engednem, el kell fogadnom, fel kell dolgoznom. Nyilván, ameddig sírsz egy gyász miatt, addig nem vagy rajta túl. És amikor már úgy tudsz róla beszélni, hogy nem sírsz, hanem ez beépült, ez az életemhez tartozik. Megtanultam vele élni nyilván, épít, tanultam, rengeteget tanultam belőle. A Tamanda nagyon nagy árat fizetett azért, hogy ott lehessen, ahol van. Nem mondtam azt, hogy a mennyben van, azt sem, hogy alszik. Bárhol van. Jobb neki, mint ahogyan volt abban a kis beteg testben. De ameddig idáig elér egy ember, egy anya, ahhoz évek kellenek, hogy ne fájjon, ha valaki azt mondta nekem akkor abban a pillanatban, ó, Muci, jobb így neki. Hogy jössz ahhoz, hogy ilyet mondjál? Nyilván. Aztán így átértékelődött, hogy igen, igazuk volt, jobb neki. De hogy átértékelődik. Igen, minden átértékelődik. Az első az, hogy eljön egy pont, hogy nincs mit veszítsek. Ez nagyon nagy dolog, mert nem marad fogás rajtad.
1: Azt mondják, az a legveszélyesebb ember, akinek nincs veszteni valója.
2: Nem ragaszkodok soha semmihez. Mert nem attól leszek valaki, hogy most van egy 600 ezer forintos táskám, most idézem, hogy jelentem van kötyük, külsőségek, attól függetlenül, hogy szeretem őket nagyon. De hogyha te azt mondanád nekem, hogy Muci, nekem adod, és szeretlek téged, és őszintének tartalak, akkor azt mondom, hogy persze. Szóval ennyire nem érdekelnek az ilyen dolgok.
1: De ez egy bölcsesség szerintem, amit így körülírsz, az, hogy igen, bölcsebb lettél.
2: Sokkal.
1: Kérdezhetek tőled egy ilyen, hát indiszkrét

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány prímások aranykora és Európa meghódítása. A 19. század második felétől egészen az első világháború kitöréséig tartó időszakot gyakran nevezik a magyar cigányzene aranykorának. Ebben az időben a cigány prímások nem csupán Magyarország legismertebb muzsikusai közé tartoznak, hanem Európa számos országában is elismerést szereztek. Nevük ismert volt Bécstől Párizsig, Berlintől Szentpétervárig, és sok külföldi utazó számára a magyar kultúra egyik legjellegzetesebb képviselőjének éppen a cigányzenész számított. A korszak jelentőségét csak akkor érthetjük meg igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a 19. század Európájában a nemzeti kultúrák felfedezése és bemutatása rendkívül fontos szerepet játszott. A romantika korában az emberek érdeklődése egyre inkább a népzene, a népi hagyományok és a népzenei sajátosságok felé fordult. Magyarország esetében a külföldiek szemében a cigányzenészek váltak a magyar zenei világ legismertebb képviselőivé. A cigány prímás a zenekar vezetője volt, nem egyszerűen hegedűsnek számított, hanem olyan művésznek, aki irányította a zenekart, meghatározta a tempót, a hangulatot, és gyakran improvizációival kápráztatta el a közönséget. Egy kiváló prímás nem csak technikai tudásával emelkedett ki, hanem azzal a különleges képességgel is, hogy érzékelte a közönség hangulatát és ahhoz igazította játékát. A korszak egyik legismertebb alakja volt Bihari János, akit sokan a magyar verbunkos zene legfontosabb alakjának tartanak. Bár életének jelentős része még az aranykor előtti időszakra esett, hatása a későbbi generációkra óriási volt. Zenéjét nem csak a magyar nemesség hallgatta, hanem külföldi utazók és művészek is csodálták. A 19. század végére Budapest Európa egyik pezsgő kulturális központjává vált, a város elegáns szállodáiban, kávéházaiban és éttermeiben szinte elképzelhetetlen volt az élet cigányzene nélkül. A külföldi látogatók rendszeresen feljegyezték úti naplóikban, hogy a magyar főváros hangulatának egyik legfontosabb eleme a cigányzenekarok játéka volt. Egyes beszámolók szerint sok turista már az érkezése előtt hallott a híres budapesti prímásokról, és külön azért látogatott el a városba, hogy személyesen hallhassa őket. A cigány prímások sikere mögött rendkívüli szakmai felkészültség állt. Sok zenész gyermekkorától kezdve tanulta a mesterséget, a zenei tudás gyakran apáról fiúra szállt. Egy-egy családban több generáción keresztül működtek zenekarok, és a fiatalok már kisgyermekként kapcsolódtak a muzsikálásba. Nem volt ritka, hogy egy 10 éves gyermek már képes volt több száz dallamot emlékezetből játszani. A korabeli újságírók gyakran megdöbbenve írtak arról, hogy számos cigányzenész nem rendelkezett formális zeneakadémiai képzéssel, mégis elképesztő virtuózitással játszott. Hallásuk rendkívül kifinomult volt, és gyakran egyetlen meghallgatás után képesek voltak visszaadni bonyolult dallamokat. Ez a képesség különösen lenyűgözte a nyugat-európai közönséget is. Az aranykor idején a magyar cigányzenekarok rendszeresen kaptak meghívásokat külföldre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikromot.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

sok pénzene. Nem bánom, ha nem is szeretengene. Gyere, táncolj, cigánlá. Ez a tánc most nekem jár. Eliszom az utolsó pénzene. Köszönöm, hogy szerettelek téged. Falu végén a kis kunyhóba sukár egy cigánylát. Rabia lettem, nem fedem.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig még mindig dr. Suki András. Mai műsorunkban egy olyan előadóra emlékezünk, akinek hangja nem egyszerűen dalokat közvetített, hanem egy egész világot idézett meg. A cigánydal, a magyar nóta, a városi és falusi muzsikálás, a családi történetek, a mulatságok, fájdalmas vallomások és a büszke életkedv világát. Ő Horváth Pista, születési nevén Horváth István, akit sokan nem hivatalos művész néven, nem teljes névvel, hanem egyszerűen csak így emlegetnek, Pista. Ez a név közvetlenséget sugall, mintha nem is távoli sztárról beszélnénk, hanem valakiről, aki belépett a szobába. Leült az asztalhoz, a zenészek felé biccentett, és már is megszólalt az a különös, egyszerre mosolygó és fájdalmas hang. Horváth Pista 1941-ben született Tiszakeszin. Életútja sok szempontból a 20. századi magyar cigány előadó művészek sorsát is példázza. Nem egy intézményes, akadémiai pályáról érkezett a színpadra. Nem úgy indult, hogy gyerekkorától kezdve a nagy nyilvánosságra készült. Dolgozott, családot tartott el, Budapestre került, és a zenei tehetség előbb a közösségi alkalmakon, majd egyre szélesebb körben vált nyilvánvalóvá. A róla szóló életrajzi összefoglalók egyik visszatérő mozzanata, hogy Csűri Edit nótaénekes fedezte fel egy kultúrházi rendezvényen. Ez a kép szinte filmszerű. Egy hétköznapi tér, egy rendezvény, ahol valaki énekelni kezd, és egyszer csak kiderül, hogy nem csupán jó hangú emberről van szó, hanem olyan előadóról, akiben ott van a műfaj ösztönös ismerete, a közönséggel való azonnali kapcsolat, és az a fajta drámai érzék, amely nélkül a nóta és a cigánydal csak dallam maradna, nem pedig sorsbeszéd. Az országos ismertséget az 1968-as televíziós Nyílik a rózsa vetélkedő hozta meg számára. A korabeli televízió erejét ma talán nehéz elképzelni. Egy-egy műsor után egész ország ismerhetett meg egy arcot, egy hangot, egy dalt. Horváth Pista esetében ez az áttörés valóban fordulópont lett. Ettől kezdve egyre több fellépés, rádiós és televíziós szereplés, valamint lemezfelvétel követte egymást. Mai műsorunkban nem lexikonszerűen szeretnénk végigmenni az életén, inkább azt próbáljuk megérteni, miért tudott ilyen erősen hatni. Mi volt az a hangban, az előadásmódban, a dalválasztásban, ami miatt a közönség nem csak hallgatta, hanem magáénak is érezte. Elsőként következzen az a dal, amelyet a legtöbben Horváth Pistához kötnek. Egy játékos, mégis nagyon karakteres cigánydal. Helyrigórigó. Ebben benne van a humor, a lendület, a csípős életíz, és az a fajta közvetlenség, amely Horváth Pista előadásainak egyik legfontosabb sajátossága. Akkor most hallgassuk meg Horváth Pista talán legismertebb dalát, a közönség kedvenc Helyrigórigót. Rúgarigó veri.

Horváth Pista előadásában hallgathattuk meg a Hey Rigó Rigó című dalt. Horváth Pista éneklésében az egyik legfontosabb elem a beszédszerű természetesség. Nem úgy énekel, mintha minden hangot előre kimért, megcsiszolt, színpadi távolságból megszólaltatott hang volna. Inkább úgy, mintha a dal éppen most születne meg a történetből. Ez nagyon fontos a cigánydal és a magyar nóta előadásában. A klasszikus éneklésben gyakran a hangképzés kiegyenlítettsége, a nagy ív, a frazeálás, a tiszta vokális forma áll a középpontban. A nóta éneklésnél más a hangsúly. Természetesen ott is kell technika, légzés, frazírozás, pontos ritmusérzék, de az előadás ereje sokszor az adja, hogy az énekes mennyire tudja elhitetni, hogy a dal személyes ügy. Horváth Pista ebben volt különösen erős. A hangja nem steril, nem távolságtartó, van benne karc, beszédszerű fordulat, néha csibészes mosoly, máskor mély fájdalom. A szövegmondása különösen fontos. Nem egyszerűen elénekli a sorokat, hanem szinte elmondja, eljátsza, megéli őket. Egy-egy szó hangsúlya, egy-egy nyújtás, egy apró ritmikai késleltetés már önmagában jelentést hordoz. A cigánydalok világában a ritmus nem puszta tempó. A ritmikus karakter. Van benne lépés, tánc, vonulás, kocsmai lüktetés, családi mulatság, keserű tréfálkozás. Horváth Pista előadásaiban gyakran érezni azt, hogy a zenekar és az énekes egy élő beszélgetésben vannak. Nem mechanikus kíséretről van szó, hanem folytonos reagálásról. A hegedű, a cimbalom, a bőgő, a brácsa vagy a klarnét világa sokszor, mintha kommentálná az énekelt történetet. Az ilyen zene nem választható el a közösségi helyzetektől. A nóta és a cigánydal nem csak koncerttermi műfaj volt. Éttermekben, vendéglőkben, családi eseményeken, rádióban, televízióban, lemezeken élt. A hallgató sokszor nem elvont műalkotásként fogadta, hanem saját emlékei, veszteségei, szerelmei, indulatai, örömei felől. Horváth Pista népszerűségen részben abból fakadt, hogy a dalai egyszerre szólaltak egy konkrét közösséghez és egy szélesebb magyar hallgatósághoz. A cigány identitás, a szegénység, a kitaszítottság, a büszkeség, a mulatás, az anyához való családhoz kötődő fájdalom mind olyan motívumok, amelyek a dalaiban visszatérnek. Ezek közül több ma már érzékenyen kezelendő szövegvilágot is hordoz. A kor nyelvezete, a műfaj hagyománya, a cigánydal régi fordulatai néha olyan kifejezéseket használ, amelyeket ma más társadalmi figyelemmel hallgatunk. De éppen ezért fontos, hogy ne puszta a nosztalgiával, hanem kulturális tudatossággal közelítsünk hozzájuk. Horváth Pista művészete nem csak hangfelvételként érdekes, hanem társadalmi dokumentumként is. Megmutatja, hogyan jelent meg a cigány előadói hagyomány a magyar tömegkultúrában, a televízióban, a rádióban és a hanglemez korszakában. Megmutatja, hogyan válhatott egy vidéki születésű, munkás élethelyzetből érkező ember országosan ismert előadóvá. És azt is megmutatja, hogy a népszerűség mögött mennyi személyes sors, küzdelem és érzékenység húzódhat meg. Most egy olyan dalt választottam, amely egészen más oldalát mutatja meg ennek a világnak. A kimegyek a temetőbe már nem a csibészes, mulatós karakter felől közelít, hanem a gyász, az anya emléke, az árvaság, a veszteség felől. Ez a fajta fájdalmas vallomás a nóta egyik legmélyebb rétege. A vidám játékos hang után most Horváth Pista lírai megrendítő oldalát halljuk. Kimegyek a temetőbe.

A vidámjátékos hang után most Horváth Pista a lírai megrendítő oldalát hallhattuk, Kimegyek a temetőbe című nótát. Horváth Pista életútjának egyik legfontosabb tanulsága, hogy a tehetség gyakran nem intézményes keretek között bukkan fel. Tiszakeszi, majd Budapest, ez az út nem csak földrajzi mozgás, hanem társadalmi és kulturális átmenet is. A falusi háttérből érkező dolgozó ember egyszer csak a magyar televízió nyilvánosságában találja magát. A Nyílik a rózsa vetélkedő győzelme 1968-ban nem pusztán szakmai siker volt, hanem kapunyítás. Ettől kezdve Horváth Pista olyan közegbe került, ahol a cigánydal és a magyar nóta még a mindennapi médiakultúra része volt. A rádió és a televízió rendszeresen közvetített nóta műsorokat. A hanglemezeknek komoly szerepük volt, és a vendéglátó helyi cigányzene is természetes része volt a városi szórakozásnak. Ebben a világban a jó énekes nem csak hangot adott a dalnak, hanem személyiséget is adott hozzá. A források szerint közel 70 lemeze jelent meg, és ezek több milliós példányszámban keltek el. Ez mai szemmel is hatalmas szám. Azt jelzi, hogy Horváth Pista nem szűk rétegnek énekelt. A közönség széles körben ismerte, vásárolta a lemezeit, hallgatta a műsorait. Az ő neve egy korszakban összeforrt a cigánydal népszerű rádió és lemezbarát formájával. Fontos ugyanakkor látni, hogy ez a műfaj sokszor határterületen mozog. A népdal, a magyar nóta, a cigánydal, a vendéglátós repertoár, a rádiós szórakoztató zene és a személyes vallomás határai nem mindig élesen különülnek el. Horváth Pista éppen ebben a határterületben mozgott otthonosan. Nem népdalénekes volt abban az értelemben, hogy egy népzenei gyűjtésben megszólaló paraszti adatközlőt értünk rajta. Nem is klasszikus értelemben vett operett vagy sanzonénekes. Inkább olyan előadó volt, aki a cigányzenei nótás hagyományból teremtett közönség közeli, erősen karakteres előadói világot. Rendszeresen szerepelt olyan nevekkel, mint Bangó Margit és Kovács Apollónia. Ez önmagában is jelzi, hogy a korszak meghatározó előadói mezőnyéhez tartozott. Bangó Margit neve a magyarországi cigánydal éneklés egyik ikonikus alakját idézi. Kovács Apollónia pedig a magyar nóta és cigánydal egyik legfontosabb 20. századi előadója. Horváth Pista ebben a közegben nem mellékszereplő volt, hanem saját karakterrel bíró, felismerhető hang. Előadás módjában a férfiasan érdes, olykor szinte szavalatszerű megszólalás mellett gyakran megjelenik a játékos önirónia is. Ez a kettősség különösen fontos. A dalokban nem csak panaszkodás van, hanem túlélő humor is. Nem csak fájdalom, hanem büszkeség. Nem csak sorscsapás, hanem az élet élvezetének vágya. A cigánydalok egyik nagy ereje éppen ez. A tragikus és a mulatságos sokszor egymás mellett áll. A következő dalban ez a társadalmi és identitásbeli réteg különösen erősen jelenik meg. A nem szült engem anyám palatetős házba olyan dal, amely származásról, a szegénységről, a cigány identitásról és az emberi méltóságról beszél. Ma ezt a dalt érdemes külön figyelemmel hallgatni, ugyanis a szöveg régi nyelvi világa mögött ott van egy nagyon is aktuális kérdés. Hogyan lehet egy közösség fájdalmát, önérzetét és sérülékenységét dalban megfogalmazni? Most egy erős identitással következik, nem szült engem anyám palatetős házba. Hallgassuk egyszerre történeti dokumentumként és személyes vallomásként.

nem szült engem anyám palatetős házba, amely egyszer egy történeti dokumentum és személyes vallomás is volt Horváth Pistától. Horváth Pista pályáját akkor értjük igazán, ha nem elszigetelt sztárként, hanem egy nagyobb hagyomány részeként látjuk. A magyar nóta és a cigányzene története bonyolult, sokrétegű kulturális jelenség. Egyszerre kapcsolódik a 19. századi városi zenekultúrához, a vendéglátós cigányzenekarokhoz, a polgári szalonokhoz, a falusi és városi mulatságokhoz, a rádió aranykorához és a szocialista időszak szórakoztató iparához. A cigányzenészek szerepe a magyar zenei életben különösen fontos. A 18-19. Századtól kezdve a magyar nemzeti zene képzetéhez sokszor cigányzenekarok hangja kapcsolódott. A verbunkos, a csárdás, a nóta, a vendéglői muzsika, a kávéházi és szalonbeli előadásmód mind olyan telepek voltak, ahol cigány muzsikusok generációi formálták azt, amit sokan magyaros hangzásként ismertek fel. Horváth Pista már egy későbbi korszak szereplője. Az ő pályája nem a 19. századi nemzeti romantika világában bontakozott ki, hanem a televízió, a rádió és a hanglemez korszakában. Ezért előadói karaktere egyszerre hagyományos és modern. Hagyományos, mert a cigánydal és a magyar nóta régi motívumaira épít. Modern, mert hangja tömegmédián keresztül vált országosan ismerté. A hangfelvételek világában az előadónak másképp kell hatnia, mint élőben. A mikrofon közel hozza a hangot. A rádióhallgató nem látja a gesztusokat, a mosolyt, a zenekar mozgását, a közönség reakcióját. Minden a hangon keresztül történik. Horváth Pista éppen ezért rádiós szempontból is hálás előadó. A hangjában benne van az arc, a mozdulat, a történet. Amikor ő énekel, gyakran úgy érezzük, hogy a dal nem egyszerűen szép akar lenni, inkább hatni akar. Meg akar nevettetni, meg akar rendíteni, fel akar oldani, vagy éppen oda akar szúrni. Ez a közvetlen hatáskeltés a nagy nóta egyik sajátossága. A nóta nem fél az érzelmektől, nem rejti el a fájdalmat, nem ironizálja túl a szerelmet, nem finomkodja el a bánatot, éppen ellenkezőleg kimondja, felnagyítja, dallammá teszi. Ma, amikor sok zenei műfajban az önazonosság, az identitás, a társadalmi háttér vagy a kisebbségi tapasztalat újra központi téma, Horváth Pista felvételeit is lehet új füllel hallgatni. Nem csak a nosztalgikus, mulatós anyagként, hanem olyan kulturális örökségként, amelyben társadalomtörténet, előadó művészet és közösségi emlékezet találkozik. A következő zenei részlet könnyedebb, utazósabb karakterű. A Szabolcs felé megy a vonat című dalban ott van a mozgás, a vándorlás, a távolság, az úton levés érzése. A vonatmotívum a magyar nótában és népszerű dalban gyakran a sors, az elválás, a hazatérés vagy a vágyakozás jelképe. Horváth Pista előadásában ez a motívum ismét személyessé válik. Most induljunk el képzeletben egy vonattal, Szabolcs felé megy a vonat. Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele.

0: Szabolcs felé megy a vonat, Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele volt. Horváth Pista pályája nem magányos történet. A korszak magyar nóta és cigánydal életében sok olyan előadó működött, akik együtt alakították ki azt a hangzó világot, amelyet a közönség máig felismer. Bangó Margit, Kovács Apollónia, Csűri Edit és mások neve nem csak pályatársi környezetet jelent, hanem egy teljes előadói kultúrát. Ebben a kultúrában az énekes és a zenekar kapcsolata különösen fontos. A cigányzenekari kíséret nem háttér. A prímás, a cimbalom, a brácsa, a bőgő együtt lélegzik az énekessel. A bevezetők, közjátékok, lezárások sokszor ugyanannyit mondanak, mint maga a szöveg. A jó énekes tudja, mikor kell ráülni a zenekarra, mikor kell szabadabban mondani a sort, mikor kell kivárni, mikor kell egy szót megnyomni, mikor kell a fájdalmat visszafogni, és mikor lehet elengedni. Horváth Pista esetében az is érdekes, hogy az egyszerűség soha nem jelent igénytelenséget. A dalok gyakran közvetlenek, könnyen megjegyezhetők. A szövegek világosak, de az előadás nem egyszerűen eléneklés, hanem karakterformálás. A műfajban az előadó személyisége sokszor legalább annyira fontos, mint maga a kompozíció. Ugyanaz a dal más énekesnél egészen más súlyt kaphat. Horváth Pista halála 1998-ban lezárt egy pályát, de a felvételei tovább élnek. Ma már sok hallgató nem hanglemezről vagy rádióarchívumból, hanem a YouTube-ról találkozik vele. Ez új helyzetet teremt. A régi felvételek digitális közegbe kerülnek, új kommentek, új hallgatók, új értelmezések kapcsolódnak hozzájuk. Egy dal, amely valaha családi magnón, bakeliten vagy rádióban szólalt meg, majd telefonképernyőjén indul el. A hordozó megváltozott, de a hang érzelmi ereje sokszor ugyanaz marad. És talán ez Horváth Pista örökségének lényege. Nem csupán egy dal vagy néhány sláger marad utána, hanem egy hangfajta, egy előadói magatartás. Az a képesség, hogy a dal ne kívülről szóljon, hanem belülről. Hogy a hallgató úgy érezze, ez az ember nem szerepet játszik, hanem mesél. Olyan történetet, amelyben sokak sorsa, emléke, fájdalma és öröme is visszhangzik. A műsor zárásához egy erős karakterű dalt ajánlok. A Füstös képű Roma című felvétel már címében is jelzi azt a világot, amely Horváth Pista előadói identitásának egyik központi rétegét adja. Hallgassuk úgy, mint egy korszak hangját. A nóta, a cigánydal, az önvallomás és a szórakoztató zene találkozását. Zárásként Horváth Pista egyik karakteres cigánydalát halljuk most, Füstös képű Roma.
1: I love you, I am happy, Pippo. Az elején csak hopcsizok. Zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik, zsik,

0: A Füstös képű Roma című nótát hallhattuk Horváth Pista előadásában. Horváth Pista művészete ma is megszólíthat bennünket, ha nem csupán régi nótaként, hanem emberi dokumentumként hallgatjuk. Egy hang, amely egyszerre hordoz mulatságot és bánatot. Egy pálya, amely Tiszakeszitől a televíziós ismertségig, a kultúrházi felfedezéstől a több millió eladott lemezig vezetett. Egy előadó, aki a cigánydal és a magyar nóta közönség közeli világában találta meg saját hangját. A mai műsorban azt próbáltuk megmutatni, hogy Horváth Pista nem csak egy népszerű nótaénekes volt, hanem egy korszak jellegzetes hangja. Olyan előadó, akinek dalai mögött ott van a közösségi emlékezet, a szórakoztatás öröme, a személyes fájdalom, a társadalmi tapasztalat és a magyarországi cigányzenei hagyomány egyik fontos fejezete. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a műsort Horváth Pista emlékének ajánlottuk. A Roma Szalon című kulturális műsorunk mai szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben.
3: Szapát, hívtum enge!
1: 100.3 Rádiódik.

szeretek én. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén mondott napi rend előtti felszólalásában. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. A közlemény szerint mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kresztábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek sebessége óránként legfeljebb 25 kilométeres, a mezőgazdasági vontatóké legfeljebb 40 kilométeres tették hozzá. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett és vasárnap közzétett a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. A tervezet alapján a cirkuszi menazsériában tilossá válik bizonyos vadállatfajok beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése. Tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráfféléket, vízilóféléket, fókákat, medveféléket, kengurufféléket, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Bekerült a mindössze 50 Best in Show bor közé az Orémus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokai aszúja, a világ egyik legtekintélyesebb borversenyeként számon tartott Decanter World Wine Awards idei kiadásán. A versenyre ezúttal 58 országból csaknem 17 ezer tételt neveztek, melyek elbírálására 245 borszakértő gyűlt össze, köztük 63 Master of Wine és 24 Master Sommelier. A rendkívül szigorú szabályok szerint folyó zsűrizés alapján kizárólag 95 pont felett adnak aranyérmet, míg platina díjjal az aranyérmeseket újra kóstolva jutalmazzák a legkiválóbb tételeket, idén összesen 198-at. Magyarország ismét remekelt, hiszen a tekintélyes zsűri összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet osztott ki a hazánkból érkező tételek között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a Magyar Nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A Magyar Életrajzi Lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Köszönöm, Éva, hogy elfogadtad a beszélgetést, és örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a DIK Rádió hallgatóit és mindannyiótokat. Igen, hát Dankó Pista az nagyon kedves számomra is, és egy picit érdemes megemlíteni azt a kort, amikor is ő munkásságával gazdagította a nóta kincseinket. Ez a kor valójában egy boldog békeidőről szól, és gazdasági növekedés és a nemzeti öntudat erősödésének az időszaka volt. Mulató kultúra jellemezte, hisz a városi polgárság és az arisztokrácia körében virágzott a kávéházak és a mulatók világa. A cigányzenekarok ennek elengedhetetlen szereplői voltak. Említenünk kell így Dankó Pistának a zenei stílusát.
3: Hát ha Dankó Pistát említjük, akkor szerintem a legfontosabb megemlíteni a magyar nótát, és természetesen ennek előzményeit, a verbunkost, és hát a cigányzene kialakulását, hiszen ez egészen visszavezethető a 18. század végéig. Akár Cinkapannáig is visszamehetnénk, de hiszen az már egy picit korábbi esemény
4: bőven
3: sorozat.
4: Bőven korábbi, de Bihari János 100 évvel ezelőtt a verbunkoknak a királyaként emelkedett, és azt mondják, hogy a 1840-48-as időszakban Egressy Béni és Petőfi virágoztatta a magyar nótát, és egy új hullámként robbant be Dankó Pista.
3: És hogy miért volt fontos tulajdonképpen ez a verbunkos ebbe az időszakba? Hiszen a verbunkos az valójában katonatoborzást jelent. Tehát amikor mentek toborozni a hadseregbe a fiatalokat, a katonákat, akkor ott úgy hívták be ezeket, vagy úgy próbálták becsábítani ezeket a fiatalokat, hogy táncoltak. És ez volt a katonatoborzás, ez volt a verbunkos, amiből kialakult a verbunkos műfaj, majd később egyébként a csárdás meg a palotás. És hát természetesen a magyar nóta is valahonnan innen ered, ebből származik, ebből a lassú, friss tételpárból. Zeneileg ide vezethető vissza, és Dankó Pista volt tulajdonképpen a magyar nóta egyik legnagyobb képviselője, aki egyébként kiváló cigányprímás is volt, ám bár nem ebben a tekintetében ismerjük Dankó Istvánt elsősorban, akinek ez volt az eredeti neve, csak hát Pistaként emlegetjük. Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymasz környékén született egyébként szegény muzsikus cigány családban. A cigányzenei hagyomány tehát nem kívülről érkezett hozzá, hanem családi és közösségi örökségként vette körül. Ez nagyon fontos, én azt gondolom. Gyermekkorát a nélkülözés, de egyben a zene természetes jelenléte jellemezte. A korabeli cigány muzsikus családokban a zene nem pusztán művészi hivatás, hanem megélhetési forma, társadalmi szerep és identitás is volt. Kíváncsi lennék, hogy mit jelentette 19. századi szegedi tanya világból induló cigány muzsikus számára a felemelkedés lehetősége. Te mit gondolsz erről?
4: Amilyen gyűjtőmunkát én végeztem, ott arra találtam, hogy ő vályogvetőként kereste a kenyerét, és félárva gyerekként nőtt föl, tehát így hamar munkába kellett állnia, és viszont az ilyen kis kocsmákba betért, és ugye mivel nagyon szerette volna a zeneiségét megmutatni és egedülni, egy-egy ilyen kisebb kis nótákat már akkor, vagy dallamokat akkor már játszott, és az egyik ilyen helyen fölfigyelt rá Pósa Lajos. És tehetséget látott az ő zeneiségében, és így az első nótához a szöveget meg is adta, hogy abból írjon Dankó Pista egy nótát, aminek aztán volt ugye egy érdekes kis sztoria, visszaemlékezve talán annyit mondanék, hogy a lelkére kötötte Dankó Pistának Pósa Lajos, hogy aztán igazán jó dallamot írjál a versemhez, és megígérte, hogy úgy lesz, és miután rákérdezett a következő alkalommal találkozásnál Pósa Lajos, hogy ez elkészült-e és sikerült-e, akkor mondta, hogy igen, Lajos bácsi, de azért változtattam rajta, micsoda, te változtattál az én írásomra, most nem szó szerint idézem, de tartalmában ugye erről van szó, hogy a kezdő sorát megváltoztatta a nótának, nem jó minden este a fonóba eljárni. Tehát valójában ez volt az első nóta, ami megszületett, de jellemző, hogy nótái egyszerűek, könnyen énekelhetőek és nagyon érzelmesek. Ezért a magyar népi és városi kultúra szimbólumává vált. Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezte, ahogy te is kiemelted, András. Munkássága a dualizmuskori Magyarországon a 19. század végén a magyar nóta műfaját magas szintre emelte. A pénz nem maradt meg sose a kezében, és a jött pénz, ahogy jött, úgy is elment, és ezért megint csak Móra Ferenc így vélekedett, nagyon kedvesen megfogalmazva. Az ég csillagaitól a mezők füvéig övé volt az egész világ, de ami közbeesik, abból nem jutott neki. Dankó Pista híres hegedűjét viszont Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban őrzik, és Sunda Vencel készítette 1890-ben. Igaz, hogy többször restaurálták, de így megmaradt az utókornak, és most is látható, aki teheti, látogasson el a múzeumba.
5: Hamis a rózsa, mindig kacsint rá szép szemével, csak integet.
6: Ez mi csinálják, rájétet szkipacs?
5: Kora szájjon,
7: nincs a szájjon.

0: Mario.
1: Még azt mondják, négy Szegeden boszorkány, pedig, úgy te nem, mint a fűszál. Engemet is megrontott egy boszorkány.

0: Ha visszatérek az eredeti gondolatkörre, ahonnan kiindultunk, Dankó István, vagyis Dankó Pista gyerekkorától, hogy ő szegény családból származott. És tulajdonképpen egy falusi tanyavilágból érkezett a 19. században, akkor azért meg kell említenem azt is, hogyha akár ezt elgondolom a 20. század közepére, akkor ott is számos olyan, akár mondjuk Rajkóst ismerhetek én is, aki hasonló szegény családból, szegény sorsból jött, feljöttek Budapestre, hogy itt tanulhassanak, és végül is legtöbbjük ebben látta a felemelkedést, hogy esetleg egy nagyvárosban híres muzsikusként dolgozhatnak majd.
1: Nagyon jó a párhuzam, örülök, hogy megemlítetted. Így van, tehát ez egy kitörési lehetőség volt, és hozzáteszem, hogy a napjaink különféle tehetségkutató versenyein is nagyon sok roma zenész és énekes megmutatkozott, hisz hát az, ami a szorgalmukba, a vérükbe van, az csak így tud kibontakozni, és így tudnak ismerté válni, hogyha lehetőséget kapnak az érvényességükhöz.
0: Viszont az is igaz, hogy amit Móra Ferenc is kiemelt tulajdonképpen az ő tulajdonságai között, hogy hát ami könnyen jön, az könnyen megy, valahol azt érzem, hogy nem egy egyedi eset Dankó Pista esete.
1: Nagyon becsülendő, hogy azért a mai nap már ez a gondolat átalakul, és meg szeretnék becsülni a helyüket, a pénzüket, a családjukat eltartani, és én kívánom is, hogy ez így legyen, és tudjanak érvényesülni a zene területén.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen nagyon korán zenekarvezető lett. A Magyar Életrajzi Lexikon kiemeli egyébként, hogy már 15 éves korában cigány zenekart szervezett és vezetett. Ez rendkívül fontos mozzanat, hiszen nem csak tehetséges hegedűs volt, hanem korán megmutatkozott benne a vezetői és szervezői alak is. A prímás szerepe a magyar cigány zenében egyébként különösen jelentős, hiszen a prímás nem egyszerű első hegedűs. Ő irányítja valójában a zenekart, ő alakítja a rubátót, vagyis a szabad játékmódot, ő felel a zenei karakterért, a közönséggel való kapcsolatért, a kapcsolattartásért, sőt, sokszor a műsor dramaturgiájáért is ő a felelős. Tehát rendkívül nagy teher nyugszik a vállán egyébként. A prímás a cigányzenekar lelke. Dankó Pista esetében pedig ez a szerep hamar túlnőtt a zenekari kereteken. Belőle nem csak előadó, hanem szerző, sőt, egy egész korszak jelképe lett.
1: Ahogy mondod, és nem is a hegedű tudásra volt igazán kiemelkedő, hanem pontosan az a érzelmi intelligenciája, és az a irodalom felé való nyitottsága vitte őt előre, és ezért is lett az, hogy a korszak magyar nótáit általában egyetlen pillanatban nem is jegyezték fel, hanem a 1890-es években az aktív szegedi és a budapesti zenekari időszakban alkották meg őket. És Dankó Pistának nagyon sok barátja lett, nem csak Pósa Lajos, hanem ez a szellemi társ, ami Pósa Lajossal indult, igaz, hogy egy életre szóló kapcsolatot hozott neki, viszont meghatározóak voltak a többi barátok, akik egyben a mentorai is voltak, így mint Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, és a zenész körökből kiemelkedően Erdélyi Náci is, aki maga is prímás volt, és a zenei alapokat is tanította Dankó Pistának. Tehát itt egy zenei fejlődés is volt, és a irodalom, illetve az érzelmi intelligencia kiemelkedése tette egységes erőssé azt, amit közösen megalkottak.
0: Tehát ezek a társadalmi kapcsolatok, amikkel ő rendelkezett, én azt hiszem, hogy feltétlenül szükségesek voltak az ő felemelkedéséhez. Hiszen nem elég, ha az ember tehetséges, ha nincsenek kapcsolatai, akkor anélkül tudjuk, hogy nem érhet el sikert. Ez a mai világban is természetesen ugyanígy van.
1: Igen, tehát őnek is egy nagy szerencséje volt, hogy fölfigyelt rá Pósa Lajos, sőt, mi több szorgalmazta, hogy egy társulatot is, egy színházi kis társulatot is alkosson, és többek között aztán úgy is jött létre az a megnyilvánulás, amikor már Gárdonyi Géza közelébe került, és megszületett a Falu Rossza című ilyen népi kis előadás, ahol a főszerepet maga Dankó Pista játszotta. És volt neki ez a Jó Ilona nevű nagy szerelme, aki látta ezt az előadást, és halálszerelmes lett Dankó Pistával. A mai nap is ezt így mondanánk, hisz egy nagyon helyes, fes, fiatal ember volt, és egy irodalmi tehetséggel, művészi lélekkel megáldott ember, akire a hölgyek odafigyeltek. Na most, mivel más társadalmi közegben élt Dankó Pista és Ilona, ezért Ilonának a papája, aki egy festőművész volt, nem igazán engedte ezt a házasságot, de hát szintén a hagyományokhoz visszatekintve és megragadva az alkalmat, a leány szöktetés szerepet játszott, és a harmadik nekifutásra Dankó Pista elrabolta Ilonát. Nem tudom, esetleg te utána néztél le, hogy hol volt az esküvőjük, és ez egy hosszabb szerelem és házasság lett.

0: Hát az kétségtelen, hogy Dankó Pista életének egyik gyakran emlegetett romantikus eleme a szerelem és a házasság volt, igen, pontosan. A róla szóló feldolgozások, filmek, színpadi művek is szívesen hangsúlyozzák egyébként a társadalmi különbségeken átívelő szerelmi történetet. Itt érdemes persze óvatosan fogalmazni, hiszen az életút köré sok legendás, regényes elem rakódott. Dankó alakja már életében és különösen halála után legendává vált. Ezt azért jó, hogyha leszögezzük, és ezt tudjuk. A magyar nóta világában a szerelem, a bánat, vágyakozás, társadalmi akadályok témája eleve központi téma természetesen, ezért Dankó Pista saját élete is könnyen vált nótaszerű történetté. Vajon egyébként mit gondolsz? Azért szeretjük Dankó Pista történetét, mert valóságos életút, vagy azért, mert maga is olyan, mint egy magyar nóta, vagyis szerelem, küzdelem, szegénység, felemelkedés és elmúlás.
1: És egy teljes mesevilág.
0: Igen.
1: Az egész történet egy teljes mesevilág, nem csak azért, mert hogy az első ilyen kis megemlített falu rosszát játszotta, hanem mint egy népies mese, egy teljes odaadás, ami tükröződik az ő egész életében. És mivel, hogy neki egy lelki társa lett a Gárdonyi Géza is, így a közös pont náluk egy magányos faként emlegetve egy szerelmi csalódások is hozzájárultak a örömoldalhoz, és ez is összekötötte őket, és ezt a harmonizálást mesebeliként alkották együtt. És így lett a szakállából havatráz az öreg tél, mint egy természeti képeket is belevonnak a gyönyörű nótáikba. Azért azt meg kell jegyezni, hogy Gárdonyi Géza 18 éves koráig Szőlősgyörökön nevelkedett, és ő ott egy figurát kitalált magának, és ez lett a Göre Gábor, aki szintén egy ilyen kis humoros, jóborokat szerető, ízesen beszélő kis mesei alak lett, és így születtek meg azok a versek, amik megtetszettek Dankó Pistának, és megkérte őket, hogy már a Gárdonyit, hogy ezek a versek hagy kerüljenek hozzá, és hogy ír hozzá dalokat, és így születtek meg a bordalok. Búsa gólya le van a tó csapolva, népdal is egy kicsit át lett írva, tehát nagyon sok népdalból születtek nóták, ilyen-olyan kis betoldásokkal, vagy szófelcserélésekkel. Ilyen egy őszi dal, mikor még a bajszom csipet volt, minden szőke kislány bajusz pödrő volt, ha nem szeretsz, azt se bánom. Tehát ilyen jellegű kifejezések előfordultak igen gyakran az ő nótái közt.
0: Ha már így a népdalokat említetted, akkor azért tisztázzuk azt is, hogy Dankó Pista jelentősége elsősorban nótaszerzőként maradt fent. Több forrás közel 5000 dallamot említ egyébként a nevéhez, és számos népszínmű dalbetétje is kapcsolódik hozzá. Viszont a magyar nóta nem azonos a népdallal. A magyar nóta többnyire szerzőhöz köthető, városi, polgári, kávéházi és színházi közegben is terjedő műfaj. Ugyanakkor a népies hangvétel, a magyaros dallamfordulatok, a cigányzenekari előadásmód és az érzelmes szövegvilág miatt sokszor népdalnak érzékelte a közönség. Dankó Pista különlegessége éppen az, hogy dallamai könnyen megjegyezhetők, énekelhetők, érzelmileg közvetlenek. Nem akadémikus zeneszerzőktől, illetve zeneszerzőként alkotott, hanem ösztönös előadói tapasztalatból táplálkozó dallamokként. Dankó Pista dalai nem a koncerttermek elefánt csontornyából születtek éppen ezért, hanem abból a közegből, ahol a zene közvetlenül találkozott az emberi sorssal. Vendéglőkben, színházakban, társas összejöveteleken, cigány zenekarok élén.

0: Mi istenes!
1: Na, more! Gyere csak ide!
2: Tessék, pácsom!
1: Ti is hogy álltok csak abba? Gyertek ide! Na, gyert! Ismered azt a nótát, hogy egy cica?
2: Egy cica?
1: Azt, amelyiket az a híres Dankó Pista ír.
2: Hogy megy a kérem a rád?
1: Úgy megy, hogy egy cica, két cica, száz cica, jó! Megfogta az itipiti tengerre. Kis teca, nagy teca, katica, hely! Nem szeret már, csak egyedül engemet. Jaj, de szép kis állat, a cica, hely, de még szebb lánya, kis teca. Ez a két cica, száz cica, jaj! Megfogta az itipici engem. Jaj, de szép kis állat, a cica, a cica! Hely, de még szebb lánya, kis teca, katica! Egy cica, két cica, száz cica, jaj! Megfogta az itipici engemet. Egy cica,
0: két cica,
2: száz cica, jaj!
1: Megfogta az itipici engemet.
3: Kisaka, nagy teka, katica,
2: hajj! Nem szeret már csak egyedül engemet.
1: Jaj, te szép kis lány! Katica! Katica! Hely, de még szebb jánya! Katica!

0: és mivel, hogy nem ismerte a kottát, így nem is bírta leírni, voltak neki segítői, akik leírták, lekottázták a dalokat, de már az emberek előbb fütyülték a nótáit, mint hogy azok lelettek volna írva papírra, és hogy kottás füzetben megjelenhettek volna.
1: Ez egyébként Bihari esetében is így volt, aki így azért van. Néhány évtizeddel korábban élt. Ő is egy fantasztikus prímás volt, és hát a Verbunkosnak a kialakulása, a népszerűsége az nyilván hozzá is köthető elsősorban, de mégsem érezte valószínűleg ennek a hátrányát, hogy nem tudott kottát írni, olvasni, hiszen azért volt, aki segített neki ebben. És valójában ennek a műfajnak a tanulási folyamata az nem is csoda, hogy nem kottából történik, hiszen hogyha mi kapunk egy kottát, az valójában csak egy vázlat, amit nem tudunk úgy értelmezni, mint hogyha egy előadást hallgatnánk. Tehát a
0: és
1: Rajkó
0: nem is
1: módszernek,
0: bocsánat.
1: Igen, tehát a Rajkó módszernek pontosan az egyik eleme a kézről való tanítás, amikor Farkas Gyula megmutatta a kis rajkóknak, hogy hogyan kell ezeket a nótákat, vagy ezeket a verbunkosokat, vagy ezt az egész műfajt játszani megfelelő stílusban. Tehát van egy szólanóta elnevezésű sorozat, amiben egyébként kiválóan le vannak írva ezek a nóták, zongora kísérettel, tehát harmóniával, és nagyon nagyszerűen szólnak önmagukban is, de ha az ember nem ismeri a műfajt, és nem tudja kellőként értelmezni ezeket a dolgokat, akkor a kottából csak egy nagyon-nagyon száraz előadásmód jön át, ami tulajdonképpen nem mutatja meg pontosan a magyar nótának a lényegét.
0: Nem hozza azt az ízt, nincsen igen. benne szív. Uh-huh. Még igaz, hogy ha tudatos is a muzsika, és 60% tudatosság, akkor is a 40% szívnek minimum, hogy ott kell lenni. Énekes vonatkozásban van, hogy még inkább uh-huh. a szív számít. Tehát én saját magamról is tudom azt, hogy ha érzelmileg nem fog meg az a nóta, és a muzsikus nem olyan szívvel játsza nekem a kíséretet, akkor én nem is tudom azt olyan szinten énekelni. Ellen lehet énekelni, de nem azt adja vissza, amit szeretnék közvetíteni avval a nótával. Legyen az akár hallgató, ugye ott jönnek ki a nagy mély érzelmek, és a csárdásnál pedig kell tudni azt a vidámságot átadni, és ahhoz szintén az a pregnáns muzsikálás nagyon fontos.
1: Farkas Gyula is egyébként megemlítette egy rádiós interjújában, akit a Rajkó atyaként tartunk számon, hogy azért ezt a cigányos stílust, ezt azért meg kell tanítani, beléjük kell nevelni ezekbe a gyerekekbe, akik ott tanulnak a Rajkó zenekarban is. Tehát valójában

0: virtuozitás, ami a cigány zenéből adódott, és így született meg az ő alkotása, hogy vitte a mi magyar nótánkat.
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dix műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: Csiftu menge!
1: 103 rád, a mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szent Kuti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kós Ede egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottójához, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból, kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 és 12:30 között a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervez. Zarándoklat a roma vallásokság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a cigány közösségek zarándoklatainak és búcsúinak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, hanem a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszköze és lehetősége is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díkben. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádió Dík műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorúdíjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigány zenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. ha már itt tartunk, említsük meg mindenféleképpen, hogy számtalan klasszikus zeneszerzőt megihletett.
0: Liszt Ferencet például.
4: A magyar nóta, így van. Liszt Ferenc magyar rapszódiái azok mind tulajdonképpen a cigányzenére alapulnak. Sőt, Hein Dédur zongora versenyének harmadik tételében, és ezek a magyaros motívumok megfigyelhetők, de hát egyértelműen például a Kodály galántai táncokban ott van természetesen Bartóknak a egyes műveiben is, és még sorolhatnánk, hogy
0: hogy a népdallal ötvöződötten szintén a nótáknak a kis motivumai megtalálhatók, igen, ahogy mondod.
4: Úgyhogy ez olyan jelentőségű a magyar kultúrában ez a műfaj, hogy megkerülhetetlen, ha a 18. századot, illetve a 19. századot nézzük, hiszen identitás kifejező is volt ebben a kultúrkörben.
0: Még talán annyit tennék hozzá, hogy az akkori magyar könnyűzenének számított.
4: Igen.
0: És hogyha ide vissza is kanyarodunk, ahogy mondtad, meg kell említenünk Blaha Lujzát, tehát aki szinte elsőként énekelte és sikerre vitte a dankó nótákat. Na most még egy érdekesség, hogy a Lányi Géza egyrészt zeneszerző volt, másrészt meg Blaha Lujzának volt a cimbalmosa. És egy nagy küzdés volt, hogy már Gárdonyiért volt a nagy küzdése, és ezért, hogy nehogy vita legyen, ezért Dankó Pista és Gárdonyi Géza egy békítő nótacsárdást írt. Hét határon nincsen olyan cimbalmos, így kezdődik ez a kis csárdás, és ezzel aztán tudtak közös nevezőre jutni, és nagyon, nagyon kedves, jó barátság lett, aztán írt ő is más nótát Dankó Pistának.
4: Ha már így a színházat is említettük azért, akkor mindenféleképpen mondjuk el azt is, hogy a 19. század végén a népszínmű és a magyar nóta szorosan kapcsolódott egymáshoz.
0: Hogy?
4: A színpadon felhangzó dalok könnyen bekerültek a kávéházak, vendéglők és cigányzenekarok repertoárjába. Dankó Pista dallamai ebben a közegben váltak népszerűvé. A magyar nóta egyszerre volt szórakoztató zene, identitás hordozó műfaj és társasági zenei nyelv. A cigányzenekarok közvetítésével a dallamok személyesebbé váltak. Ugyanaz a nóta másként szólt egy vendéglőben, másként egy színházi előadás után, és másként egy családi ünnepen. Dankó Pista korában a nóta még nem archív felvétel vagy nosztalgikus emlék volt, hanem élő, mindennapi zenei nyelv, olyasmi, amit dúdoltak, kértek, játszottak és továbbadtak. De hogy érzed, hogy a mai korban, ebben a 21. században a magyar nóta szerepe az hol helyezkedik el?
0: Én nagyon szeretném, hogy központi kérdés legyen, hisz hát hungarikum.
4: Így van.
0: Úgyhogy most már hivatalosan is hungarikum, pontosan most már nem tudom a dátumot, de az, ha jól emlékszem, 2014. március 16-ától. És ezt akkora nagy becsben és tiszteletben szeretném, hogy tartsuk, hogy éltessük magát a magyar nótát. És akkor viszont itt kell elárulnom azt, hogy mekkora nagy élmény volt, és a fiataloknak a bevonzására volt egy nagyon jó ötlet, hogy a MVM Domban márciusban meg lehetett nézni Dankó Pistának az egész életútját rengeteg magyar nótával, amit kiváló operettszínházi előadók, művészek énekeltek, és akik a dallamokat fölkarolták és írták, a cigányzenekaron kívül a operettszínháznak a nagy zenekara, olyan finom betéteket, dallam átviteleket szerkesztettek és adtak elő, akár még meg is szólaltatva ismételve sorokat éneklés közben a művészek, hogy egy modern oldalát mutatták meg a magyar nóta előadásának, és én úgy gondolom, hogy ez jobbított az értékén, nem hogy vesztett volna belőle. és ezáltal gondolom én, hogy ha egy ilyen musicalt, vagy egy nagy operettet készítettek Dankó Pista életéből, az annyira látványos is volt ott a díszletekkel, és az egész küzdőtér be volt rendezve, hogy minden szögletében, minden pontján történt valami, hogy a fények, a hangok, a ruhák, a díszletek, a bevetítések, a levegőben a boszorkányok repülése egy olyan összképet adott, amivel szerintem a fiatalok is jobban el tudják fogadni ezt a műfajt. Bár, hogyha én vagyok színpadon, akkor is igyekszem úgy énekelni és olyat énekelni, ahol közismert nóták is vannak, és hogyha meglátogatja az előadást fiatal, vagy egy születésnapon énekelek, akkor bevonom a fiatalokat is a műsoromba, és igen nagy sikere van, hisz nekem egy öröm, hogy látom, hogy velem együtt énekelnek, illetve akár táncra perdülnek.
4: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: Így, hogy említettük, hogy a magyar nóta hungarikum, hadd említsem meg, hogy a rajkó módszer viszont az UNESCO szellemi kulturális örökségének a része lett 2016 óta. Nem gyakran szoktam ezt hangsúlyozni, de most kivételesen hadd büszkélkedjek, hogy ebben nagy szerepem volt, hiszen én 12 óta a rajkó módszernek a tulajdonképpen egyetlen kutatójaként léptem be a kutatói életbe. Ez volt a disszertációmnak a témája is, és tulajdonképpen ennek a felterjesztéseként csináltuk meg azt, hogy a szellemi kulturális örökségbe bekerülhetett a rajkó módszer, és a Kodály módszer pedig csak ezt követően lépett be ebbe a társaságba, ebbe a díszes társaságba, a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: De én szívből gratulálok ehhez, hisz mi nekünk ez nagyon jó, és aztán a Kodály módszer is nagyon jó, hisz mi azon nőttünk föl, és nem Japánba kéne éltetni igazán napjainkba, meg Kínába, hanem újra. Azt hiszem, erről már egyszer beszélgettünk is, hogy Magyarországon is a iskolákba szorgalmaznám egyre inkább, hogy ez a Kodály módszer éljen és éltessen. A népdaloktól indul minden, ahogy beszéltük, úgy a verbunk és a magyar nóta, és ez testvérei mind egymásnak. Én így gondolom.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen sok esetben költők, írók szövegeire komponált, mint ahogy már említettük egyébként, különösen fontos Pósa Lajos neve, akit már többször kiemeltünk, akit gyakran Dankó egyik legfontosabb szövegírójaként emlegettünk. A magyar nóta gyakran a költészet, a színház, a kávéházi kultúra és a cigányzene találkozásából született. Dankó Pista nem magányos alkotóként, hanem egy élő, kulturális hálózat részeként működött. És most, hogy minél többet beszélgetünk erről a dologról, én azt gondolom, hogy pontosan ez volt Dankó Pistának a különleges adottsága, hogy nem csak egyszerű cigány prémás volt, aki kiválóan hegedült, hanem többféle oldalról próbálta megtámogatni ezt a fajta a magyar nótát, a cigányzenét, és pont ezért emelkedhetett ki szerintem a tömegből. Ez volt az egyik sajátos.
1: Mert volt igénye rá. Mert ha nincsen igény, nincs érdeklődés, akkor elsiklik. De így hála Isten, hogy ő benne volt egy ilyen indítatás, ő akarta ezt, tudatosan akarta, illetve ösztönösen, ahogy én is említettem már, egy olyan intelligenciával, született intelligenciával rendelkezett, hogy szívta magába és elfogadta a nagyon sok segítséget, amit ehhez kapott, hogy ez így kiteljesedhessék.
0: Te hogyan tapasztalod, mennyire tekinthető a magyar nóta közösségi műfajnak, ahol a költő, a zeneszerző, a prímás, az énekes és a közönség együtt alakítja a dal életét?
1: Valószínű, hogy ez így létrehozható, hisz hát napjainkban is van nagyon sok nóta szerző, és ezek a nóta olimpiák is pontosan azért születtek meg, hogy bevonják a közönséget, megversenyeztessék az új dalokat, együtt tegyenek hozzá, hisz hiába írja meg a szerző, akár szövegíró vagy a dallamot, aki lejegyezte, hogyha nincsen az a énekes, aki a közönség felé elvigye. Hisz most már nem úgy van, mint régen, hogy megszületett a dal, és akkor a kávéházba aki betért, az megjegyezte, és a fülébe szállt a dallam, és azt fütyülte, és utána ugye nem volt úgy média, és szájról szájra terjedtek a nóták. Most talán pontosan, hogy több szerepet kap a színpadi előadás magyar nótaesteken, és ott kerülnek bemutatásra, és igen, egy ilyen közös alkotás és tovább vitele történik a új nótáknak is. Közösséget ezáltal kovácsol össze.
0: Egy időben nagyon sokat jártunk a Firkász étterembe, méghozzá Ökrös Ottót, a híres bárzongoristát hallgatni. És nekem most ez azért jutott eszembe, mert ott is volt egy olyan törzs közönség, egy olyan mag, akár zenészeknek a leszármazottai, vagy akár kiváló muzsikusok is egyébként, akik oda mentek, és szerették hallgatni az ő sziporkázó játékát. Voltak orvosok, akik viszont szerettek szöveget írni, és őt kérték meg arra, hogy hangszerelje meg az ő szövegeit, és valahogy azt éreztem mindig, hogy ez valamiféle hasonló út lehet, mint amit esetleg régen a 19. században a cigány zenekarok is, vagy akár Dankó Pista is végzett, hogy oda mentek hozzá költők, írók, hogy Pistikém, zenésítsd már meg ezt a verset, amit most írtam éppen tegnap. És ez a közösségi élmény az, ami tulajdonképpen feldobja az embernek a hangulatát, és ami hozzá tartozik valójában a magyar nótához, a magyar nóta születéséhez.
1: És a hétköznapi embernek egyfajta kikapcsolódás. Mm-hmm. Tehát a fáradt gőztot kiengedik, egy-két pohár bor mellett elbeszélgetnek, eldanolásznak, és együtt jól érzik magukat. És így a kapcsolatok kialakulnak, szövődnek össze.
0: Én ezt ajánlom a fiataloknak is, akik ezt még nem tapasztalták meg, hogy tegyék le egy picit a telefont, és menjenek el kikapcsolódni egy hasonló helyre, ahol lehet élő zenét hallgatni, habár sajnos meg kell, hogy mondjuk azt is, hogy egyre kevesebb ilyen lehetőség van. Te hogyan tapasztalod ezt, Éva?
1: Szeretném, hogy több legyen. Sajnos tényleg kevesebb, egyre kevesebb a kávéházi cigánymuzsika az éttermekben.
0: Meg úgy általában meg az úgy élő zene.
1: Az élő zene is, igen, tehát te említetted a bárzongoristákat, én a Fűzi Gábort emelném ki. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok vele, illetve nagyon jó kapcsolatom volt Kóródi Ivánnal. Kóródi Iván édesapámmal járt egy iskolába, és egy más irányú kötődés is fűzött hozzá. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az én szívemhez a kávéházi cigány muzsika áll közel. Nagyon jó a zongora kíséret is, és a Fűzi Gabi is, hogyha betértem hozzá a adott helyre, ahol ő muzsikált, nem mondjuk, akkor ott azért játszott ő is magyar nótát nekem, vagy lekísérte az éneklésemet, inkább így mondom, amit ő is ismert, de én szorgalmaznám, és öröm hír, hogy ebben az évben is most, talán pont tegnaptól adott a lehetőség a muzsikusoknak, hogy beadják az igényüket, és pályázzanak, hogy a Muzsikáló Magyarország újra indul. És hát, ha megint több helyen lesz hallható a kávéházi cigány muzsika.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: beszélgettünk már többször énekesekkel is, hogy milyen jó lenne, hogyha ebbe a programba bekerülnének az énekesek is, a magyar nóta, illetve cigánydal énekesek is.
1: Megtisztelő volna, igen.
0: Hát ha bár természetesen a legutóbb egy gitárossal beszélgettem, és ők is mondták, hogy hát ők is szeretnének bekerülni, de hát azért valójában azért az kétségtelen, hogy a hagyományos kávéházi cigányzene az egy cigányzenekari.
1: Minimum otthon. 4 fő, tehát azért a primás mellett jó, hogyha van ugye a cimbalmos, a brácsa, a bőgő és egy klarinét.
0: Meg egy terces is kellene, meg egy segédprímás.
1: Akkor már a 7 tagú zenekarról beszélünk. Nem igen. Tudom, mi a megkötés, hogy mennyi a minimum, és hányan alkothatják a maximum létszámat, illetve, hogy hol, milyen helyeken, hogy van hely. Tehát sokszor még az is probléma, hogy a cimbalmot elhelyezni, meg a nagybőgőt. Tehát itt azért sok minden adottságnak kell együtt megfelelni, és az igénynek, hogy ezek a kávéházi muzsikusaink ne kifejezetten más zenét játszanak, vagy ne csak elhangozzék, hogy elég, ha itt vagytok, és nem is kell muzsikálni. Tehát sajnos már ilyenre is volt precedens. Én azt szeretném, hogy ők boldogan a szívükből muzsikáljanak.
0: Egy picit térjünk vissza még Dankó Pistához, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy sajnos nem élt hosszú életet. 1903. március 29-én halt meg Budapesten, mindössze 44 évesen. Rövid életének tragikuma is hozzájárult legendájához. A romantikus művészképben gyakori motívum a korán elégő tehetség. Dankó Pista alakja ebbe a hagyományba is illeszkedik. A halála után emlékezete tovább erősödött. Nótái fennmaradtak, előadó generációi énekelték, cigányzenekarok játszották, és alakját filmek, színpadi művek, irodalmi feldolgozások is tovább mitizálták. Szerinted miért van az, hogy egy viszonylag rövid életű muzsikus alakja ilyen erősen beépült a magyar kulturális életbe?
1: Mert ő egy erős karakter volt. Az, amit ő létrehozott, és színvonalasan tudta továbbítani magát a műveket, amiket megírt, ugye már harmonizálva voltak, segítették nagyon sokan a munkáját, és ebből egy olyan kerek alkotás született, ami kimagasló volt az általános többi megszületett hasonló daltól. Tehát ő egy karizmatikus ember volt, és egy picit talán mondhatjuk is, hogy erőszakos volt, mert a nem csak a szerelmet, hanem a bánatot, a törekvés, a utazások, a meghívások, a Miklós cár ugye Oroszországba, akkor Európa szerte még inkább többfelé megmutatkozott, és ez mind-mind egyfajta büszkeséget, egy előrelépést tett az ő életében. És amit ebbe a rövid életbe ki lehetett hajtani magából, hogy még ugye tudjuk, hogy tüdőbajt kapott, és még a beteg ágyán is írta a nótáit, ő maga mondta, hogy nincsen már semmim, csak a tehetségem. Tehát tisztában volt önmagával, a megszerzett tudásával, és avval az ösztönnel, amivel ő akarta tudatni a hallgatósággal, hogy ő még van, létezik, és gyártotta a nótákat. Nem volt neki ez megterhelő, hisz hát pillanatok alatt tudott egyik gondolatból a másikba átcsapni, és a érzelemvilágát belevinni, és megalkotni a szebbnél szebb nótákat. Gárdonyi Géza azt mondta, hogy Pósa Lajos által írt szöveggel a Daru madár gyere velem nóta az, ami igazán az ő szívéig, és kimagaslóan eljutott, tehát gondolatvilágban, és igen, nagyra tartotta ezt a nótát, és a halála előtt is ezt a nótát emelte ki. És a Hulló levél, Sárga levél című regényes emlékezés egy magyar dalköltőről pedig, mint könyv formájába Csongor Győző által egy ilyen életrajzi regénykönyv 1997-ben jelent meg Szegeden.
0: 1897.
1: Nem, a könyv 1997-ben jelent meg Szegeden, Dankó életét regény formájában ezen a címen írta. És itt említeném meg, hogy ahogy te is mondtad, hogy még ugye napjainkban is fönnmarad, és ugye látjuk, hogy mennyien hozzányúlnak Dankó Pista életéhez, hogy különféle művekben, irodalom szinten, vagy maguk a nóták a médiában, hogy szerepeljenek. Kiemelném, hogy Szegeden még a Majzik István volt, és később meg a Polgár Gábor, a dr. Kikli Tivadar, magyar nóta szerzők és énekesek dél-magyarországi közhasznú egyesület elnökei, akik őrzik a Dankó Pista emlékét, Kotta füzetet hoztak létre, vagy egy 50 dal szerepel ebben a kottában, amit most én itt átnyújtok neked, ezt nem látja a hallgatóság, de elhoztam, hogy megmutassam. És van egy Dankó Pista nóta kórus is, amit létrehoztak, és a szerepük őnekik is, hogy a Dankó nótákat éltessék. És ami még egy érdekesség, hogy Dankó Pista és a Dorozsmai Szélmalom összetartoznak. Dankó Pista megzenésítette a híres Nem fújja a szél, nem forog a Dorozsmai Szélmalom kezdetű népdalt, és emlékére minden évben a Kiskun-Dorozsmai Szélmalomnál tartanak ünnepséget, megemlékezést, kulturális programokat. Érdemes oda is ellátogatni mindazoknak, akiket ez érdekel, illetve hogyha fölkeltettük a érdeklődést. Annyit elárulok, hogy ott egy szobrot is állítottak szintén a Dankó Pistáról, és nagyon finom füge érik a szobor háta mögött. De azt meg kell jegyezzük, hogy Szegeden is ugye Pósa Lajos hatására emlékszobrot állítottak a Tisza partján, ott a Nemzeti Színházhoz közel. És Juhász Gyula írt egy gyönyörű szép verset is, ahol ezt szintén megemlíti.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk. A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk Smidélius Éva aranykoszorúdíjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Vízkorlátozást vezettek be a Hajdú-Bihar megyei Nagy Rábén, szombaton értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A mintegy 2000 fős településen olyan szinten megnőtt a vízhasználat, hogy a települést ellátó tározó majdnem kiürült. A nyomás csökkenés miatt alig csordogált a víz a csapból, a helyiek szerint napközben sem főzni, sem mosni nem tudtak. A hőség miatt növekedett meg a vízfogyasztás a településen, a vízmű ezért rendelte el a korlátozást, mert attól tartanak, hogy kiürül a három másik települést is ellátó víztározó. A Magyar Vízközműszövetség úgy véli, több tucat másik olyan település lehet, ahol problémákat okozhat a nyári vízellátás. Ismét tűzgyújtási tilalom van Budapesten és további 5 vármegyében. A Nébih tájékoztatása szerint a korlátozás a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyét érinti újonnan, de több más térségben továbbra is érvényben marad. A hatóság szerint az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a növényzet rendkívül kiszáradt, ezért magas a tűzveszély. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. A saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de a hatóság inkább gázégő vagy elektromos grill használatát javasolja. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a Magyarország ingatlan piacon. A rövid távú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahouse friss ingatlan piaci elemzéséből. A mini lakások vidéken is egyre népszerűbbek. A legfeljebb 25 négyzetméteres lakások a vármegyeszékhelyeken is megjelentek a kínálatban, nagyjából 20 millió forintos belépővel. Négyzetméter áruk jellemzően 20-30%-kal alacsonyabb a budapesti szintnél. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért, négyzetméterenként pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát ezek az apró lakások, írja az MTI. A Magyar Nemzeti Bank ingyenes, egyszerűen használható önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával, a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható akár konkrét piaci szereplőknél is. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Közölték, a kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10-15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. A 25 hazai önkéntes nyugdíjpénztár jelenleg mintegy 1,1 millió taggal rendelkezik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dík műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Amiért meghívtalak ide a mai műsorba, az pedig az, hogy nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt készítettél egy lemezt Dankó Pista emlékére. Mesélj nekünk erről egy picit.
1: 2018-ban jelent meg ez a gyönyörű album, és az ötletadó, az a zeneműboltban volt egy nagyon kedves kolléga, aki mondta, hogy még nincsen úgy, hogy egy előadótól Dankó Pista dalok, és bizony erre volna érdeklődés, igény, akár a külföldről ide látogató turistáknak is, és ezáltal én gyorsan úgy gondoltam, hogy úgyis 2018-ban a Dankó Pista születésének a 160. halálozásának a 115. évfordulója volt, és Toki Balog Ernő primásommal és zenekarával megalkottuk ezt a csodálatos lemezt, ami számomra egy akkora sikerélmény lett, most már mondhatom így az elmúlt 8 év távlatában, hogy azon túl, hogy néhány kiválasztott dalból mostanra sikerült videóklippet is készítenem és szerepelni videóklippen néhány dalból, hogy Amerikában fogható lemezként szintén árulják ezt a lemezemet is. Mert van még egy másik is, amit árulnak, és ezt az interneten fedeztem föl. De nagyon boldog vagyok, mert ez dicsőíti, hogy van rá ott is igény. Na mostan tudni illik, hogy Dankó Pistának a dalai, maga a zene mű is megállja a helyét szöveg nélkül, és maguk a szövegek, amik ugye irodalmi alkotásokként szintén megállják önmagukban is a helyüket. És én itt külön is választottam azokat a dalokat, amiket én énekelek ezeken a ezen a lemezen, és ilyen például a lemondás, amit én Simándi Józseftől hallottam, hogy gyönyörű szépen énekeli a Operaháznak a zenekarával, és megkértem a primásomat, hogy mivel az ő fia is az Operaháznak a zenekarában hegedű művész Balog Ernő, hogy ugyanabban a stílben, ahogyan Simándinak történt a kíséret egykor, úgy kávéházi cigányzenekari muzsikával játsszuk föl, és stúdióba úgy énekeltem fel ezt a nótát. Ebből született videóklip is most a közelmúltban, amivel beszélgettünk is róla nálad itt. Aztán pontos születési dátum a dalról nem volt, nem maradt fent történelmi dokumentum, viszont azt azért itt megjegyezzük, hogy a következő dal a Szőke kislány, ami Pósa Lajos a társszerző, aki ugye már elhangzott, hogy író, költő, meseíró, és amit kiemelnék, és még nem hangzott el róla, hogy a eredeti gyermekirodalomnak a megtestesítője, tehát ő nagyon sok mesét is írt. A Bíró Uram, ott a társszerző a Lampert Géza, aki író, költő, színpadi szerző, a Petőfi Társaság főtitkára, országos levéltár tisztviselője volt. A Nem jó mindig, arról már ugye beszéltünk, hogy az volt az első dal, Pósa Lajos kérésére zenésítette Dankó Pista. Ekkor fedezte őt föl igazán, hogy mekkora nagyszerű muzsikákat tud írni Dankó Pista. A Csit babám, az pedig egy önálló Dankó Pista dal, ahol a szöveget is és a dalt is egymaga szerezte. És akkor a Deki tudnám panaszolni magamat, itt Pósa Lajos írta szintén a szöveget. Most, hogy a kutatásaimat végeztem, találtam Müller Józsefet is, de őróla nem találtam igazán több leírás, csak hogy esetleg társszerző volt, nem tudta az artisztus sem konkrétan meghatározni, amikor a lemezfelvételhez készítettem az írásos anyagot, hogy mennyi és milyen szintű szerep, vagy melyikük írta valójában, de az biztos, hogy Dankó Pista szerezte a zenéjét, és arról a szomorú érzésről szól ez a dal, amikor az embereknek nagyon nehéz a szíve, de nincs senki a közelben, akinek el tudnák mondani a bánatukat, fájdalmukat, és ezáltal a muzsikusokat szólítja meg a bánatában, tehát az én verzióm, ahogy én éneklem, ettől több verszakos, és szintén erről a dalról is készítettünk egy videóklippet. És hogy egy vidámat is mondjak, ez a Három Sós Perec című, amit szintén énekelek a albumon, Sas Ede, aki valójában Hille Ede néven látta meg a napvilágot, ő író, újságíró, lapszerkesztő, vers prózaíró, a Dugonics, a Szigligeti és a Petőfi társaság tagja, a Szigligetinek a titkára és a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének az igazgatója. Tehát ezeket csak azért mesélem el, hogy ahogy te említetted, hogy napjainkban orvosok adják le a szövegeket zeneszerzőknek, hát nem akármilyen emberek foglalkoztak szintén és álltak szóba Dankó Pistával. És tudod-e azt, hogy egyáltalán a Sós Perec hogyan jött létre?
4: Hallgatlak.
1: Hát kérlek szépen, a Bajor Pékmester volt az, aki ugye ez ebben a korban játszódik, hogy a felesége egy lúgos vízbe beleejtette magát a tésztát, ami sütés után egy kicsit meghajolt, és fényes, ropogós héja lett, és ezáltal a formája egy imádkozó karokat jelképez. És ez lett a perec. És a hagyományos magyar nótáktól ez a nóta valójában egy kicsit eltér a játékosságával, a pörgésével, a ritmusával, és a szövegben egyszerű tárgyakat említ, mint költői képeket, és így a egyszerű emberekhez is könnyen eljut, tehát így ismerté vált a perec, illetve a fakanál, hát minden háztartásban volt fakanál, és ezzel egy kicsi vidámságot is hoztam a videóklipbe, amikor ezt a dalt is elkészítettük. És van még egy nagyon érdekes másik dal, Az a Szép címmel, aminek Pártos Jenő, eredetileg Pollák Jenő a neve, a szövegírója, aki valójában orfeumi kuplékat szerez, illetve Sári Géza, aki táncdalszerző, a későbbiekben írt olyat, hogy nem átkozom ibolyakék szemedet, vagy ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, ezekkel a dalokkal vált ő híressé, de azért tudjuk, hogy az a szép, akinek a szeme kék, kezdetű Dankó Pista nótához is a szöveget közösen alkották. És milyen érdekes, és ezt csak így zárójelbe jelzem, hogy mivel minden lemezem hivatalos kiadásra került az Artisztius jóváhagyásával, nagyon komolyan veszik a szerzői jogdíjakat, és még vannak olyan leszármazottak napjainkban, mert nem telt el az a bizonyos 70 év, hogy ez a dal után folyamatosan fizetek, hogy a szerzők megkaphassák a jogdíjukat. Na nem ebből gazdagodnak meg, de nekem minden évben a lemezeladásoknál számot kell adnom erről, és az egész lemezen ez a dal az, ami véget írnom kell, és kerül a kifizetés a szerzők utódjainak.
4: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: A következőkben pedig, ami a legkedvesebb nótakincs számomra, a jegenyefán fészket rak a csóka. Itt a természeti kép és a népi romantika tökéletesen összefonódik. Játékosan szoktam énekelni, hisz tudjuk ennek az utolsó sorát, és az adott helyen, ahol éppen énekelek, legyen a Szeged, Budapest, bárhol az országba, vagy külföld vidék, és amelyik zenekarral vagyok, ott mindig behelyettesítem, és dicsérem a zenekart, ugye, hogy csak ez a banda tudja összemuzsikálni. Írom át a szöveget az éneklés közben, szabadtassék nekem, nem vagyok ezzel egyedül.
1: Elénekelsz nekünk egy részletet ebből?
0: Jegenyefán fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókra. Tüzes csókját, forró csókját százszor visszakérte. A szívemet, a lelkemet adtam neki odaérte. Tüzes csókját, forró csókját százszor visszakérte. A szívemet, a lelkemet adtam neki odaérte. Adtam

0: tánca, Budapesten Toki Balogernő, aki összemuzsikálja.
1: Bravo, köszönjük szépen!
0: Köszönöm, de
1: köszönöm.
0: A lemezfelvételen az eredeti szöveggel hallható. Hogy mondjam el neked, még van azt hiszem még kettő dalom, amit én énekelek ezen a lemezen. Most van a nap lemenőben. Hú, ezt nagyon nem szeretik játszani a muzsikusok, ugye, mert ez temetésen szokott elhangzani leginkább, tehát a gyász, az emlékezés, az elveszett szerelem, régi párját keresi, lemenő nap és a holdvilág vesztességét, magányát mutatja be, és ezért nem szeretik játszani a muzsikusok, mert egy szomorú hangulatú, de hát ilyen szomorúság volt Dankó Pista életében is. És hogy rátérjek megint egy vidámra, ez a pattogatott kukorica, ebből a vidám csárdásból is készült egy videóklippem. Tudod-e, hogy maga a kukorica az honnét jött, és hogy miért hangzik itt is el a nótába?
1: Fest ki, kérlek, nekünk.
0: 5000 éves eledel az aztékok szent étele volt, és a kereskedelmi hálózat kapcsán került át Európába, és ezáltal egy nagyon kedvelt, finom nasinak használták magát a kukoricát, és mikor kedveskedni akartak a párjuknak, akkor kukoricával kedveskedtek. Maga a nóta is egy ilyen gyors, ritmikus csárdás, vidám szerelemről szól, ica-rica, kukorica, haj, tehát ez egy olyan érdekesség, a népi motivumokat is magába veti.
1: Tipikusan olyan, mint az ingyom-migyom, tálibe, tutálibe, máibe.
0: Igen.
1: Amik megjelennek gyakran
0: a gyerek dalokban is. Igen. Így van. És a Juhász Gyula a Dévaj 2-ös című alkotására is vajaz, ami ugye azt jelenti, hogy egy ilyen incselkedően pajkos, pajzán, csintalan hangulatot hoz. Az az igazság, hogy amint mondtam, hogy nagyon-nagyon sok olyan melódia született, ami tényleg megállja a helyét, és ezért megkértem Toki Balogernőt, hogy válogassa össze a számára kedves Dankó Pista dalokat, és így került a lemezre a Ne gyónj nékem, Hallod rózsám, Eltörött a hegedű, akkor a Darumadár gyere velem, Elmegyek a tengerszélre, Míg azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, Egy cica, két cica. Ezek a dalok az éneklésem nélkül, de a muzsika hangján megszólalnak, és ezáltal színesítik ezt az albumot.
1: Most térjünk vissza egy picit Dankó Pistára, hiszen számos olyan műalkotás, olyan vers született, ami Dankó Pistáról szól. Esetleg elmondanál nekünk ezek közül egyet-kettőt?
0: Igen, azt azért meg szeretném említeni, hogy 1968-ban a Magyar Rádióban Ádám Jenő emlékezik meg róla. Azt tudnunk kell, hogy Ádám Jenő 1896-tól 1982-ig élt, Kossuth Díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő. És ugyanúgy őt is megihlették ezek a dalok, és ő még visszaemlékezik arra is, mivel hogy most mi is már a halála utáni időszakról beszélünk Dankó Pistáról, hogy az anyukájával a Krisztina körúton Budapesten, Budán ott állt, ahol 500 muzsikus kísérte az Eltörött a hegedű című nótával utolsó útjára vagy megemlékezésére Dankó Pistát. És ő kisgyerekként figyelte, hogy hogy siratják a emberek, annyira szerették Dankó Pistát és a muzsikáját. És többek között, ahogyan említetted, hogy versek is születtek, Juhász Gyula írta az egyik kimagasló verset, aminek a címe Nótafa. Tisza partján, a Szegedi parkban csendes éjjel ébredt két szobor. Szép királyné, hófehér királyné, s barna cigány, bánatos komor. Sóhaja kél a fekete fáknak, könyharmatot sírnak az egek. Barna cigány, márvány szép királyné, éji parkban fájón elmereng. Lehullott a fejük koronája, birodalmuk volt és elveszett. Múlandóság a világ királya, jönnek, tűnnek trónok, nemzetek. Szép királyné, csillagokba bámul, fülemüle szól a lomb alól. Éji parkban, késő ragyogásban, barna cigány muzsikája szól. Banda húzza, és szívek dalolják, átveszi a csillag a falomb. Szól a múltból, és száll a jövőbe. Éneklik minden magyarok. Városon túl árad ez a nóta, búsan hallja, bújdosó zsivány. Mereng rajta, hattyú szép királyné, s húzza Dankó, az örök cigány. És van még egy gyönyörű szép vers, Ady Endre, Dankó. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemmel életet adója. Földből élő ember édesapám is. Olyan rég nem szóltam magyar szóval róla. Magyar ott a síkon, szívig magyar minden, magyar a vér is, még az én ereimben. Hely, hogy olyan ritkán emlékszem meg róla, hely, hogy messze tőlem az ér most a róna, nem tehetek róla. Én rólam talán ezt eleve rendelték, fáradt volt a lélek, hogy belém lehelték. Novemberi nap volt, sárgult már a róna, nincs bennem elég tűz, nem tehetek róla. Én bennem csak vágy van, messze-messze szálló, valami névtelen, valami borzalmas, valami sóvárgó. Úgy-úgy agyonhajszol, úgy-úgy kerget innen, úgy-úgy húz magához az idegen Isten. Keletről szakadt törzs napnyugtára szállnék, fények teremtődtem, s árnyék lettem, árnyék. Nincs bennem magyar tűz, mea culpa, nincsen. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, kanyargó ér mentén, ó, szállj csak rám álom, lássam meg a múltat, aranyozott szárnyon. Borulj rám, hagyd tudjak gyermekként gyermekmódra sírni. Szálljon meg oly kéj, mit nem lehet elbírni. Tele van a szívem, holdas enyhe éjjel, mámorossá tesznek erős vadvirágok. Kihultam pihenve, hallgatok egy nótát, gyermek szemeimből a könnyű szivárok. Egyszerre szakadt rám kárhozat és éden, leányok nótáznak csendes falu végen. Reszket mellettem a vadba oltott rózsa, ó, szent égből lopott, magyar lelkű, nóta. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen, akit kerget, hajszol, sóvár beteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemnek életet adója. Földből élő ember az édesapám is. Olyan rég szálltam magyar szóval róla, visszajött az űzött, agyonhajszolt lélek, amit csak álmodtam, amibe csak hittem. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten. Hogy ne szeretnélek, hogy ne szeretnélek.
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dix műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dix.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány prímások aranykora és Európa meghódítása. A 19. század második felétől egészen az első világháború kitöréséig tartó időszakot gyakran nevezik a magyar cigányzene aranykorának. Ebben az időben a cigány prímások nem csupán Magyarország legismertebb muzsikusai közé tartoznak, hanem Európa számos országában is elismerést szereztek. Nevük ismert volt Bécstől, Párizsig, Berlintől Szentpétervárig, és sok külföldi utazó számára a magyar kultúra egyik legjellegzetesebb képviselőjének éppen a cigányzenész számított. A korszak jelentőségét csak akkor érthetjük meg igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a 19. század Európájában a nemzeti kultúrák felfedezése és bemutatása rendkívül fontos szerepet játszott. A romantika korában az emberek érdeklődése egyre inkább a népzene, a népi hagyományok és a népzenei sajátosságok felé fordult. Magyarország esetében a külföldiek szemében a cigányzenészek váltak a magyar zenei világ legismertebb képviselőivé. A cigány prímás a zenekar vezetője volt, nem egyszerűen hegedűsnek számított, hanem olyan művésznek, aki irányította a zenekart, meghatározta a tempót, a hangulatot, és gyakran improvizációival kápráztatta el a közönséget. Egy kiváló prímás nem csak technikai tudásával emelkedett ki, hanem azzal a különleges képességgel is, hogy érzékelte a közönség hangulatát és ahhoz igazította játékát. A korszak egyik legismertebb alakja volt Bihari János, akit sokan a magyar verbunkos zene legfontosabb alakja tartanak. Bár életének jelentős része még az aranykor előtti időszakra esett, hatása a későbbi generációkra óriási volt. Zenéjét nem csak a magyar nemesség hallgatta, hanem külföldi utazók és művészek is csodálták. A 19. század végére Budapest Európa egyik pezsgő kulturális központjává vált, a város elegáns szállodáiban, kávéházaiban és éttermeiben szinte elképzelhetetlen volt az élet cigányzene nélkül. A külföldi látogatók rendszeresen feljegyezték úti naplóikban, hogy a magyar főváros hangulatának egyik legfontosabb eleme a cigányzenekarok játéka volt. Egyes beszámolók szerint sok turista már az érkezése előtt hallott a híres